0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift és az Opelite például a The Life of a Showgirl című albumról, ami ugye tavalyi megjelenés, készült hozzá egy zseniális videoklip is, amit a 80-as évek amerikai vígjátékai inspiráltak. Picit soft rock, picit szinti pop, érezhető rajta az Europop hatás is. Sokan hasonlítják ezt a dalt a Fleetwood Mac-hez és az Abba-hoz. És hát tényleg mind a kettőre hasonlít, hát egy svéd producer Max Martin is dolgozott rajta, úgyhogy talán nem véletlen. Jön Taylor Swift!

0: a szív.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan például az az énekesnő, Taylor Swift, aki nem sokára, július elején összeházasodik Travis Kelce amerikai focisztárral, és nagyon komoly biztonsági előírásokról cikkeznek már most. A hírek szerint az esküvő helyszínét, legyen az New York vagy Rhode Island, egyfajta magas biztonsági zónává alakítják át, több rétegű védelem lesz, a helyszín körül több gyűrűben sorakoznak majd a biztonságiak, és légtérzár bevezetéséről is cikkeznek, vagyis nem engedik, hogy drónok repüljenek majd az esküvő fölé. Hát mégiscsak a világ egyik leghíresebb sztárpárosáról van szó. The Fate of Ophelia, ez szól nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Új agyterületet fedeztek fel magyar kutatók. Az agy jutalmazó rendszerében játszik szerepet. Az agytörzsi területet a Hunren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatói fedezték fel. A világ egyik legrangosabb tudományos folyóiratában, a Science-ben is cikkeztek róla. A felfedezés új utakat nyithat a szorongás és a depresszió kezelésében, vagy akár a szenvedélybetegségekében. Nyíri Gábor és kutatócsoportja egyébként több mint 10 éve foglalkoznak már annak felderítésével, hogy milyen funkciói vannak az agytörzsnek. A Science folyóiratban már nem ez az első publikációjuk. Már 2019-ben azonosították az egyik olyan agytörzsi serkentő idegsejt populációt, amely alapvető fontosságúnak bizonyult a rossz élmények átélésében. Ezek a sejtek negatív élményeket váltottak ki. A mostani kutatómunkájuk egy másik, eddig ismeretlen agyterület felfedezéséről szól, az viszont a korábbival ellentétben kellemes élményekért felel, és segíti a pozitív döntések meghozatalát. A most felfedezett sejt szerepét számos idegrendszeri folyamatban vizsgálhatják tovább. Most vírusokkal és genetikailag módosított egerekkel tudtak olyan vizsgálatokat végezni, amikkel egy bizonyos agyterületen egy adott időpontban bizonyos típusú sejtek működését tudták szabályozni. A hasonló kísérletek fontos szerepet játszanak abban, hogy az élőlények kiegyensúlyozott döntéseket hozhassanak, a sejtek azonosítása fontos szerepet játszhat a célzott gyógyszerfejlesztésben is. A sejtek azonosíthatók és emberben is sikerült meghatározni az új agyterületet, így a szorongások, a fóbiák, a depresszió és a poszttraumás stressz zavar kezelésében is nagy szerepet játszhat a felfedezés. Az ezek kezelésére használt gyógyszerek egyelőre nem tudják eléggé pontosan megcélozni a hangulatot érintő agyterületet, ezért például mellékhatásokat is okozhatnak.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ha éppen most csörgött a vekker, nagyon korán, tudom, hogy nagy a kísértés, hogy a szundi gombra rányomjunk még egyszer, de állítólag nagyon rosszat teszünk ezzel az alvási ciklusunknak. Ezt most olvastam, úgyhogy gondoltam, hogy megosztom a Rádió 1-esekkel. Nem leszünk kipihentebbek a plusz perceknek köszönhetően. És állítólag tetre készebbek leszünk, hogyha egész egyszerűen felkelünk, amint ébresztett az ébresztő óra, többet át, mint használ a szundi visszanyomkodása. Ne nyúljunk rögtön a mobiltelefonunkért, a kék fény plusz a felesleges hírek fogyasztása már eleve stresszes állapotban visszavisz minket, és ne kezdjük rögtön kávéval a napot. Hát, bevallom, ezt a hármast így lazán lehozom minden reggel, sajnos nem az ellenkezőjét, de ha ezekre figyelünk, energikusabbak, kipihentebbek és tetrekészebbek lehetünk. Ezt a kis életvezetési tanácsot hoztam így a korai órákra. Igazi mai slágerek, és köztük nagy klasszikusok a folytatásban a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: nagyon jók a zenészek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a rádió.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Érdekes tény, hogy most Michael Jackson vezeti egyébként a legnagyobb streaming szolgáltatón a globális listát, Justin Biebert és a BTS-t is megelőzi, 43 évvel a Billie Jean megjelenése után, hát természetesen ez az új Michael Jackson filmnek köszönhető. Szigala érkezik és a Riptide.

legyen csak igazi mai sláger, megy hamarosan egy olyan szupersztár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát. Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt hozom mindjárt.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

0: csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös Párizsi Klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. A Párizsi Klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a Párizsi Klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival, csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Közt Kamrád, Feel Alive, Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és ez tényleg egy olyan zene, amitől úgy érezzük, hogy élünk végre, kitört a nyár, én legalábbis úgy vagyok vele, hogy megvolt a Rádió születésnapi fesztivál, lassan rákanyarodunk a júniusra. Bambolé, jön Alex Kenji.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hú, mert csúsztuk elek a számok azért. Tehát nálam állandóan ezt szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak úgy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you closer, so step to the level.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexha például, aki ott volt hétfőn az American Music Awards gálán, nem volt jelölve, hanem fellépőként és vendégként jelent meg egy nagyon-nagyon merész szerkóban. Hát ez egy ilyen fekete bőrruha, nagyon nehéz leírni, hogy pontosan hogy néz ki. Számtalan egymásra halmozott öv futott végig rajta, ami a közösségi médiában, például a Redditen azonnal elindított egy játékot, ahol a rajongók azt találgatták, hogy pontosan hány öv volt a sztáron. Szóval idén nem volt jelölt, korábban már két alkalommal is jelölték. Bibi Rexha és a New Religion, a Faithless klasszikus újra gondolva. Ezt hozom most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a kor

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Reggel 5 előtt járunk egy kicsivel, hát még nem annyira frissek ilyenkor az ember fejében a gondolatok, bár attól függ, hogy mikor ébredt, de ha már a dalfelismerő technikánk, reflexünk jól működik, arra nagyon nagy szükségünk lesz 6 óra után, mert hogy Balázséknál folytatódik a hétfőn indult játék, úgyis az elfűrészelt dalok. Minden reggel kifűrészelnek egy sláger részletet, a Rádió Egyesek feladata pedig az, hogy felismerjék, hogy mi a dal, és hát ugye ki az előadó. Ezt lehet még gyakorolni, 6 óra után érkeznek Balázsék, 3-4-6 előtt egy kicsi.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Tart az Agrárium 2026, új látványosság Kazincbarcikán. Eredményes a Miskolci Egyesület. A mikrofonnál Kis Juditot hallják. Zajlik az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok, ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
2: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlő termesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó, nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
1: Új turisztikai látványosság érkezhet Kazincbarcikára, számolt be róla a Bón. Egy új attrakció megvalósításán dolgoznak, amely tovább erősítheti Kazincbarcika idegenforgalmát és közösségi életét. A csónakázó tó egyik ikonikus hídját fejlesztik tovább, annak érdekében, hogy még vonzóbbá tegye a várost a helyiek és a látogatók számára is. Mint írták, olyan újdonság készül, amely különleges élményt kínálhat majd a jövőben. A városvezetés szerint az elmúlt időszak fejlesztései már most sokat javítottak Kazincbarcika arculatán, fogalmaztak. A szezon egyik legeredményesebb versenyét zárta a Miskolci Harc és Táncművészeti Sportegyesület, számolt be róla a minap. A klub sportolói több kategóriában is kiváló eredményeket értek el, így a verseny a szezon egyik legsikeresebb szereplésének számít az egyesület számára. A résztvevők technikai és művészeti kategóriákban is megmérettették magukat, és több dobogós helyezést is szereztek. A sportegyesület vezetése kiemelte, a verseny nem csak a sikerekről szól, hanem fontos tapasztalatokat is adott a fiatal sportolóknak. Országszerte sok napsütése és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik elénk, főként az ország északi felén erős északi-északnyugati széllel. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 és 35 fok között alakul. Miskolcon ma 33 fokig is felmelegedhet a levegő, élénk lesz a szél, de zavartalan a napsütés. Vigyázzanak a magas UV-sugárzás miatt. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Új agyterületet fedeztek fel magyar kutatók. Az agy jutalmazó rendszerében játszik szerepet. Az agytörzsi területet a Hunren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatói fedezték fel. A világ egyik legrangosabb tudományos folyóiratában, a Science-ben is cikkeztek róla. A felfedezés új utakat nyithat a szorongás és a depresszió kezelésében, vagy akár a szenvedélybetegségekében. Nyíri Gábor és kutatócsoportja egyébként több mint 10 éve foglalkoznak már annak felderítésével, hogy milyen funkciói vannak az agytörzsnek. A Science folyóiratban már nem ez az első publikációjuk. Már 2019-ben azonosították az egyik olyan agytörzsi serkentő idegsejt populációt, amely alapvető fontosságúnak bizonyult a rossz élmények átélésében. Ezek a sejtek negatív élményeket váltottak ki. A mostani kutató munkájuk egy másik, eddig ismeretlen agyterület felfedezéséről szól, az viszont a korábbival ellentétben kellemes élményekért felel, és segíti a pozitív döntések meghozatalát. A most felfedezett sejt szerepét számos idegrendszeri folyamatban vizsgálhatják tovább. Most vírusokkal és genetikailag módosított egerekkel tudtak olyan vizsgálatokat végezni, amikkel egy bizonyos agyterületen egy adott időpontban bizonyos típusú sejtek működését tudták szabályozni. A hasonló kísérletek fontos szerepet játszanak abban, hogy az élőlények kiegyensúlyozott döntéseket hozhassanak, a sejtek azonosítása fontos szerepet játszhat a célzott gyógyszerfejlesztésben is. A sejtek azonosíthatók és emberben is sikerült meghatározni az új agyterületet, így a szorongások, a fóbiák, a depresszió és a poszttraumás stressz zavar kezelésében is nagy szerepet játszhat a felfedezés. Az ezek kezelésére használt gyógyszerek egyelőre nem tudják eléggé pontosan megcélozni a hangulatot érintő agyterületet, ezért például mellékhatásokat is okozhatnak.
3: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek. Ezt az órát is együtt tölthetjük. És most egy nagyon jó kis autóvezetős zenét hozok. Kashmir, a legendás amerikai DJ producer, Justin Bieber, Selena Gomez, Tiesto ott van az ügyfelei között. Ugye ő eredetileg a The Cataracs DJ producer csapatból ismert. Az elektronikus zenei műfajokon belül az Electro House, a Progressive House, a Future House, a Big Room House ott van a kisrújában. Utóbbi miatt a nagy zenei fesztiválokon, például a Coachella, a Tomorrowland-en is bérelt helye van, és ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös Párizsi Klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a Párizsi Klímaegyezmény még 2015-ben született meg, az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a Párizsi Klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Láttunk egy videót hétvégén, és ezen azért így meglepődtünk, teljesen szürreális. Celámzé megvan nektek? Celámzé. Na?
2: Igen.
1: Egy ausztriai hegyeket képzeljétek magatok elé. Ahogy egy siklóernyős vidáman siklóernyőzik. Ez eddig megvan, ugye? Ő nem ejtőernyős, és siklóernyős, lefut egy dombról, fölszáll, és a termékeket meglovagoltatva halad egyre följebb, majd ha véget ér a meleg levegő, valahol leszáll.
3: Az a toxikus gondolatom, hogy ez nekem menne.
1: Ez nagyon sok fajta dologról mondtad már itt az elmúlt egy-két
3: évben.
1: Azt érzem, igen.
3: Azt érzem, hogy nem akarok kiugrani semmivel, de azt látom magam, hogy egy dombról lesétlek, és ez csak a levegő belém kap, és
1: igen. Ez egy bonyolult dolog, ugye ernyőkezelés, vészhelyzetek, szóval ez nem egy életbiztosítás, oda is vágják magukat néhányan, de egy olyan jelenet zajlódott most, amire ritkán van példa, mert a siklóernyős az egy ilyen, szerintem 360-al, tök minél, nem is ez egy ilyen GoPro-val vette saját magát. Uh-huh. És a következőt látod, teker vissza az elejére, Zsül? Vagy ez itt az eleje már, ahogy indulunk? Hangja is lesz a videónak? Szóval, nem, ez már nem az eleje, Zsül, tehát indíj vissza az elejére, légy cím. Jó?
3: Zsül, te kicsit megkapartak a démonok.
1: Itt repül a siklóernyős.

0: És addig zuhansz?
1: És addig, hát addig hol gyorsabban, hol lassabban zuhansz, amíg ki nem nyílik a másik ernyőn. Hogy megy neki egy kis repülő? Egyáltalán mit keres ott, ahol siklóernyősök vannak?
2: Hát mondjuk... a másik, hogy miért nem kapták el azóta? Börtön. De figyelj, ezt, ha ezt nem direkt csinálta, akkor meg... De...
1: Ugye a videó nem látszik, hogy ki nyilván visszakereshető különböző naplózási adatok alatt, vagy előtt, vagy után, hogy ki repült arra. Ő nem vágja el az ernyőjét a pilótának, csak összegabaitja.
2: Csak 150 km/h belemegy.
1: Csak 150 km szétroncsolja az ernyőt, a csaj az küzd, majd valahogy kiítja a fékezőn, vagy a hasernyőt, a póternyőt, és azzal valahogy leszáll. Ez mekkora születésnap?
0: Úristen.
1: Egyébként ezt is posztolta, nézd, hogy boldog második születésnapot nekem, ez a kiírása a nőnek. Szápti, így találjátok meg egyébként Instagramon, ordít.
0: Ugye a gép alatt van az ejtőernyős csajszín, de nem annyival, hiszen eltarafálta, tehát ha egyenesen kinézel a gépből, látnod kellett, hogy ott van az ernyő. És ráadásul ugye ez nem annyira gyors, hogy egyik pillanatról a másikra a kis gép elé került. Nem. Mert előtte vitorlázott a csaj.
1: Igen. A rózsaszín az még a régi ernyője, ami összegabolyodva, félig elszakadva, leszakítva ott van, és egy fehér ernyő van fölötte, nézd meg, az a másik kupola, az a hát mentőernyő, vagy fékezőernyő, vagy nem tudom mi az, és még bevágódik a
0: susnyásban.
1: Bevágódik a susnyásban. Most érkezik meg. És a videó még mindig forog. Egészen megdöbbentő.
0: Mennyi időd van ilyenkor kioldani a másodikat?
1: Vagy... Szerintem ez magasságfüggő is. Ez attól függ, hogy mekkora a baj, mennyi kötelet kell ott neked kibogózni, nyithatod-e a másik ernyőt, van-e annak helye nyílni, milyen? Tehát ez gondolom egy vészhelyzet, amit te sokszor gyakorolsz, itt még beszél németül egy kicsit, majd megünnepli a másik születésnapját. De mindjárt felhívjuk egy másik szakit, belebeszéltünk egyébként a bázisugrónkat, Mátét, mert ő siklóernyőzik is. Hát ha nagyon alacsonyan vagy, akkor már akkor nincs sok időt cselekedni. Itt szerintem a magasság az előny, mert az zuhanás közben van időd nyitni. Nem? Tehát, hogy nagyjából az. Nagyon durva videó.
0: Hogy tényleg le kell levágni a régi ernyőt, vagy az ott lobog közben? Mi van, ha kidobod az új ernyőt, és az összekabajodik a régivel, amit ketté vágott a izé a pilóta csávó?
2: De megint
0: csak kérdéseim vannak.
2: Megint
0: Endre, halló?
1: Nem jelzett a Rosszeli volt az Európával. Igen, itt van velünk Máté. Hello Máté, jó reggel, csáó.
3: Sziasztok, jó reggel.
1: Hello Máté, csáó. Beszéltünk nem olyan régen, ugye a bázisugrás kapcsán.
3: Igen.
1: Na, halló, örülünk, hogy újra itt vagy. Láttad ezt a videót?
3: Láttam, persze, nagyon sok barát családtag elküldte, igen, úgyhogy már több ízben követem az eseményeket. Még érdekes is nagyon szakmai szempontból is.
1: Igen, ugye itt azt látjuk, hogy a kis gép az hát tulajdonképpen nem is átszakítja, hanem neki megy az ernyőnek, össze-vissza gabajodik, és a nő elkezd zuhanni. Ez milyen magasan lehetett körülbelül?
3: Én úgy olvastam, hogy 1700 és 1900 méter között voltak valahol. Gyakorlatilag a légcsavar átment az ernyőn, úgyhogy teljesen átrepült rajta a Cessna. Ez egy nagyon érdekes baleset, tehát, hogy ahogy mondtátok is tegnap a kommentben, hogy talán az évszázad egyik legjelentősebb siklóernyős balesete, valóban így van, főleg azért, mert nem is nyilván a légi, vagy az elsőbségi szabályok egyértelműek, tehát a motoros repülőgépnek kellett volna kitérnie, ugye a motor nélküli siklóernyő el kellett volna, hogy kerülje, de nem látta, azt mondta a pilóta, ugye nem tudom, ültetek már ilyen kis gépbe, hogy a látási viszonyok lefelé nagyon korlátozottak, de éppen emelkedik a gép, akkor szinte esélytelen, hogy lássa, és hátulról érkezett, tehát még a siklóernyős se láthatta, tehát ez egy nagyon érdekes baleset, igazából nem hibázott senki, mégis megtörtént a baleset, nem volt, nem repült tiltott légtérbe a siklóernyős.
0: Hát valószínűleg ez egy véletlen, tehát egy véletlen volt maga baleset. A baleset.
1: Aha. Mi a protokoll ilyenkor? Tehát, hogy te látod, fölnézel, látod, hogy vége, az ernyőd off, onnantól kezdve nyilván magasság függő, de körülbelül mennyi időd van cselekedni, hogy ne legyen baj?
3: Ez azért volt egy viszonylag szerencsés baleset, mert ugye nem sérült meg komolyabban a pilóta, tehát platánál volt. Ugye, hogyha picit más, hogy kapja el, vagy jobban megrántja, vagy más szögbe, akkor ugye nincs olyan berendezés a siklóernyőnél, mint az ejtőernyősöknél, hogy akár automatikusan kinyílna egy mentőernyő. Tehát tudatánál volt a pilóta, ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, és nagyon ügyesen viszonylag hamar, tehát az ütközés után egy 6-7 másodperccel már kint is volt egy ilyen hasi mentőernyőt ki tudott dobni, és onnantól kezdve látjuk, hogy szépen végül is földet ér, nagyon közel egy úthoz, ami megint csak szerencsés, hogy nem egy fára akadt fel, vagy a

0: szerepen Landolt. Abból a szempontból, hogy volt magasság, volt ideje cselekedni, tehát lett volna még akár ezzel a merüléssel, akár fél egy perce is arra, hogy ezt megoldja, de mondom, egy 7 másodperc alatt megoldotta.
1: De ilyenkor a régi ernyőt nem kell leoldani, hanem nyitod a hasernyőt, és valahogy közben a köteleket megpróbálod szétszedni, hogy az újonnan nyíló ernyő ne akadjon bele a régi összegabajododba?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, igen. Tehát vannak olyan karabinerek, ahol le lehet oldani a magát a siklóernyőt, és így a mentőernyőnek, ugye, vagy az már általában ki is tudja húzni a mentőernyőt. Ez viszont nem annyira elterjedt, vagy leginkább ugye az akrobata repülésnél az akropilóták használják ezeket a ilyen gyors leoldó karabinereket, vagy van olyan háromkarikás leoldó, mint az ejtőernyőnél is, most már az is kezd beúszni, de hozzá olyan speciális beülőkkel. De az emberek nagy többsége ezt nem használja, siklóernyősök nagy többsége ezt nem használja. Itt is azt látjuk, hogy ez nem egy leoldható karabiner volt, hanem ilyenkor ki kell dobni a mentőernyőt, ami egy nagyon rizikós dolog, ezt amúgy gyakoroljuk is minden évben legalább egyszer ezt a nyitást, hogy hogyan kell kidobni ezt a mentőernyőt. Ő is kidobta, de előfordulhat az is, igen, hogy beledobod a éppen ott vergődő főernyőbe, ami most ugye már szét is volt vágva, és akkor azok is összegabajodnak, vagy csak részlegesen nyílik ki. Tehát az egy sokkal rosszabb forgatókönyv lett volna. A akrobata repülést végző akropilótáknak ezért van amúgy 2 mentőernyőjük, hogyha az egyik belegabajodik, legalább van még egy, és akkor minél több anyag van a fejed fölött, ugye annál lassabban zuhansz. Valószínűleg nála csak egy mentőernyő volt, de sikeresen kidobta, nagyon ügyes volt, és így tényleg egy olyan balesetről beszélhetünk, ahol...
1: Aztán leesett a fára, vagy lesz olyan még valami fára, ott a fa fogta meg, aztán leesett a földre.
0: Az is... Hát, felakadt, igen, az igen. Már részletért.
2: De itt az is lehetett volna, hogy mondjuk a pilóta egy méterrel lejjebb jön, akkor mondjuk ő maga is belegabajodik az ernyőbe, nem? A repülőgépnek is lehetett volna baja.
0: Igen, tehát teljesen átrepült rajta, és amikor leszállt a repülő, utána olvastam, mert volna már ilyen előzetes jelentések, hogy akkor még mindig rajta voltak a siklóernyő darabok.
2: Most képzeld,
1: rajta volt a repülőn a siklóernyőnek a darabjai.
0: Igen, és maga a siklóernyő, ahogy bedarálta a légcsavar, az meg is rongálta a légcsavart egy kicsit, azt olvastam. Tehát, hogy igen, ez nagyon, tehát sokkal rosszabb is lehetett volna. Úgy ismeri egymást a két pilóta valamennyire, nincs harag, tehát nem haragszanak, igazából nem egymásra, megmondom, nem is hibáztak. Attól függetlenül, hogy ugye a motoros gépnek kellett volna kitérni a siklóernyő elől, mert egy siklóernyő 40-nel megy, egy Cessna megy akár 200-250-nel is, tehát amikor elmész egy siklóernyő mellett, az úgy tűnik, mintha állna. Tehát ugye nem tudsz egy siklóernyővel egy ilyen lassú...
1: Nem tudsz manőverezni, persze, hát ilyen gyors gépet nem lehet kikerülni, persze. Az nagyon szerencsés baleset nagyon egyébként, a kameraképek meg a videófelvétel az egészen durva, hogy mennyire realisztikus, hogy mennyire látod tényleg, hogy mi történt, hogy hallod a hangját, hátra néz a nő, és a következő pillanat ott van a gép, és eldarálja az ernyőt. Egészen durva felvétel.
0: Igen, az egyik pillanatban még minden rendben van, aztán már semmi sincs. Ja. Igen.
2: Még egy kérdés, hogy miért van ilyen hálózsákban az ember, aki siklóernyőzik?
0: Hát ez a kedvenc kommentem, ezt akartam mondani.
2: Igen, nem tudjuk, hogy mi
1: fázik.
2: Fázik?
1: Szerintem hideg van, nem?
0: Nem, ugye ez az aerodinamika miatt, hogy így sokkal áramvonalasabb a
1: testet. Azt hittem, fázik a lába. Hát van, hideg van a celemzék környékén.
3: A mai adásban minden nagyon okosak volt. A fizika, a tudományok, minden nagyon meg van.
0: Mondom, ez a kedvenc kommentem, hogy odaírta valaki a videó alá, hogy mit csinált ott fent hálózsákban.
2: Igen, de úgy néz ki.
1: Aludni jár, oda érted? Hát miért nem is sekedik normálisan?
0: Alkalmas, igen.
1: Okay,
0: úgy nagyon kényelmes, meg meleg van abban, úgyhogy azért használják meg áramvonalas, és igen.
1: Köszi, hogy segítettél, vigyázz magadra, köszönjük neked.
0: Köszönjük.
1: Mátyás Máté bázisugrónak, köszönjük. Szépen.
2: Az ez a második születésnap, ez fú, ez
3: komoly,
2: kemény.
3: Ez
1: miért nem haragszanak egymásra, nem?
2: Most,
1: ugyanez itt csinálsz? A Dunakeszi reptéren. Késelésig fajult, tanítam.
3: A parkolás, igen. A parkolási konfliktus késelésig fajult.
1: Igen, a parkolásnál már összeveszett a siklóernyő pilótája, a kisgép pilótájával. Kemények a felvételek. Azért mindenképpen az nagyon, nagyon durva.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
7: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben, az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
8: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
9: Ügyeszeti segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással. Csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
11: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
12: Skoda. Reklámot hallottak.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A szülő felelhet gyermeket ettéért. Újra nyitott borospincék, vágányfelújítás Miskolcot is érinti. Kis Juditot hallják. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha a kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélkül e-rollerrel okozott balesetet, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, ilyen esetekben a Mabisz ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
2: Érthető, hogy ez egy trendi dolog, érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
1: Júliusban újra benépesülnek a nyitott borospincék a Sajóvölgyében, idén is megrendezik a Dubicsányi Pincegazdák napját, számoltak be róla a szervezők. Ezúttal is a helyi borkultúra, a vendégszeretet és a felhőtlen kikapcsolódás ünnepe lesz a fókuszban. A rendezvényen a látogatók közvetlenül a helyi gazdáktól kóstolhatják meg a környék legfinomabb nedűit, miközben hagyományos ételek és élőzenés programok gondoskodnak a fesztivál hangulatról. Nagyszabású vasúti felújításokat indít a MÁV, amelyek a Miskolc és Debrecen közötti vonalakat kiemelten érintik, számolt be róla Bon. A vasúttársaság két jelentős vágánykorszerűsítési projektet készít elő annak érdekében, hogy megbízhatóbbá és biztonságosabbá váljon a közlekedés az érintett szakaszokon. A munkák célja a pálya állapotának javítása és a menetidő kiszámíthatóbbá tétele. A felújítások idején egyes járatok közlekedése módosulhat, ezért az utasoknak változásokra kell készülniük. A beruházások hosszabb távon hozzájárulhatnak ahhoz, hogy korszerűbb és stabilabb legyen a vasúti infrastruktúra a térségben. Először Rakamaz és Tokaj, valamint Szerencsés Nyíregyháza között indulnak a munkák. Országszerte sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik elénk, főként az ország északi felén erős északi-északnyugati széllel. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 és 35 fok között alakul. Miskolcon ma 33 fokig is felmelegedhet a levegő, élénk lesz a szél, de zavartalan a napsütés. Vigyázzanak a magas UV-sugárzás miatt. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humortitánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Na, itt is vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nem délutáni, nem műsor, gyerekek, megjöttünk, jó reggelt, itt vagyunk.
2: Nem délutáni, nyári.
1: Nyári.
2: Gyerekek, nyári,
1: ezt nyári időszámításra. Most már mindenki kezdjen el egy kicsit lelassulni, nyugalom van. Nyár van, gyerekek, kevesebben dolgoznak. Egy reggeli ébresztő műsoron. Nem, a zenéről kellene szólni, a Lusta Banda írja Zsolti. Itt vagyunk, gyerekek, volt egy kis problémák, többek között az ajtó nem engedi be Esztert. Vannak problémáink, de megjött ő is itt van, úgyhogy...
2: Mi lehet az az elutasítás az ajtóban Eszter iránt? Mi lehet, ami megakadályoz téged abban, nem. Hogy ide begyere?
1: Nem engedi be az ajtó.
3: Nem enged be. Csöngettél? Többször is.
1: Nem hall, itt nem halljuk.
2: Nem lehet hallani, ilyenkor hívjál
3: de
2: mindig.
3: Írtam a Viber csoportba, hogy engedjetek be.
1: Na, azt láttuk most.
2: Most láttam meg.
1: Mi van a kártyáddal, vagy mi van?
3: Nem tudom, mi van. Így húzogattam, de nem menne hova, semmi.
2: Tologast.
1: Adok majd neked egy applikációt.
3: Egy jel?
2: Igen.
3: Hogy legközebb ez lesz, hazamegyek aludni, csak mondom nektek. Nem vagyok hajlandó ezt elviselni. Így is van. De hát milyen dolog ez?
1: Adok egy applikációt, és nincs ki applikációról.
3: De az igazság, hogy a technikus srácok soha nincsenek itt, hogy megcsinálják a telefonomon az applikációt.
1: Megmondom, mit kell letölteni.
3: De az kell valami kód
2: is, nem? Ajtónyitó.lap.hu.
1: Most meg kell, hogy jöjjük, Zsül.
3: Ez van.
2: Azt nem jár el
1: mindenkinek. Adunk egy jó applikációt.
3: Úgy kapartam az ajtót, mint a macska szokta a teraszon éjszaka. Úgy. Senki se hallotta. Senki se figyelt oda.
1: Nem, egyébként is járok néha, hogy nagyon nehéz bejönni. Ha itt nem, ha nem halljuk meg, ott állsz magányosan. És tudod, hogy mindenki itt van bent, de ott kész. Tehát tudod, hogy hallod a csöngő, de tudod, hogy itt már az nem szól.
2: És azért jó, ha telefonálsz, mert mindenki le van halkítva.
1: Az a másik.
3: Most bevallhatom, hogy nekem... Aztán van még szünet óta a Viber csoport is le van halkítva, és nem tudom visszanémítani. Úgyhogy néha eszembe, hogy jó, rátekintek a csoportra.
2: Mennyi üzenet.
3: Ezek nagyon izgalmas dolgok. Igen. Szóval, hogy nem tudom, hogy kell visszanémítani. Úgyhogy most ilyen silence treatmentben vagyok.
2: Visszanémítani?
3: Igen.
2: Az mit jelent?
3: Hát amikor újra kapsz értesítést, hogy valaki írt neked.
1: Hogy 30 napig lenémítottad a csoportot.
3: Szerintem nem 30 nap, ez most már 180 körül jár, de hogy ez...
1: Akkor igen. Az lejárt a napod, akkor újra meg tudod, elhúzod jobbra az egész csoportot, elhúzod jobbra.
3: Technológia.
1: Elhúzod jobbra az egész csoportot, és akkor ott kiadja, hogy némítás.
3: Törlés?
1: Nem, hát törölted is, de hogy...
2: Lépek örökre.
1: Igen, ott van, hogy... És akkor ott van, hogy némítás, és akkor lenémított 30 napra, följárja, 15 napra, 30 napra.
3: Azzal rossz, hogy itt azon írva, hogy csemegés némítása, tehát hogy ez még nincs. Vagy várj, csak így?
1: Igen.
3: Ennyi volt.
1: Balra kell húzni, vagy balra vagy jobbra, valamire elhúzod, igen.
2: Ja, és mi vagyunk a boomerek.
1: Ennyi gyerekek. Nekem is van egy csoportom. Azt mondja, Zsolt, itt akarod a retróra, odavaló vagy, írja valaki. Hát fantás Duci, nem tudjuk, hogy itt van-e, de majd jelentkezik.
2: Zsolti az, aki az előbb írt, hogy Lusta Banda vagyunk.
1: Ja, Zsolti, itt akarod a retróra, hogy odavaló vagy.
2: Kell, igen. De egyébként jelenteném, hogy Duci itt volt tegnap.
1: Duci itt volt.
2: Duci jelentkezett és írt. Ugye, tegnap nem volt a bocsi, azt nem tudom, hogy ma
1: de van. De ma kérdés, hogy itt van-e, vagy visszament áruloskodni, vagy visszament, de visszajön.
2: Jön.
1: Igen.
2: Jött bocsi?
1: Van, már ott állok a kocsi mellett, igen. Fantás Luci, itt vagy, ha igen, maradj itt mindig, színvonalas, humoros és szórakoztató műsorban lesz lészed nap, mint nap, Balázsok a legjobbak, Szabika. Küldte nekünk, köszönjük szépen, de Duciról egyelőre nincs szó. Tehát Duci eltűnni látszik, Duci valószínűleg visszament, úgyhogy ez van, gyerekek.
3: Ennyit bírt. Ez volt, eljött, megmutatta magát, hogy akkor ő is van, ő is tud.
1: Bele szimatolt itt a reggelbe, és aztán ennyit írt, igen. Jó, látom, őt helyre tetted. Azt... gyerekek, mit szóltok a tegnapi parlamenti vitához? Hadd ne kelljen ezzel foglalkoznunk. Én is, megmondom őszintén,
2: hogy most már egy kicsit ezt szerintem el kéne engedni. cinemesterre vagyok, aki mondta, hogy most már tényleg foglalkozunk azzal, ami a dolgunk. Ez nagyon aranyos volt, jó, megtörtént minden, hogy most már ez az egymásra szardobálás, bocsánat, hogy akkor legyen meló, kész. Tehát már megint az van, hogy de ti loptatok, oké, akkor mondjuk meg, mennyit loptatok, az mi az ára, meddig kell ezt leülni.
1: Igen, sok volt, meg nem is biztos, hogy méltó mindenki ez, ahogy is elkerik. Én is belenéztem, de már nem elengedte, meg voltak a választások, lement, jól van. Innentől kezdve a politika visszamegy a parlamentben, meg csináljuk a dolgunkat, és tök jó lenne, most már én is kiszálltam belőlem.
3: Hogy egy csomó ember, aki ugye nagyon sokat kampányolt azért, hogy a politikában fényderüljenek különböző titkos dolgokra, hazugságos, stb. Hogy ők azért most idegileg eléggé megkotlottak.
1: Hát, hogy nyilatkoznak is.
3: Hogy elfáradtak, és itt vannak ezek az emberek, akik cserébe ugye elég sok mindent elkövettek az elmúlt időszakban, cserébe azt látom, hogy nem gondoltak meg idegileg, hogy ez hogy van, hogy őket még összetartja az adrenalin, vagy mi újság?
1: Föld alattin utaznak.
3: Tegnap én is tömegközlekedtem, és majdnem kisposztoltam, hogy hashtag rogánkodom, de hogy, hogy igen, hát a Wartburgok kerültek elő, igen. Meg
1: Wartburgok és föld alatti gyerekek. Wartburgok és
3: szerénység,
1: föld alatti.
3: Szerénység.
1: Igen. Na mindegy, hagyjuk is szerintem, menjen vissza a politika oda, valóban rémisztő, ami most történik, és nem méltó másokakhoz. Reméljük, hogy rendbetétel indul, és nem tudom, ez a sárdobálás, ez most már így egy picit tényleg túl sok. Miért nem lehet csütörtök óta visszahallgatni titeket, Zsülci?
2: Gyulos!
1: Vissza lehet bárhol, a Spotify szarakodik valamiért a pénteki adásunkkal. És az applikáció se szereti a pénteki adásunkat.
2: De akkor vissza lehet hallgatni bárhol, kitételed.
1: Az erős túlzás.
2: Igen, tehát hogy nem állja meg a helyét. Ha a háromból két platform megdöglött, akkor úgy érzem, hogy ez a mondat ez nem igaz, Gyula.
1: Igen.
2: Hogy vissza lehet hallgatni bárhol. Hol ez hallgassuk? Nem. YouTube?
1: YouTube-on vagyunk. SoundCloud.
2: SoundCloud.
1: SoundCloudon is vagyunk. Igen, ott a Spotify talált valamit a pénteki adásba, gyerekek, ami miatt azt nem tudja. Valami letiltotta, nem engedi, lehet, hogy bejátszottunk a zenét. Én nem emlékszem már, mit csináltunk pénteken, de nem szereti a Spotify.
3: Szerintem fantás Duci miatt van.
1: Egyébként valószínűleg Duci miatt van.
3: Aznap jelent meg.
1: Duci miatt van.
3: Megjött, és azt mondta, hát én a hüklességet azért.
2: Akkor
3: azért
2: azt tökre is teszem a kis mindenféle lejátszókat.
1: Igen.
3: Macskosok.
1: Abszolút, igen, ez van. Augusztus 8-ai DJ Oti buliról mikor lesznek infók a fellépőkről, stb. Már tűkön ülök, üdv Brigi.
2: Brigi, jó lesz, ezt tudom neked mondani. Én, mint aki hát rajta tartja a kezét az ütőeren.
3: Igen.
2: Hogy jó lesz. Ugyanúgy jó lesz, mint eddig az összes többi. Az a lényeg, hogy engedd el, fiatalodj vissza, igyál egy italt, az így.
3: Az a helyzet, hogy srácok, szerintem még Balázs se tudja pontosan. Tehát, hogy már vannak elképzelései, de még most még nem körülbelül minden, ahogy ismerem Balázs, most ezt még egy kicsit még rágni kell.
2: Egy csomó...
1: Hát sok mindent tudnék mondani.
2: Jó, de nem mondj.
1: De egyelőre úri ember vagyok, úgyhogy nem mondok, még kivárok, de lehet, hogy egyszer csak fogok. Majd, de még nem. Nem a mi, tehát hogy majd nem rátok.
2: Ja, most meglettél.
3: Nem rátok. Szükséget érzek, te is érzek a szükséget?
1: Van, és most még csöndben vagyok, de már nem sokáig. Úgy
2: de ha ő egyszer kinyitja a száját, akkor...
1: Az nem biztos, hogy jó lesz.
3: Úgyhogy
2: egy csomó embernek.
1: Egyelőre csöndben vagyok.
3: De az egyeztetések kapcsán nem van benned egy kis torzsalkodás?
1: Nagyon sok.
3: Aha, nem
1: nagyon
3: egyszerű?
1: Sok. Hát nem, hogy nem egyszerű. Hát figyelj, ilyet mi nem basztál.
3: Ez a beszél.
1: Most vagy elkezdik a másik oldalon is összekapni magukat, tényleg, és elkezdik csinálni a dolguk, vagy nagy baj lesz, de tényleg. Tehát, hogy ott...
3: Megyünk a parlament elé?
1: Hosszú értekezleteken vagyok túl, meg beszélgetéseken, de egyelőre nem mondok semmit. Csak jelzem, hogy jó lenne, ha most már csinálnák a dolgokat.
3: Srácok, ti ebből semmit sem fogtok érzékelni, mert ahogy ilyenkor lenni szokott,
1: nem.
3: Mindenki össze fogja kapni magát időben, csak előttem még ezt a...
1: A rutin az évek és a szakma szeretete az, hogy lehozzuk, gyerekek, úgy rúgjatok nagyon be. Hát van baj, de majd erről kicsit később. Egyelőre nézzük a jó oldalát. Pénisz
3: zajlik egyelőre.
1: Van, igen. De jó lesz, mondunk minden infót. Hát a fellépők, igen, fontos, de hogy szerintem az, hogy fontos inkább az időbeni bejutás, meg hogy ott legyetek, aki 6-ra jön, 9-re jut be. Jó? Tehát ez az új jelszó a Szigetre. Ha 7-re jössz, 10-re vagy benn. Ha 8-ra jössz, fordulj vissza.
2: Jó, tehát ha 11-re délelőtt, akkor viszont már délután.
1: Így van, mondani fogunk minden információt. Aki korán kell, alanyat le. Ennyit mondok, jó? Legyen ez a Sziget jeligéje, hogy ez nem a 7-kor odajövök, 8-ra bent vagyok történet lesz, 63 000 ember. Vitézivel tárgyalunk, úgyhogy majd lehet, hogy behozom adásba, és akkor meghalljátok, hogy milyen beszélgetések vannak, vagy beszéljünk erről külön, hogy milyen egyeztetések vannak azért,
2: hívjuk
1: hogy...
2: Hívjuk fel adásba, ott már nem lehet. Ú, de jó.
1: Mindenképpen
2: ott olyas, meg tudjuk szorítani a tökét?
1: Olyan stádiumban vannak, hogy hogy indulnak a pótlóbuszok, az egyes villamosok, a hévek, a járatsűrítések, minden. Tehát, hogy itt van nagy szakkör van.
2: Legyél már nagyvonalú, vegyél neki 10 új villamos. Érted?
3: Vagy egy nagyot.
2: Hogy vagy egy ilyen hosszút, ami végigér.
3: Igen. Én szerintem amúgy a végén úgy is ez lesz, hogy a zsebedben nyúlsz, és majd ilyen bringó hintokból fognak jönni az emberek 4-esével, szerintem az meg fogja oldani.
1: Igen.
3: Amúgy a maga a híd az kinek a tulajdona, amin át kell menni?
1: Hát ez egy jó kérdés, ez önkormányzati tulajdon, harmadik kerületi tulajdon, tudod, ez a sziget tulajdona, kinek a sziget bérlő, tehát bonyolult, tudod, nem tudom, hogy milyen jogi viszony van, szar állapotban van
3: ha megveszem a hídat.
1: És felújítod, azt megköszönöm.
3: Nem azt mondod felújítom, hogy megveszem a hidat, és aztán még vámot vetek ki.
2: Hídpénzt.
1: 500 forint emberenként.
3: Igen, de úgy, hogy egyedül fogom szedni, tehát egyedül fogom egyesével átengedni az embereket. És úgy tudját, mindenki kap blokkot is. Tehát akkor ezzel kicsit még le is fogom tudni lassítani a dolgot.
1: Na, igen.
3: Meg kell venni a hidat.
1: Igen, szedd össze magad, nem lesz ez így nyári SMS. Jó van, gyerekek, hát 6 óra 28-an még hat beszélünk az egyik témáról, már kérjétek a másik témát.
2: Nyugi.
1: Mondani fogunk mindent a szigettel kapcsolatban.
3: Ezt elfogult vagy a Tisza felé. Balázsék legalább pártatlanok. Lassan emiatt hallgathatatlan vagy.
1: Hát aztán nagyon durva. Hát elmondtuk, hogy a Rogán Tóni tejt, aztán metrózott, meg föld alatt tízet, hát ez aztán tényleg nagyon durva volt.
3: Ez nagyon durva volt, srácok.
1: Ez nagyon durva volt, igen. 23 nap, 19 óra, 42 perc és nyári szünet, gyerekek. Kaptuk SMS-ben. Köszönjük szépen, helyreállt a világrendje, ezt is beolvastuk. Hánytól lesz ott a színpadon, én a szúnyogcsödör? Ne azt nézd! Tényleg, ez nagyon fontos, komolyan mondom, ne azt nézd! Ha én azt mondom, hogy én 6-tól vagyok színpadon, mert nagyon hosszú lesz a műsor, ha 6-ra jössz oda, 8:30-ra leszel bent. Ezt tök komolyan mondom, felejtsd el, hogy mikor vagyok színpadon, nem Feri. Ez a lényeg.
3: Feri, felesbe veszünk egy mobil hidat.
2: Ugye jó, vagy egy ponton.
1: Egy ponton hidat építsetek
3: a másik
1: már.
3: Oldalról, amikor nem figyelnek, beengedjük majd a többi embereket. Na jó van.
1: Az jó. Jó az jó ötlet. Az jó ötlet. Macskos Lipsik írja valaki. Köszönjük szépen. Na így már. Helyreálltunk. Mennünk el, Zsulci, mennünk el. Fél hét van, jövünk vissza. Cserébe ígéretünk, a szíven nem zenélünk akkor, hanem pofázunk. Úgyhogy pici reklám, és itt vagyunk már is.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem hajnalok hajnalán?
6: Hogy darabolom neked a zenéket?
7: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
4: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
6: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
5: Feri, vigyázz!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
9: Volkswagen.
10: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
11: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
12: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starre EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starre EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
13: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
14: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa?
9: Útlevélpipa. Vajon elfelejtettem valami fontosat?
14: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
15: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
16: Skoda. Reklámot hallottak.
17: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A lovas terápiát is lehet támogatni, Lila Füred a legszebbek között, vadkendert termesztett, nem kellett volna. A mikrofonnál Kis Juditot hallják. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
2: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozás, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
1: A felajánlásokat május végéig várják. Nemzetközi elismerést kapott Miskolc Lila Füred, számolt be róla a minap. A Time Out utazási magazin a világ legszebb helyei közé választotta a miskolci turisztikai térséget, amely így rangos nemzetközi listára került fel. A cikk szerint a festői környezet, a hámorító, a palotaszálló és a természeti látványosságok együtt tették különlegessé a helyszínt a nemzetközi zsűri számára. Az elismerés újabb visszaigazolása annak, hogy Miskolc természeti értékei világszinten is kiemelkedőnek számítanak. Drogkertészetet számoltak fel a nyomozók Bogácson. A helybeli férfi a rendőrség jelentése szerint odahaza termesztette a tiltott szernek való növényeket, ráadásul egy olyan helyiségben, amelyet kifejezetten az indiai kender szaporítása miatt alakított ki. A cannabis magokat pedig egy online áruházból rendelte, minden bizonnyal ez vezette nyomra a Delta program egyenruhásait. A bűnözőt a Borsod-Zemplén vármegyei otthonában csípték nyakon. A 46 éves kábítószer termesztőnél vadkender töveket és 80 g zöld színű növényi örleményt is lefoglaltak. A drogkertészt elfogták, a férfi pedig, mit tehetett volna mást, elismerte a tiltott üzletet. Országszerte sok napsütése és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik elénk, főként az ország északi felén erős északi-északnyugati széllel. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 és 35 fok között alakul. Miskolcon ma 33 fokig is felmelegedhet a levegő, élénk lesz a szél, de zavartalan a napsütés. Vigyázzanak a magas UV-sugárzás miatt. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.
3: Rádió
4: 1! 3:47 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek.
5: Cső! Szevasztok! Hello!
4: Halló, jó reggelt! Eltűnnek a parkolóautomaták, erről beszélj majd egy mondatot.
6: Én meg fogok venni egyet, abból is.
4: Ez igen, mi lesz a tanárbácsi, valaki Balázsnak adott a 4000 ér egy parkolójegyet. De jó sztori volt, az Barna bácsi írja nekünk.
5: Igen. Szomorú igen. Egy kicsit, ugye, hogy nyugdíjas tanárként ebből kell kiegészítened a fizetésedet, de egyébként meg egy olyan jó, tényleg jó volt.
4: Igen. Fantász Duci itt maradt, képzeljétek el, jó reggelt, visszatértek, de ma valahogy nem akarózik a fülem, hozzájuk maradok, nálatok Fantász Duci. Nem bánt fel őket, nem ezért kérdezzük csak, hogy Duci marad, de Duci itt marad.
5: Ducko.
4: Úgyhogy egyenként raboljuk el a hallgatóikat. Hozzuk el őket.
5: Mi szerint fogjuk ismerni őket.
4: Aki átteker, és itt marad, a nevét írja be, hogy fölvéshessük a nevét Duci mellé. Duci ott van. Úgyhogy, Ducika, örülünk, maradjál, az se baj, a kapcsolgat, az se baj, valaki ott van. Mindig azt mondjuk, hogy legyen sok jó reggeli műsor, válasszanak a hallgatók, döntsön a piac. Az volt az aranykor, amikor 4-5 reggeli műsor volt. Voltak a Happy-ék, a Harsányék, a Bocskorék, mi. Tudtál válogatni, nem? És aztán a piac eldöntötte. Tehát monopól helyzetbe se lenni jó, mert az meg ellustít. Legyen még jó 3 reggeli műsor. Úgyhogy tényleg,
5: gyertek,
4: nincs baj.
5: Kell legalább
6: egy.
4: Tessék?
6: Legalább
4: egy jó legyen már.
6: Egy humárosan lehetne, mert most kezd az egy kicsépejtő lenni ez a szituáció.
4: Igen. Szóval jó, abszolút, mi is sipkedjük őket, ezt mindig elmondjuk, de legyenek, legyen sok jó műsor, az a jó. Neked is az a jó. Sok jó humorista van, mert akkor van kihez hasonlítani, a pilotáknak is az a jó. Ha van kivel versenyezni, ez mindig jót tesz a piacnak, jót tesz a kereskedelmi tévéknek, ha van konkurencia, a reggeli műsoroknak is legyen, tehát legyenek a Gáborék is. Sokáig.
6: Én mindig mondom, hogy lányokasszonyok, kezdjetek el humoristáskodni. Kellenek a nők.
5: Lányokasszonyok.
6: Gyerünk!
4: Hajrá!
6: Indulás!
4: Hajrá!
6: Indulás! Elő a jobbik
4: életeket. Támadjátok meg ezt, Steph!
6: Így is van. A kedvencem azok a középkorú férfiak, akik haragszanak a nőkre, amiért humoristák. Ők a kedvenc ember típusom.
4: Nem is értem. Hogy tudsz egy nőre haragudni, aki humorista?
6: Hogy tudsz egy nőre haragudni?
4: Azért az megvan.
6: Nézem, nagy szemeim, nagy csita szemeke, erre lehet haragudni, erre lehet.
5: Támadsz, az a baj. Az a baj. Pont olyan vagy, mint a csizmás kandúr.
4: Simogatod, aztán a kezedbe harap.
6: Nincs is semmi látni valód, de gyere, akkor meg a hasamat, aztán
4: meg... Igen. Valás, a Kossuthot ne hagyd ki. Ja, hát te kell a jó Kossuth is, kell a jó Kossuth.
6: Kossuthon van reggeli műsora, oh, úgy.
5: Hát
6: nem.
5: Persze.
4: De ott ilyenkor szolgálati van. Hírek, megbeszélések, mezőgazdasági hát körkapcsolások. Igen.
5: Az 5-től 6-ig van. Az a miénk, a mezőgazdasági műsor. Aztán, hogy 6-tól mi van, azt nem tudom.
4: Igen. Azt én sem tudom, de szerintem ilyen rendes reggeli műsoruk egyébként az úgy abban nincs nagyon neki klasszikus.
6: Meghallgatnám, ilyenek ilyen beszélgetések lennének, hogy és te éjszaka melyik klasszikus zenei előadóra gondoltál? Napok óta csak Mozartra gondolok. Érdekes, mert szerintem Bach egy kicsit agresszívá tesz mostanában.
5: És micsoda szócsaták lennének belőle. Mi Bach vagy Mozart?
6: Igen. És most hallgassunk meg valamit, ami és egyáltalán nem való ide. Na.
4: Igen.
6: Adnám, adogatnám.
4: Azt mondja, hogy igen, Zsülci mutogat, időjárásunk, Ferenc, mondj valamit. Hideg frontot emlegetnek. Mit jelent ez?
5: Támad a front, jó, de nem az, amit eddig mondtak, mert ez most nyugatról jön.
4: Igen.
5: Úgyhogy ez egy másik front. Szerde esti viharok letarolják, és holnap óriási visszaesés van.
4: Köszönjük szépen!
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
4: Köszönöm az emberek. Azért néztem ilyen hülyén, mert hogy elkezd ezt normális időjárás mondani, én lecsatlakozom. Tehát abban a pillanatban kész dobja az agyam. Ez olyan, mint amikor hazamész 30 év után, és az anyád kedves hozzád. De egyszerűen nem érted. Tehát, hogy...
5: Ezzel próbálok megzavarni. Időről időre mondok egy rendeset.
4: Szerintem az nagyon ijesztő. Hirtem mondasz egy rendeset, és lekapcsolják rá, mert nem is... Mi van?
5: Mi van?
4: Is, mit mondtál. Azt hiszem, nem mondta semmit.
5: 34 fok lesz ma. 34.
6: 34 fok?
5: Igen.
4: Az jó.
6: Akkor kirakom a bugyikat száradni.
5: Jó.
6: Most már ebben száradjanak. Na jó. De ez nagyon durva amúgy, és még mindig május van, csak mondom nektek, srácok. Láttátok, hogy már van ilyen víztilalom? Hogy nem lehet locsolni?
4: Már most. Július-augusztusban szokott lenni, haló.
6: Bizony, láttál a csoportba. Ahonnan az információim azt
5: hiszem, hogy... Ez a nyestes?
6: Ez nem a nyestesek, hogy... még locsolhatnak, hanem ez egy másik csoport, ahol a vízgazdálkodásról van szó, és ott már megjelentek bizonyos településeken, hogy most már óvatosan.
4: Hát igen. Jó,
6: nem lehet
4: kemény.
6: A járdát locsolni, meg ilyenek. Fogat most még lehet. Még. Mert, és aztán majd ez sem biztos.
5: Van, aki eddig sem vette magának.
4: Igen. Inkább a

0: elfelejtettük, de ők szólnak. Pedig már évek óta csináljuk, de...
1: De azért mi túl tudunk ezen lendülni egy pillanat alatt.
0: Annyira gyorsan mindig hónap vége van, hogy az ember nincs arra felkészül, hogy megint nem ám most volt. De nem, tényleg, megint szerda van. Megint szerda van. Úgyhogy, Meri, köszi nagyon, tényleg, tök jó vagy. Ez tök jó, hogy szóltál. Gyógyunk akkor 1-1-8-tól, abszolút.
1: Én is itt vagyok egy ideje, halkan, te biztosan, Ágica. Újabb név, amit meg kell jegyezzünk.
0: Ezekre nem adunk. Már hogy fontos Ágicad, ez itt vagyok, de halkan, aranyos vagy, jó, hogy valami, valami plusz kell ide, hogy beolvasásra kerül, igen.
2: Ennyi. Azt látom, hogy Laci, nagyon nagy rajongótábor alakult ki a hallgatók között, akik mondják, hogy készíted az ostját, meg hasonlók, úgyhogy oda kell tegyed magad. Oda kell tegyed magad, nem lehet most akármilyen.
0: Már nyitom is a számat, Laci. Készítsd az ostját, Laci.
2: Szeretem.
0: Igen. Jól van, na, akkor 8-tól jó. De most tényleg tegyétek oda magatokat. Engem most már nem érdekel, a hűtőből kietted az utálát, úgyhogy a férjed ne vegye észre.
2: Nem, egyáltalán nem érdekel.
0: Nem érdem, csak nem nagyon érdekel. Mocskos dolgokat
2: minden
0: szeretnék hallani.
2: Minden szénhidrát alapú bűnözést most félre kell tegyetek. Most valami olyan dolgról kell szó legyen, aminek tétje van.
0: Igen.
2: Ami fájdalmas.
0: Amit senkinek nem mertetek eddig elmondani. Ami tényleg annyira intim, annyira magájellegű, hogy kicsit még magatok előtt is szégyelitek, hogy magadra nézve látod, hogy mesztelen vagy, és megint azt csinálod. Tehát, hogy tényleg nagyon durva dolgokat akarunk május végén hallani. Nem érdekel, hogy találtál egy kullancsot a gyerekbe, és elfelejtetted csak reggel kivenni. Nem érdekel.
2: Nem érdekel. Májusi gyónás aranyat ér.
0: Így van.
2: Ezt szeretném, hogyha megjegyeznétek.
0: Ha csak egy nagyon mocskos bűnös gondolatod volt, azt írd le.
2: Főleg a Ferivel kapcsolatos.
0: Igen, azt pláne írd le.
1: Duplán jöhet.
0: Mélyülj el magadba, tarts önvizsgálatot, nézd magadba, gondolkozz. Nem érdekel, hogy egy sor kocka cukrot megettél, hogy az anyád ne vegye észre, ezért lezabáltad a teljes sort.
2: Ez elég specifikusan hangzik, Balázs.
0: Hát ez volt mindig. Hát tudod, hát ez volt.
2: Egy teljes sort megettél.
0: Hát ugye a kocka cukor a sorokba volt rakva, dobozba. És ha kivettél egyet, akkor anyád észrevette. Ez mit tudtál csinálni? A teljes sort lezabáltad, egyen lejjebb ugrott, azt nem vettél észre. Ha egy hiányzott, kievett a kocka cukorból, tudod azonnal. Ha lezabáltad a teljes sort, akkor nem vettél észre, hogy egy teljes sor hiányzik.
2: Igen, de úgy látszik, milyen szépen megtanítottak minket hazudni.
0: Hát,
2: tehát, hogy az, hogy igazából erre volt jó az egész nevesített
1: trend. Kérhettél volna egy kocka cukrot, de te nem, te elloptad a sort.
2: Igen, azt mondtad, hogy itt most akkor mehet nagyot játszani. De szerintem ez nagyon érdekes, mert csomó mindenben én is ezt tanultam meg otthon. Nem azt, hogy hogyan legyen transzparens kapcsolatunk és jó érzelmi kommunikáció,
0: nem.
2: Hanem, hogy...
0: Az a generáció nem azt tanította.
2: Nem.
0: Azt most mi tanítjuk nekik talán,
2: nem? Egy rendszeres megélésem volt, például, hogyha jött valaki haza, már kulcsból tudtam, hogy ki az, hogy mi a hangja a kulcsnak, és azonnal olyan tevékenységbe kezdtem, ami az illetőt nem triggereli.
1: Én tudtad, hogy örüljön valaminek.
2: Na, ez milyen? Ez mi? Ez megvan?
0: Ez most megütött.
2: Ez megütött? Nem?
0: Nagyon durva.
2: Ugye?
1: Megkönnyeztem. Jó, anyád jött, akkor mit csináltál?
0: Inkább anyád.
2: Anyám, akkor mentem fel a szobámba, hogy gyorsan már tanultam. Igen. Apám jött, akkor pedig valami takarítás mímelés történt, hogy ó, hát gyorsan még itt
1: leszek.
2: Még ezt gyorsan le kell törni. Ugye? Ez mennyire durva?
0: Ez kemény.
2: Hogy a lényeg, hogy pihenésre nem kaphattak rajta.
0: Persze. Micsoda idegrendszeri készenlét. Hogy a zárból, és a zárból tudtad, hogy ki jön, a zárból tudtad, hogy milyen hangulatban van, a zárból tudtad, hogy meg az következő egy órád milyen lesz, mert a zár betételén és az ajtónyitásnál már azt is felmérted, hogy milyen hangulatban van. Micsoda készenlét
1: lesz, vagy nem?
0: Micsoda idegrendszeri készenlét. Csoda, hogy ennyire épek vagyunk.
2: Nagyon durva. És valamivel elütöttem ezt az időt, és apám kérdezte, hogy fogad mostam el, és mondtam, igen, és megnézte a fogkezét. Az akkor a zsák utca volt, és nem volt ízes, nagyon kaptam, és utána onnantól kezdve, hogy már nem az volt, hogy mindig fogad mostam, hanem már csak megvizeztem a fogkefét. Tudom, hogy inkább rohadjon el a fogam, de akkor sem lett igazad öreg. Tudod, így, nem az megvan, ezek az apró dolgok. Persze, gyerekként, és ugye olyan durva.
1: Hogy ez folytatódott. Ott volt a katonaság, ahol hát nagyjából is egészéből is erre tanítottak meg, hogy tudsz üzemanyagot lopni, például a harci járműből, hogy tudod ízét a konzerveket kicsempészni, és apádnak odaadni, vagy eladni a haveroknak. Tehát az egész rendszer, érted így? Hogy tudsz a munkahelyedről lopni?
0: Igen, csak ebben az a nehéz, hogy a gyerekkorodnak, amiről a biztonságos érzelem és érzelmi közegnek kellene szólni, valójában egy felkészülés és egy állandó idegrendszeri készenlét, hogy ha jön a támadás, kiszűr, hogy honnan jön. Ha felméred, hogy milyen állapotban van, megnéz, hogyan tudod lereagálni, de lehetőleg ne is legyen semmilyen állapotban, ezért elkövetsz mindent, hogy nyugi legyen. Tehát te vagy a dolgok okozója, kiváltója és megoldója egyben. Ez a gyerekkorunk.
2: Igen.
0: Valójában érted?
2: Igen.
0: Az okozója és a megoldója.
2: És akkor elkezdnek olyan dolgok történni, ami nem hozzád köthető, akkor teljesen összezavarod, hogy most az időjárás, ezt én csinálok, vagy akkor ezzel hogy van? És ugye kikerülsz a társadalomba, elkezdesz beilleszkedni, és rájössz, hogy mások nem így működnek.
0: Igen, de addigra ez a működésed kicsit, igen. És ezt kell levetkőznöd, meggyógyul.

0: meggyógyítanod.
1: Igen, igen, és ugye belész a szobába, mindenkit monitorozol, ettől nagyon elfáradsz, ugye elviselhetetlenné válsz. A másik, ami nagyon durva, hogy mindent magadra veszel, tehát minden a te sérelmet, tehát ketten összevesznek, az neked szól. És ugye próbáld meg ezt otthon megértetni, plusz ugye megtanulod azt is, hogyha hazamész, és elmondod otthon a sérelmedet, hogy ők ugye a biztonsági hálód, ugye, akinek azt kell mondani, hogy gyere, beszéljük meg, akkor meg elkezdek haragudni, hogy neked problémád van, tudod?
2: És hiszen akkor mi bajod lehet neked?
1: Igen, ugye, és megtámadják
0: az életet. Csak tanuljál, és kapsz ételhitalt, és te tanuljál, persze.
1: Igen, vagy pedig arra haragsz meg, aki mondjuk van egy konfliktusod, nem tudom, hogy volt-e ilyen neked, mondjuk egy ilyen gyerekkori osztálykonfliktus, hogy mit tudom, hogy a kislány nem hívott meg a születésnapjára, azt gondolom, hogy gyakran előfordul, és akkor hazamész szomorú, hogy ez történt, és akkor nem az van, hogy átbeszéltek, hogy akkor ezt hogyan kell kezelni, akkor egy, tudod, és akkor hogyan lesznek a hosszú, hanem azonnal vérbosszú.
0: Vérbosszú!
2: Nem baj, majd te sem
1: hívod meg! Levadászuk!
0: És akkor milyen durva lehet annak, akinek mondjuk van egy, ha mi így éltünk, és viszonylag, akkor ez egy normalitás volt, nem volt ez semmi baj, nyilván a szülők is hoztak egy csomó mindent. De hogy milyen durva az, amikor mondjuk egy verekedős apuka, egy alkoholista anyuka. De érted? Tehát, hogy mi is így triggereltük magunkat, és csak egy viszonylag normalitásban sokszor érdekes szülőkkel, nem normalitásban, de hogy próbáltad túlélni a gyerekkorodat, ami még nem volt extrán durva. De milyen az, amikor extrán durvába vagy, ha ezek így megmaradnak, hogy egy zárbetételnél tudod a hangulatot, és még nem attól kellett félned, hogy hazajössz és agyonvernek.
2: Hogy mennyire részek,
0: hogy csak az anyádat veri meg, vagy téged, az milyen nyomokat hagyhat, ha ez csak egy ilyen nyomot hagy, hogy jön anyád, és fölméred a lépcsőházból, hogy nagyot lép vagy kicsit, mert ha nagyobb lép, akkor friss és jókedvű, ha egyesével jön, akkor fáradt, viszont mérges.
1: Nem így van. Ebben most mindenkinek egy több generációs trauma szakadt ebben a nevetésben.
0: Éreztem ezt, amit elmondtam.
1: Ja, Istenem. És, utána, ja, és amikor tudod, hogy zárja be magamokat a szobája ajtaját, hogy tudod, hogy ez most az a fajta, amikor egyszer csak kirobbantja, és azt mondja, hogy ne itt mindennek vége van, vagy pedig az a fajta, amikor
2: csend van.
1: Amikor így csend van, és így és akkor csak magadban csendesen megpróbál megoldani az összes többi dolgodat.
0: Igen. És közben jöttél, mentél a legboldogabb gyerekkor, nyaraltál, bányatorral fürdöttél, minden rendben volt, de ha ezek így beégtek az idegrendszeredbe, mi lehet a durvábbnál, nem? És ez nem
1: én itt, amúgy te is szoktál félhet, hogy mi az, amire nem emlékszel. Tudod, már csak így a tüneteim maradtak meg, csak hogy ott van, hogy...
0: Meg kell.
1: Hát valami jó.
2: Mi miatt van ez a szorongás?
1: Igen. És az a durva, hogy például nekem rendszeresen volt az erémámom, ilyen tínédzser koromban, hogy valakit véletlenül megöltem.
2: Tehát, hogy mondjuk ez egy fel. Elég erős álom.
1: És azzal a bűntudattal kezd, hogy valakit véletlenül megöltél, de nem tudod a körülményeket, csak tudod, ez az iszonyatos bűntudat, mert minden értem,
2: hogy hibás. És az megvolt, hogy kit? Vagy csak így egy.
1: Nem, ezek nem, sose arcosa volt semmi, csak volt az érzés, hogy úgyis valakit véletlenül megöltem, tudod, és így az egész.
0: Hát ez mindennek a, igen. A ventilálás, a levezetése, beleálmodása, persze. Nagyon
1: minden
0: durva.
1: A te hibád, hát ha köztük van konfliktus, az is a te hibád. Nagyon de szóval igen.
2: Szép reggeleid voltak.
1: Jókat írtak a hallgatók. Majd hiányozni fog, ha nem leszek. Emlékeztek erre?
0: De valahol ezeket nagyon szereted, ezeket a mondatokat, most már klasszikussá váltak, persze. Igen.
1: Jó, jó ég, igen.
0: Nagyon kemény.
1: A másik nagyon kedvencem, bocsánat, amikor 4 éves korom óta tervezte mind a kettő a saját halálát megtemetését, tudod. Na, figyelj, és akkor ezt hallgatod, érted 4 évesen. Na, amikor meghalok, akkor a kis Józsit meg ne hívjátok a temetésre. Mi van, tudod?
2: 4 évesen. Olyan apa szeretlek. Nem, amikor meghalok.
1: Fogok ilyen, majd jó, megbánod, amikor meghaltam. Na.
0: Igen. Na, itt van a játékosunk. Szia, jó reggelt, halló.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Hello, Pityesz, honnan hívtál minket?
3: Németországból.
0: Pityesz, Németországból. Dolgozol ki, mit csinálsz?
3: Dolgozok, kamiont vezetek.
0: Kamiont vezetsz. Aha, nagyon jól van, akkor kamiont vezetsz. Kivel játszol, Pityesz?
3: Hát leginkább Ferivel.
2: Remek jó választás, Pityeszkém. A te azt tudod, hogy mi az ajándéka ennek a játéknak?
3: Miért van külön ajándék?
2: Én úgy tudom, hogy
0: nincs.
2: Nincsen?
0: Nincs. Ezen a héten nincsen.
2: Akkor csak nagyon jó.
1: Nagyon lelés.
2: Egy balázsékos ajándékcsomag.
0: Hatalmas szájra puszi Feritől a következő kidelepülésen.
2: Igen, lesmárollak a
3: legnap. Most borotválkozás után.
0: Igen. De nincs most külön. Egy ajcsicsomag van, de az is nagyon szép. Jó?
3: Oké, legyen úgy.
0: Na figyelj, akkor megyünk.
3: Oké.
0: 3-2 tessék.
2: Kint élsz, Pityesz?
3: Csak dolgozok.
2: Hazajársz?
3: Magyarországon élek, természetesen. Oda-vissza járok.
2: Egy hét alatt hány fuvar tudsz megcsinálni? 2?
3: Az attól függ, hogy hova szól a fuvar.
2: Mondjuk Honoluluba.
3: Az kamionnal nehéz lesz.
2: Át lehet hajózni az óceánon.
3: Jó is lenne.
2: Most mit viszel, Pityesz? Mit viszel?
3: kettő darab alumínium tekercset, amiből majd üdítőitalos.
2: Két darab alumínium tekercsel járkálsz?
3: Kettővel. Hát jó súlya van.
2: Ennyi fér föl csak. Ja, ezek azok, amik el szoktak szabadulni, és letarolnak mindent, ugye?
3: Ez állítva van.
2: Aha, biztonságtechnika. Van családod, Pityesz?
3: Van.
2: Szereted őket?
3: Persze, természetesen. Hát ki ne szeretnék.
2: Gyerek van?
3: Van az is.
2: Egy?
3: Egy. Egy kislány.
2: Meg is
0: vagyunk. Ügyes vagy, ügyes volt, Pityesz. Igen, kihúzta, szépen elbillegtél, de sok kérdést kaptál, úgyhogy álltad a sarat.
3: Hát igen, pedig én is kérdeztem volna.
0: Na igen, jó kis csata volt ez.
2: Nem hallottam, hogy nagyon jött volna a kérdés, Pityesz.
3: Hát letámadtál.
2: Ja, ne haragudj,
3: hiszem,
2: bocsánat.
3: Hogy védekezni tudok.
2: Igen. Ügyes, de ügyes voltál, megvan a csomi.
0: Te vagy a kamionos Pityesz a TikTokról esetleg?
3: Nem.
0: Jó van, akkor megörültem. Jó van, oké, aztán lopod a gázolajat, kérdezi valaki. Jó van, Pityesz, van egy ajándékcsomagot, küldjük neked, jó?
3: Nagyon szuper, köszönöm szépen.
0: Ciao, ciao.
3: Sziasztok.
0: Hello. Ja! Mi van?
1: Kicsit regresszívba kerültünk, Balázsa.
0: Sajnos ott vagyunk a lépcsőházban.
1: Előre át fogunk hintezni 15 percig, utána minden rendben lesz.
0: Igen. Ő nem az a Pityesz, gyerekek, sokan megkérdeztétek, TikTok sztár Pityesz. Én nem tudom, ki a TikTok sztár Pityesz, de nem az a Pityesz, úgyhogy nem tudom, hogy kire gondoltok, mert valamilyen kamionos Pityeszünk, de ő talán még játszott is velünk.
2: Vagy beszéltünk vele, igen.
0: Így van. És nem azt mondta, hogy ki nem szereti a családját, hanem ki ne szeretné a családját. Azt mondta úgy, hogy ezt így abszolút elfogadjuk. Rendben van, nem mondta ki, ráadásul nem is állítottuk ott meg, úgyhogy ha kimondta volna, se lett volna igaz, mert nincs ezzel baj.
2: Nyugodjunk meg,
0: rendben van, adjuk neki oda
1: az eljöttem. De jönnek közben amúgy a gyónások, úgyhogy srácok, röfencsük be lassan a rakétákat.
0: Röfencsük be, de hogy nem 8-tól gyónunk? Várjunk.
1: Jó, akkor viszont akkor most még ne írjatok, akkor
0: csak
1: egy óra
0: most még
1: írjatok.
0: Csak fogalmazgassátok, ízlelgessétek, nyalogassátok a sebeiteket, és aztán 8-tól öntsétek ránk lelketek legmélyebb bugyraiból föltörő gennyet és váladékot.
1: Furunkulusokat fogunk ma fakajtani.
0: Igen.
1: Használom szót. Furunkulus.
0: Furunkulus, egy jó furunkulus.
1: Egy jó furunkulus.
0: Na jól van, elmegyünk akkor, jó? Azt írja valaki, de most erre már nem reagálunk, mert ha ezt újra megnyitjuk, akkor az hosszú beszélgetés lesz, de még Andi írt egyet, hogy mi ma miben vagyunk, és miben voltunk régen. De ezt majd még lehet, hogy beolvassuk. Oké.
1: Okay.
0: Jól van, lesz időnk. 2 perc, pontosan 7 óra, ha közlekedés van, azt küldjétek, mert itt a BL döntő miatt lassan minden a feje tetejére áll, úgyhogy...
1: Már láttam tegnap beköltözni angolnak kinéző foci szurkolókat egy 3 csillagos népligeti hotelba, és látta az arcukon azt az ábrázatot, amit...
2: Ez ennyi?
0: Ezt nem fogják elhinni.
2: Ez 500 ezer esték?
0: Igen. Az...
1: Figyelj, már a kapuban megtántorodtak. Tehát az volt, hogy látod, menjél, jó lesz.
0: Mit gondolnak majd rólunk? Ja, kemény. Na jövő, mindjárt 2 perc, a pontosan 7 óra, itt vagyunk a
4: hírek. Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
7: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
8: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
9: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 szolos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy 2 főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
10: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
11: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
8: Boomerek.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
14: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
15: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
16: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
17: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
18: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
19: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
20: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
21: Reklámot hallottak.
22: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Reklám.
23: Modern, energiatakarékos és esztétikus árnyékolás technikai megoldásokat keres otthonába? Pergola, terasz fedés, gáva járnyékolás, teraszárnyékolók, fix és tolható üvegfal, aluredőny, zsalúzia, nyílászáró, gáva járnyékolás. Jöjjön be hozzánk! Miskolc, Pesti út 48, gávajárnyékolás.hu.
24: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
25: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
24: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
26: Tavaszi kapuautomatizálás okosan. Kaputechnika Miskolc. Cube Smart telefonos vezérléssel 5 év garanciával. Részletek kaputechnikamiskolc.hu.
27: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
28: Kártevők otthon vagy a cégnél? Rovarok, rágcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!
29: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
30: Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban.
29: A Rádió 1-en a legújabb

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
2: 1! Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Tart az Agrárium 2026, új látványosság Kazincbarcikán, eredményes a Miskolci Egyesület. A mikrofonnál Kis Juditot hallják. Zajlik az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok. Ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
4: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlő termesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó, nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
3: Új turisztikai látványosság érkezhet Kazincbarcikára, számolt be róla a Bón. Egy új attrakció megvalósításán dolgoznak, amely tovább erősítheti Kazincbarcika idegenforgalmát és közösségi életét. A csónakázó tó egyik ikonikus hídját fejlesztik tovább, annak érdekében, hogy még vonzóbbá tegye a várost a helyiek és a látogatók számára is. Mint írták, olyan újdonság készül, amely különleges élményt kínálhat majd a jövőben. A városvezetés szerint az elmúlt időszak fejlesztései már most sokat javítottak Kazincbarcika arculatán, fogalmaztak. A szezon egyik legeredményesebb versenyét zárta a Miskolci Harc és Táncművészeti Sportegyesület, számolt be róla a minap. A klub sportolói több kategóriában is kiváló eredményeket értek el, így a verseny a szezon egyik legsikeresebb szereplésének számít az egyesület számára. A résztvevők technikai és művészeti kategóriákban is megmérettették magukat, és több dobogós helyezést is szereztek. A sportegyesület vezetése kiemelte, a verseny nem csak a sikerekről szól, hanem fontos tapasztalatokat is adott a fiatal sportolóknak. Országszerte sok napsütése és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik elénk, főként az ország északi felén erős északi-északnyugati széllel. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 és 35 fok között alakul. Miskolcon ma 33 fokig is felmelegedhet a levegő, élénk lesz a szél, de zavartalan a napsütés. Vigyázzanak a magas UV-sugárzás miatt. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbúgyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a Káosz király maga,

0: Endre, folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók! Gyerekkori élményekről beszélgettünk, már nem is tudom, hogy jutottunk el, de nagyon jó téma kerekedett ebből, mert hogy közben megjönnek az SMS-ek. Ugye, hogy mi az, ami beégett neked gyerekként, amivel, hát hogy lehet ezt a témát várjál szűkíteni? Egy kicsit, vagy úgy sírre tenni, mert nem a legjobb gyerekkori élmény, se a legrosszabb gyerekkori élmény. Tehát igazából nem ezt keresünk, ennél ez egy finomabb idegrendszeri kérdés, amiben most vagyunk. Amiről ugye beszélgettünk a hírek előtt, hogy mindenkinek volt egy olyan, hát csápja, polipja, idegrendszeri fejlettsége, vagy sokaknak, nem biztos, hogy ezt mindenki ismeri, amiről beszélünk, mert felmérte, hogy a szülei milyen állapotban vannak, és vagy úgy feküdt le, hogy hallgatózott a sötétbe, hogy lesz-e veszekedés, vagy a kulcscsörgésből megnézte, hogy az anyja vagy az apja milyen hangulatban van, ha bejön is, még mit tehet, hogy jobb kedvű legyen. És elmeséltünk történeteket, és ez sokaknál elindított egy ilyen kis regressziót így, hogy ki hogyan próbált különböző konfliktusokat megoldani otthon, vagy hát tulajdonképpen elsimítani.
2: Menekülési praktika ez.
1: Túlélési, inkább
2: vagy
1: úgy fogalmazni.
2: Túlélési.
1: Mert menekülni nem tudtál. Túlélni, igen.
2: Nekem sose kerültél ki belőle.
1: A menekülés nem volt opció, akkor arra még nem jöttél rá. Túlélni tudtál vele, illetve könnyebbé tenni magadnak egy ilyen keretrendszerrel, amiben tudsz kapaszkodni, fogóckodókat építeni, hogy azok mindig ott legyenek.
3: Igazából az, hogy ilyen nagyon durva, hát ilyen egy manipuláció ez, anélkül, hogy nem tudom ezen a részükről, nem tudom, milyen a másik oldal, hogy ő ezt hogyan alakítja ki, tudod, hogy tud-e arról, hogy te ennyire alkalmazkodsz hozzá.
2: Csak a manipulációban én mindig föltételezek egy kis ilyen, hát nem is kedvességet, de legalább okosságot. Itt ez nem volt benne.
3: Igen, de szerintem például ők tudták, hogy te mit csinálsz?
1: Nem. Szerintem most mi sem tudjuk, hogy a gyerekeink egyébként mit csinálnak. Nem látsz bele, bár átmentél egy csomó mindenen, de nem tudod, hogy alszik el, nem tudod, mi az utolsó gondolata, nem tudod, hogy figyel téged. Mi tudjuk, hogy monitoroztuk őket, de nyilván ők ugyanúgy monitoroznak minket, ugyanúgy van rossz tapunk, ugyanúgy
3: meg lehet. Nem.
1: Igen. Nagyon jó SMS, hogy figyeld, amikor anyám sokáig ült a budincigivel, akkor tudtam, hogy baj van. Milyen érdekes. Na, pont ezekre az SMS-ekre gondolunk, hogy történtek.
3: Jó, felhúzta magát.
1: Igen, tehát beült, tudtad, hogy cigizik, nem jön ki, akkor már tudtad, hogy robbanni fog, csattanni fog, lesz valami, sokat ül a WC-n, gondolkozik, kijött és elindult a vihar.
2: Jó, de azt is írjátok meg hozzá, hogy mi volt a védekezési vagy terelési mechanizmus. Tehát, ahogy te mondtad, hogy ahogy láttad, hogy jön anyád, akkor mit kellett csinálni?
1: Igen, a kulcsdörgésből tudtad, hogy nehéz most... nap, könnyű nap, igen. Úristen, amiket mondtok, kulcsdörgés és a többi, sokszor úgy tettem, mint aki alszik, és közben hallgattam, hogy anyum épp csapkodva pakolászik, vagy zenét berakva főz. Ez most nagyon betalált nálam, el is fejtettem, milyen érzés volt. Kopi küldte nekünk. Eszter témája poszttraumás stresszt indított el nálam. Gyerekkoromban szintén tudtam, mi következik a lépcsőházból szűrődő lépések zajából. Hát pont ezt beszéltük, ugye? Kulcszörgésből, apám 2 óra alvással ki tudott szinte teljesen józanodni, ezért már 10 évesen alkalmaztam azt a taktikát. Gyere, apu, nézzünk foci meccs összefoglalót a tévében. A tévénézés alatt mormoltam el pár imát, hogy aludjon egyet, ami többször sikerült, milyen durva. Ilyenkor elég elviselhető lett a nap. Minden nap gondolok ezekre, mert a kislányom fel kell, vagy elalszik, hogy egy jobb szülő legyek. Jóci 36 éves, érted? Tehát ő odabújt az apjához, és azt mondta, hogy gyere, apa, aludjunk, vagy aludj el, vagy nézzünk foci meccset, mert tudtad, hogy közben a fater elalszik, mire fel kell, józan. Milyen durva.
3: Meg ez ilyen body doubling, tudod.
1: Ez mennyire durva.
3: Hogy leköltöd apáddal, hogy ne legyen neki egyszerűen lehetősége kitekinteni a szalad helyzetébe. Ez már milyen mesterszintű dolog.
1: Igen. Nekem nagymamám azt mondta, amikor 10 éves voltam, hogyha meghal, álmomban megrángatja egyesével a lábujjaimat, és onnan fogom tudni, hogy ott járt Jézus Isten. Amikor a faterom a sült halat hozott haza, mindig tudtam, hogy segrészeg volt. A mai napig, ha megérzem a hal illatát, érzem a bőrkeményedés kezét az arcomon.
2: Apofon.
1: Sült hal, aha. Tudtad, hogy halat hoz, ha halat hozott, mindig részegen vette, ha részegen vette és sült halat hozott, tehát már láttad a kezéből, hogy ott a hal, tudtad, hogy apád részeg, és valószínűleg tudtad, hogy pofol lesz. Durva, milyen sok mindent kapcsol össze a gyerek, jaj, nem?
2: És
1: hogy jön, mi van a kezében?
2: Ez ezelőtt volt, és te a sült halra még mindig az apád kezére emlékszel.
1: Ott van az illat, persze, ott van az illat. Én az aznapi sörös üvegeket néztem meg, 5 alatt én voltam az apám szemefénye, 5 felett becsuktam a szobaajtót, és tanulás színeltem inkább, de szerettem őt végig. Milyen durva. 1, 2, 3, 4, 5. Monitorozik a gyerek, jó? Még kevesebb volt, szeret. 6, hopp, megyek a szobába, ez már túl sok. basszus, milyen SMS-ek ezek, úristen. Jól rezonál arra egyébként, tehát hogy a gyereki agy hogy működik a túlélés érdekében. Ezek nyilván sokszor nagyobb traumák, de sokszor egészen kicsi dolgokat is monitorozol és teszed össze, hogy te valahogy túlélj.
3: Igen, meg tudod, az a durva az egész, hogy a gyerek minden körülmények között szereti a szülőjét. Tehát nincs olyan, hogy nem szeretem a szülődet. Lehetnek, lehet ez egy vegyes kapcsolódás, vagy valami nehéz kötődés, tudod? De hogy a gyerek ezt az egészet úgy csinálja, hogy neki egyetlen egy anyja van, egyetlen apja van, és hogy neki ez az alapértelmezett kapcsolata. Tehát ha rossz, akkor is az az alapértelmezett kapcsolata. És azért alkalmazkodik hozzá, meg tehát, hogy amikor így most beszélünk, hogy Balázs a dolgainkról, akkor ez ebben benne amúgy az a szeretet is, amit ugyanúgy szereted az anyád, hiszen ő az anyád, ettől függetlenül.
1: Meg ők is szerettek, abszolút, szerettek, persze, igen, mindent megtettek.
3: Igen, tehát az ő működésük, meg a mi működésünk közötti különbség.
2: Nem jutsz el odáig, hogy azt mondod, hogy na nem.
3: Dehogy nem. Hát rengetegen. Most már ez a hatalmas divat, szerintem nagyon sokan megszakítják a kapcsolatot a szüleikkel, mert úgy érzik, hogy nincs más lehetőségük, hanem csak itt tudják megoldani. És figyelj, az, az igazság, hogy nem tudom azt mondani, hogy ez gáz, mert szerintem van olyan kapcsolat, ami nem megjavítható. Mert ha csak te akarsz rajta folyamatosan javítani, a másik meg nem, akkor azzal mit tudsz csinálni?
2: Amúgy. És mégse hallhatsz bele te.
1: Nem is kell. Igen, sokan igen. Mindig abban van, hogy család, de meg kell oldani, de kell javítani. Nem. Tehát a saját határaid védelme, tartása egy idő után sokkal fontosabb. Muszáj. Tehát, hogyha egy toxikus kapcsolatban vagy, a családi kapcsolatban ugyanúgy ki kell ki lehet lépni, sőt, a gyógyulás első fejezete az, hogy azt mondod, hogy eddig és nem tovább. Örökre benne maradsz, örökre nem tudsz meggyógyulni.
3: Meg ez milyen hiperempátia már, amikor így vagy felvértezve dolgokkal, hogy így tudsz figyelni, hogyha akarsz. És a másik nyilván pedig ugye egyáltalán nem empatikus, hiszen úgy is elkedik, hogy neki jól esik. Ez már alapból egy ilyen nagyon nagy ellentét. Tehát egy kapcsolati dinamikában nem lehet az, hogy csak az egyik jutok hiperempatikus, a másik pedig csak érvel a világban, mert az onnan
2: fog működni.
3: Mit tudsz csinálni vele?
1: Igen. Figyelj, milyen SMS-ek jönnek. Anyám mindig dúdolni kezdett, amikor valamiért pipa volt. Soha nem mondta meg, hogy mi a baja, de tudtam, hogy valami nem oké. Kezdett dúdolni. Itt nem tudjuk, hogy mi a vége, nem biztos, hogy bántotta, nem biztos, hogy megverte, nem biztos, tehát nem ez a lényeg.
3: Lesen, amikor fütyülne.
1: Hanem amikor csak dúdol az anyád, érted? De már te tudtad, hogy drekken van, hogy valami elindult, hogy valami nem tudtad, hogy lehet, hogy miattad, vagy a férje miatt, vagy az apád miatt, vagy a fizetése, vagy a szobádban rendetlenség, de dúdolt. De már az idegrendszered fogta, hogy dúdol. Hopp, itt valami robban, igen. Anyu mindig 17:30 körül ért haza, előtte fél órával tesómmal őrült rendrakást takarítás.
3: Igen, ez nagyon durva, hogy...
1: Kezdtünk, hogy ne legyen ideges, és ne veszekedjen. Ez is milyen durva. Monitorozod, és megcsinálod, és rendet teszel, és takarítasz. Igen, ez egy akkori alapvető gyerekműködés volt. Az én felelősségem megoldani, hogy a túlterhelt szülők azok ne veszekedjenek velem vagy egymással, tegyünk meg mindent, rakjunk rendet, takarítsunk ki. Mi mindent megtettünk, az már nem rajtunk múlt.
2: És a kis
1: de
2: világ,
1: ne legyen morzsa az asztal
2: alatt. És a kis világodban ez a rend.
1: Igen.
2: Vagy ez a megoldás.
1: Ez a kapaszkodás.
2: Ez a nyugla, igen.
1: Igen. Igen. Eszter, milyen jól összefoglalja, szuperek vagytok, kaptuk SMS-ben. Nekünk minden esetben tettek meg minden, és egyáltalán nem éreztük a húgommal, hogy szeretem minket, nem is alakult ki kötődés és komolyabb szeretet. Aha. Amikor a rendőr apám megpróbált halkan parkolni, hogy ne halljam, hogy megérkezett, azért halkan, mert ellenőrzi a tévét, hátul melegség, és onnan tudtam, hogy semmi sem fog megfelelni. Neki kötekedni fog. Aha. Tehát a rendőr apja halkan parkolt le azért, hogy leellenőrizze a gyereket, hogy nézi-e a tévét. Halkan parkolt a fater! Júj, de durva! Rendőr volt ráadásul, és halkan leparkolt.
3: Figyelj, nekem azt is csináld a fater, hogy hazajött, és megfogta a tévé hátulját, hogy melege. Az enyém nem volt nyomozó, azt mégiscsak nyomott, de akkor ez nem
1: jó. Az öreged kőkemény.
3: Kőkemény. Ami még nagyon durva, most így eszembe jutott, hogy a kapunknak volt egy nyikorgása, ahogy teljesen kinyitott, volt egy ilyen, és kezdjétek, nem tudom melyik madár, van egy rigó, vagy megtanulta.
2: És azzal szívhatott téged.
3: És azzal szívhatott, hogy random, hogy meghalsz, tudod, rögtön mész kezdalagban nézett, hogy jöttek-e, megjöttek-e, nem jöttek meg, milyen ezzel egyáltalán. És valaki azt írja, hogy ő nem tudja szeretni az anyját, mert gyűlöli, mert hogy bántotta sokat, meg ilyesmi, de a gyerekén nem vagy itt, érted? A gyerekén még nem
1: persze,
3: így érted.
1: Persze, ez felnőtt korba jön meg.
3: Igen.
1: Felnőtt korban, igen. Tehát azt mondják, hogy ezek a sérülések, ezek egyébként fura módon nem is kamaszkorban, meg fiatalkorban aktiválódnak, hanem amikor nagyjából úgy elkezd, nem kész lenni a személyiséged, de fura módon nem jön azonnal. azonnal. Tehát, hogy még lehet,
3: de hogy tudna? Hát egy alárendeltség viszonyban.
1: Úgy értem, hogy már elköltözöl, elkezdesz teljes életet élni. Nem érted, mi van, csak tönkre mennek a kapcsolataid, és 25-30 évesen kezd el kijönni. Nekem egyszer ezt a terapeuta mondta, hogy nagyon érdekesen működik az agy. Olyan szinten felt, hogy valamikor 10-20 évig semmi, teljesen normalitáson működsz, és 35 évesen egyszer csak rájön, és teljes kudarc vagy az életed, és ott kezd el az agy emlékezni, földobálni, szembenézni, feldolgozni, 10 évig teljesen fedésben vagy.
2: Tehát ez nem is tudsz... a jó eset, hogyha szembenézel vele.
1: Nem tudsz terápiára menni, mert még nem érzed, hogy nagy a baj, és azért kerülnek 35-40 évesen, mert addigra jönnek rá, hogy mennyire minden sok baj volt. 25-30 évesen még valahogy normalitásban működik.
2: És addig mi történik? Addig fed az agy?
3: Amint szerintem nagyon fontos, hogy gyerekként racionalizálod az ő cselekedeteiket, mert nem tudod, hogy milyen érzés felnőttnek lenni, és mindig olyan bonyolultnak látod azt, hogy hát nem tudjuk, hogy milyen terhei vannak, nem tudod, mert ők állandóan ezt képviselték, kommunikálták, hogy
2: hát amíg gyerek nagyon, vagy addig vagy boldog,
3: igen, majd
2: ha annyi
3: idős leszel, majd ha annyi idős leszel, majd elmagyarázom neked, mert most nem értheted, és a többi, és a többi, megy ez a nagy gázlángolás, és aztán az tök érdekes, hogy aztán felnősz, rájössz, hogy milyen felnőttnek lenni, és rájössz, hogy ez volt az. Tehát ez volt az, amit te úgy kezeltél, mint hogyha nem tudom, a világot irányítanád, de nem tudom mivel. Tehát ez az érzés, ami miatt te többet érdemeltél, mint én. Vagy, tehát érted, hogy, ez, hogy szerintem akkor jön meg az igazi harag, vagy nem tudom, a feldolgozás, akkor rájössz, hogy milyen könnyű amúgy jó szülőnek lenni, milyen könnyű amúgy, vagy elég jó szülőnek lenni, most tehát nem legjobbnak, de hogy így.
2: Tehát,
3: hogy,
2: hát vagy legalább nem a gyerekkel leverni a saját szaraidat, mert itt mindig arról van szó.
3: Igen, meg az, hogy magad felé fordítod, mert vagy legtöbbször ugye megszületik bennünk a rossz érzés, de nem a gyereken üvöltöd ki, hanem azt mondod, hogy na azért egy cigarettát valahonnan szerzünk, nem sok
2: előtt.
3: Igen, vagy valami lesz most akkor, igen. De igen, ez az más.
1: Nekem elég volt a szoba ablakon kinézni, ha láttam, hogy kerítésről kerítésre koppam az öreg, akkor nehéz napunk lesz. Szülői értekezletről jöttek haza, a szüleim nagyon sokan írják, dráma, őrületes nehézség, míg ott van, míg hazajön, tudtad, hogy óriási balhé lesz, mai napig összerezzem. Fogadóra szülő értekezlet, összerándul a gyomrom, utána tuti verés volt, írja Péter.
3: Én csak annyit szeretnék mondani, Péter, hogy én harmadik gyerek vagyok, én a saját szülőimre jártam.
2: Időben kell születni, ugye?
3: Az az, hogy ott ültem a szülőkkel, hogy nyugodtan, mi a baj a gyerekkel, aki tűnően történetesen én vagyok. Na, hogy...
1: Szerintem az menő.
2: Az nem érdeklődik, sajnos nem érdeklődik az esemény.
1: Kezd csokom talán, hogy mit csinálsz, hogy szülőjétek ezen. Igen.
3: Rendszeresen.
1: Igen. Mikor Simpsonnal jött értem az oviba, fater tudtam, hogy hazafelé, ebből biztos, hogy kocsmázás lesz. Ugye a végeredmény nem tudjuk. Elég volt, ja igen, elég volt a szobablakon, ezt is olvastam, hogy akkor mi lesz. Tudtam, amikor apám teregetni küld, hogy részek, ha volt ruha, ha nem, ha mennem kellett teregetni, akkor tudtam, hogy nagy a baj. Amikor együtt ültek cigizve a konyhában, hazaértem, azonnal láttam, hogy gond van. Érted? Tehát ők leültek, igen, együtt, és az idegrendszered már tudta, hogy füstölnek, hogy együtt ülnek, válság megbeszélnek, valószínűleg valaki utána bemegy utánad a szobádba, vagy valami lesz, mert a két szülő az együtt dohányzik. Az is milyen kemény, nem? Apám házmester volt, folyamatosan csörögtek a kulcsok. Amikor anyám fogadórán volt, mindig hazatelefonált, Ervin, ha hazaértem, beszélni fogunk. Rettegve ültem otthon, hogy megint mi van. Aztán hazaért indultam mókat, de az idő, amíg vártam, hogy mi lehet, az volt a legrosszabb. Tehát ő hazat szólt az anyja, hogy beszélni fogunk.
2: De ott legalább volt egy fölkészítés, akkor már tudtad, hogy mire számítasz, a mama hazacsörgött.
1: Igen. A mama hazacsörgött, milyen durva. 40 évesen még mindig be kell számolnom a napomról, nem szólhatok vissza, mert elzavar az anyám, és nem tudok ebből kijönni, mert nem enged.
2: 40 éves. Gyerekek,
3: hát ez nagyon nehéz, azért nem enged, mert meg lehet vele csinálni. Ja. Most ez most nem hangzik most kedvesen tőlem, tudom, de hogy az van, hogy sajnos ha felállítanád a határaidat jól, és vállalnád annak a nehézségét, azt a mellkasi nyomásérzést, hogy egy kicsit rossz lesz, vagy nagyon rossz
2: lesz. Nem nagyon szar lesz, de utána viszont de
3: utána,
2: nagyon felszabadító.
3: Utána pedig nagyon jó lesz. Nagyon igen, jó igen. Lesz. És az van, hogy nem tartozol az életeddel azért 40 évesen az édesanyádnak, tehát hogy az van, hogy most már azért szerintem nyugodtan fókuszálsz magadra.
1: Ha nem enged, nem igaz, nem akarsz belőle kijönni igazán. Nem. Tehát, mert ez a megszokott, és ezt ismered. Tehát,
3: mert jó gyerek vagy. Mert egy jó gyerek
2: vagy. Jó gyerek vagy, félsz az ismeretlentől. Úr, ott van, az, hogy az anyáddal szembe mész, az Úristen érzés, hogy akkor mi lesz, hogy most szembe köpök mindent. Nem köpsz szembe semmit. 40 éves felnőtt ember vagy a saját életeddel.
3: Valaki már nagymama ilyenkor, csak mondom neked. 40 éves.
1: Igen. Én bármelyik nap mentem haza, tudtam, hogy verés lesz, mondjuk tettem is érte. Rendesen, igen. Én annyira fosztam, hogy apám nevében hívtam fel az osztályfőnököt, és beszéltem saját magamról.
2: Elvéített hangom, mi?
1: Igen. Anyák egész gyermekkorban ütött minket, üvöltött velünk, 30 évvel később egy szembesítésnél, ő erről semmit nem tud, ráadásul teljes támadásban volt végig. Nehéz egy kevésbé reflexív szülővel igazságot szolgáltatni. Ott már nem az a fontos, hogy te megértesd vele, hogy mit csinált rosszul, az a fontos, hogy te meggyógyuljál az ő engedélye nélkül. Tehát, hogy itt ez a különbség. Ha nem érti meg, akkor is feladatod meggyógyulni. A megértés az ő részéről már nem biztos, hogy menni fog. Tehát, hogy az egy idő után el kell engedni. Nagy feloldozás lenne azt, hogy igen, értem, tudom, valóban rosszul csináltam, ne haragudj, ez nem minden szülőnél érkezik meg. Neked akkor is feladatod meggyógyulni az ő megértése nélkül. Sokan azt várják, és az a feloldozás, hogy az anyja kimondja, de ez is hibás.
2: El nem kell szabad jutnod odáig, hogy te vagy az
1: így
2: első.
1: Így van, abszolút. Ez egy hosszú meccs, nagy harc.
3: Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ha jól forgatjuk a szavakat, akkor egyszer ott fogja találni őt a mesztelen lényével, tudod, hogy ledobja magára a páncélját, és azt mondja, hogy sajnálom, ezt elrontottam, de nagyon szeretlek. De azért ez a lehető legkevesebb esetben szokott megtörténni.
1: Ez egész 30 éve menne a kukára, nem képes a szülő identitását kéne kidobni a kukába, de egy 60-70 éves ember megmeregedett személyiségstruktúrákkal már nem fogja neked kimondani, hiszen 70 évig fölépített valamit, azt már nem tud lerombolni, azt már nem tud
3: átírni. És olyan durva, hogy ehhez képest nekem meg például nagyon könnyen megy a bocsánatkérés. Tehát, hogyha mondjuk olyat csinálok, ami a gyereknek mondjuk nem volt,
1: tudod,
3: mondjuk,
1: miért megy könnyen, mert tudod, hogy mennyire hiányzott gyerekként.
3: Igen,
1: ez meg az oka. Ezért megy nagyon könnyen, ezért csinálod, ezért jön. Mert
2: de várjuk is... itt, mi érted? Is évek óta, ez a mindegy.
1: Érted? Azért mondod, hogy szeretlek, azért mondod sokszor, hogy ne haragudj, azért mondod, hogy milyen fontos vagy nekem, meg. Mert igen, tudod, igen, hogy ezek mennyire hiányoztak ezek a vonatok, azért mondod a gyereknek, hogy jó, hogy vagy. És most már mondják, és nem az ő hibájuk, hogy nem feltétlen mondták, nem tanulták meg, de ezért kérsz könnyen bocsánatot. Mert sokszor tudod, hogy neked nagyon hiányzott, hogy az anyád azt mondja, hogy az apád, hogy figyelj, ne haragudj, bocsánat, én is tudok hülye lenni. Ezért megy könnyen.
3: És a legdurább az egészben, amikor mondom, a lányomnak mondom, na figyelj csak, egy dolgot szeretnék elmenni. Tudom, anya, tudom, csak érezzem jól magam.
1: De jó, de jó.
2: Látod,
1: de tök jó, de tudja, hogy jól fogja magát érezni.
3: És tudod, már ilyen, tudod, hogy hagyjál már, jól van már.
1: Igen. Lehetne az utcsó pár percen valami jobb téma? Mindjárt felkötöm magam. Engem szerettek, basszus, így a Orsi.
2: Jó, akkor Orsi,
3: most el kell búcsúzni tőled.
1: Igen, túljókedvű vagy, szerettek a szüleid, de akkor most kapcsoljál.
3: Egyszer arra kell beszélnünk, itt nagyon sokan írtátok, hogy dühösek maradtatok, és hogy nem tudtátok meg lekommunikálni, hogy egyszer lehetne ezzel, amúgy ezzel kezdenünk valamit, ez a düvel, ami ott maradt, hogy azt hova teszed bele?
1: Igen, hogy ezt miben konvertálod át, vagy transformálod át, igen. Igen, megkérdeztem a kocsiban ülő kamaszémet, hogy én miket csinálok, aztán hülyék leszünk elmondani, akkor nem fogod csinálni. Jó a kapcsolatunk, jó, mint nekem a szüleimmel, köszi a témát, írja Zsófi. Jól van, gyerekek, oké, és sok SMS jött, köszönjük szépen, egy kicsit így mindenki ventilálgatott, ez egy érdekes téma egyébként.
3: Puhák vagyunk ma, srácok, puhák vagyunk.
1: Igen, a gyermekkori túlélés. Viszont megyünk tovább, mert egy nagyon jó témával folytatjuk, ami már nem ennyire nehéz. Elindult egy olyan rendezvény, ahol annyit dopingolsz, amennyit akarsz, és meg kell döntened hivatásos dopingmentes világcsúcsokat, úgyhogy ennek járunk mindjárt utána, imádom a sztorit, úgyhogy erről beszélünk, mindjárt jövünk rögtön a hírek után.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárja.

0: kérdezgetje, figyelj a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogen. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a one.hu-n. One. Minden pillanat számít.
5: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
11: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
12: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
2: Reklámot hallottak.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A szülő felelhet gyermeket ettéért. Újra nyitott borospincék, vágányfelújítás Miskolcot is érinti. Kis Juditot hallják. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha a kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélkül e-rollerrel okozott balesetet, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, ilyen esetekben a Mabisz ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
2: Érthető, hogy ez egy trendi dolog, érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
1: Júliusban újra benépesülnek a nyitott borospincék a Sajóvölgyében, idén is megrendezik a Dubicsányi Pincegazdák napját, számoltak be róla a szervezők. Ezúttal is a helyi borkultúra, a vendégszeretet és a felhőtlen kikapcsolódás ünnepe lesz a fókuszban. A rendezvényen a látogatók közvetlenül a helyi gazdáktól kóstolhatják meg a környék legfinomabb nedűit, miközben hagyományos ételek és élőzenés programok gondoskodnak a fesztivál hangulatról. Nagyszabású vasúti felújításokat indít a MÁV, amelyek a Miskolc és Debrecen közötti vonalakat kiemelten érintik, számolt be róla Bon. A vasúttársaság két jelentős vágánykorszerűsítési projektet készít elő annak érdekében, hogy megbízhatóbbá és biztonságosabbá váljon a közlekedés az érintett szakaszokon. A munkák célja a pálya állapotának javítása és a menetidő kiszámíthatóbbá tétele. A felújítások idején egyes járatok közlekedése módosulhat, ezért az utasoknak változásokra kell készülniük. A beruházások hosszabb távon hozzájárulhatnak ahhoz, hogy korszerűbb és stabilabb legyen a vasúti infrastruktúra a térségben. Először Rakamaz és Tokaj, valamint Szerencsés Nyíregyháza között indulnak a munkák. Országszerte sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik elénk, főként az ország északi felén erős északi-északnyugati széllel. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 és 35 fok között alakul. Miskolcon ma 33 fokig is felmelegedhet a levegő, élénk lesz a szél, de zavartalan a napsütés. Vigyázzanak a magas UV-sugárzás miatt. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
4: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, bello, 3-4-8 lesz pontosan 6 perc múlva, és már is folytatjuk. Hallottatok a doping olimpiáról, gyerekek?
5: Zseniális
4: a történet, megrendezték a szuperprodukciót óriási reményekkel. Ugye ez a doping olimpia, így hívják őket, vagy továbbfejlesztett olimpia, mondjuk ezt így a helyes magyar fordításban, ami arról szól, hogy sportolók, bárki, aki régen világcsúcsot tartott, vagy amatőr sportoló, elindulhat a doping olimpián, és engedélyezett a doping használat, vagyis minden sportoló annyit kokszol, amennyit csak akar, amennyit tud, orvosi segítséggel, és korábban soha nem látott teljesítményt vártak a Las Vegas-i megmérettetés során, mert ott rendezték meg.
5: 10 éve mondjuk, gyerekek, minden ilyen nagy sportesemény kapcsán elmondjuk, ugye, hogy állandóan ez megy, hogy a sportoló próbálja átverni a dopingbizottságot. És azt mondtuk mindig is, hogy legyen egy tiszta olimpia, ahol nincs dopping, a másik meg B, ahol azt csinálsz, amit akarsz. Nyilván tök életveszélyes a Igen. dolog, de legalább Igen. tiszta. Már abban a tekintetben tiszta, hogy Igen. nincs kamuzás.
4: Nincs kamuzás. Azt mondják a szervezők, egyébként az ausztrál csávó, egy üzletember csinálta az egészet, ő találta ki, ő azt mondja, hogy fizetek neked $1 millió, ha te valamilyen világcsúcsot atlétikában, úszásban, súlyemelésben, később majd más sportok is szóba kerülnek, megdöntöd a hivatalos világrekordot. Gyere ide, kokszolja, amennyit akarsz, orvosaink azért ellenőriznek, ha akarod, és ha megteszed, megdöntöd a világcsúcsot, akkor $1 millió. Engedik a tesztoszteront, a növekedési hormont, epózhatsz, anabolikus szteroidot nyomhatsz, mindent. Nézzük meg, hogy ezzel te úszol-e, vagy futsz-e világcsúcsot, és az a lényeg, hogy FDA kompatibilis, vagy ismert szerekkel kell neked ezt elérni, tehát azért a vérképvizsgálat meg minden az ugyanúgy megtörténik. Bizonyos egészségügyi monitoring rendszerek alapján azért téged végignéznek, hogy mit csináltál. Születnek-e új világcsúcsok, az emberi test új korszakba lép-e, és erősebb és látványosabb lesz a sport. Tehát ez egy ilyen biohacking is egyébként, de ezért nagyon sok szaudi befektető, meg nagyon sok hogy is mondjam, csak tech befektető is belépett a sportba, és támogatja egyébként a rendezvényt.
5: Miért,
4: vagy támogatta.
5: Ebből lehet majd pénzt csinálni?
4: Hát ebből óriási pénzeket tudsz csinálni, óriási marketinget tudsz folytatni, óriási longevity programok tudnak belépni, szponzorálni tudják.
5: Na, hogy... de dopinggal csinálod, tehát ki ez a hülye, aki egyébként ebbe beszáll?
4: Hát ugye közben arra gondoltak, hogy baromi nézet lesz, baromi látványos lesz, és akkor ott ők vásárolnak hát tulajdonképpen reklámidőt, és hirdetik saját magukat.
5: Mi a gázsi? $1 millió
4: kapsz akkor, ha te megdöntesz valamilyen hivatalos világcsúcsot.
6: Jó, az én kedvenc dopping szerint a cukor, úgyhogy akkor legyen Snickers is. Tehát legyen egy ember, aki semmit nem használ, csak megeszik 10 Snickers, aztán zsa.
4: Igen. Na most az, hogy megrendezték ezt a rendezvényt, egyébként nekem nincs ezzel bajom.
5: Aki vállalja, aki van ilyen hülye, hogy betol magába bármit, ezért csinálja. Én is azt mondom.
6: És simán betolnék. De mit kell betolni?
4: Hát, bármilyen kokszot betolsz, és utána beugrasz a medencébe, és leúszol 50 méter gyorsúszásban. És ha megdöntöd a 20-88-as világcsúcsot, akkor te megkapod az átszámítva nagyjából, mint a 300 millió forintot. Van erre esélyed?
6: Szerintem van. Attól függ, hogy jó a cucc.
4: Kokszok neki!
6: Figyelj, most ne arra tudjál meg, most nem az a lényeg, hogy én fizikailag milyen állapotban vagyok, hanem hogy a cucc mennyire jó.
5: Ennyi, ez nem? Az, ha jó
6: olyat
5: cucc,
6: adjanak,
5: akkor...
6: amit a megvadulok.
5: Volt, aki döntött csúcsot?
4: Nagyon keves, én azt olvasom, hogy az 50 méteres gyorszúsásban 20-81 lett a 20-88-ból, de nagyon kevesen tudták megdönteni a számokat. Tehát mindenki azt várta, hogy balra-jobbra borulnak majd a világcsúcsok, szarrá doppingolva megérkezik mindenki Vegasba, és bedőlnek a világcsúcsok, és nem ez lett. Tehát azt hiszem az 50 méteres gyorsúszás, javult gyorsúszás.
6: A gyorsúszás
4: javult meg 20-88-21-re.
5: Tehát, hogy most valószínűleg azért az van, hogy itt az igazi nagy ágyúk, akik a sportáguknak a legjobbjai, azok ezt nem reckírozták meg. Tehát ahhoz, hogy te világcsúcsot csinálj bármiben, azért ahhoz nem csak a dopping kell, hanem ugye kell az edzésmunka, meg kell azért egy adottság is. Érted? Aki most a nem doppingolók között a legjobb a világon, valószínűleg, ha ő elkezdene doppingolni, akkor ő meg tudná ezeket a csúcsokat dönteni. De persze. Ezek az emberek nem ereckírozzák.
4: De azért ebben van ezt. Genetika, ebben van 20 év munka, tehát hogy te kokszolhatsz bármennyit. Ha Usain Bolt lefutotta a 100-at 9-66 alatt, mit tudom én, nem ennyi, akkor te most elkezdenek
5: most
4: téged kokszolni.
5: Igen.
4: Na jó, Zsült. Szóval, elkezdem Zsült szarrá kokszolni, érted? Nem lesz
5: nem megy 20 alá.
4: Nem fog 20 alá menni, és nem fogja Usain Bolt 958-át megdönteni, hát, mert a technikája sincs meg.
6: De most szerintem meg pont ez az, hogy ez akkor lejáratja a cuccokat, ne haragudjál meg. Tehát, hogy egy olyan cuccot találjanak ki, ami azt meg tudja csinálni, hogy a Zsült lefussa az Usain Boltot. Nem? Hát az
4: hát, az igen. Tehát ha Zsültbe bele tudunk nyomni egy olyat, hogy a 955-öt megdöntse, azt a kokszot ide Zsülnek. De az ötlet egyébként nem rossz, nyilván Vegasban rendezték, óriási felhajtás, és óriási szponzorok, szaudi befektetők, mindenki oda ment. Aztán nagyjából kis túlzásra álltok pár száz néző és óriási bukó. Szóval, hogy a sport történelmet azt nem itt írják azért. De megrendezik jövőre, és nyilván aztán lehet, hogy évek kérdése, és kifutja magát. De én erről már olvastam, én is azt hittem, hogy balra-jobbra megdől majd minden. De hogy egyébként meg miért dőlne?
5: Nem, hát tehát, mondom, hogy... a profik ide nem

0: El itt is van a vonalban.
1: De jó vagy!
0: Hát látod! Hát látod!
2: Ritkán szólok, de akkor
0: az ügyén. Domonka Zsolt mesteredző testépítő itt van velünk. Hello Zsolt, jó reggel, csáó!
3: Sziasztok, jó reggel, szeretettel üdvözlök mindenkit.
0: Hello. Na, akkor kezdjük a Feri kérdésével, ugye ez a doping olimpia, erről faggatnánk, hogy egyébként hány százalék, nyilván nehéz megmondani sportág függő is, de körülbelül egy jó cucc, az mennyit tesz hozzá teljesítményhez?
2: És pontosan miket használsz?
3: A kérdés az, hogy a zsűlt akarjátok bekészíteni ténylegesen, vagy amúgy más sportolóról van
1: szó. Ez lett volna a második kérdésünk, hogy zsűlből tudjuk-e valamit csinálni.
0: De nekem tetszik, hogy Eszter 50-en gyorsúszásban kis delfi ruhában nagyon csapkod.
2: Képzeld, de nagyon nehezetről kell süllyedni, úgyhogy szerintem az alapból egy doping.
0: Igen, én ezt bírom, ahogy nagyon csapatja ott a medencébe.
2: Mit van? Mondjad.
0: Igen, mi a cucc? Van valamit.
3: Igen, tehát az a lényeg itt szerintem, hogy amit nagyon sokan félreértenek az átlagos sportolók, vagy az átlag emberek köréből, hogy azért nagy csodákat úgy nem tud tenni, hogyha valakinek van egy maximális teljesítménye. Itt pont a visszaerre fordítanám, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy a különböző dopingszerek használatával csupán lehet versenyeket nyerni bármilyen sportágban is. Ez így önmagában nem elég, ahogy a testépítésre is visszavonatkozhatunk, ugye, hogy de ő szól, és azért néz ki így. Tehát ez önmagában nem elég, hogyha nem teszek mellette semmit. Tehát nagyon komoly tréning kell, nagyon komoly anatómia, nagyon komoly genetikai háttér, komoly táplálkozási feltételek, étrendkiegészítők, anyagi háttérről nem is beszélve, tehát itt azért ezer dolog, ami összefügghet ezzel. De az, hogy azért itt nagyon-nagyon sok mindent jelent az 5-10 százalék is, amit hozzá tud tenni egyébként a teljesítményünkhöz ezek a fajta. Tehát nem véletlenül van az, hogy ugye tiltólistásak
0: a ezek a szerek, persze, ezek fönt vannak, igen. Itt bármit lehetett? Tehát itt azt mondják, hogy kokszolt szét magad, vannak ellenőreink azért a ne haj bele, de a tesztoszterontól az anabolikus szteroidig, a növekedéshormon mindig bármit nyomhatsz.
3: Elvileg bármit nyomhat, bár én úgy olvastam és úgy hallottam az eredeti kiírásnál, hogy amerikai gyógyhatóságok szerinti törvénynek megfelel, és itt nem tudom, hogy csak kategóriát emelték-e ki. Tehát azt mondom, hogy használjál potenciális tesztoszteron növekedését, egyéb más készítményt, vagy itt be is kell mutatnod a szert. Ezt azért választanám külön, mert ha valaki úgy gondolná például Magyarországról, hogy na, én jövőre bekészülök, vagy a következő nem tudom mennyi idő múlva lesz egy ilyen megmérettetés, akkor lehet, hogy a 90% az itteni használt szereknek nem válna be, ha csupán az anabolikákat néznénk, ugyanis Magyarországon rengeteg hamis termék.
0: Na most ehhez képest nem dőlt meg sok világcsúcs. Tehát én azt hallottam, hogy tényleg talán az 50 gyors, de ő is valamilyen spéci ruhában úszott. Ugye azt mondták, hogy itt világcsúcsok fognak megdőlni, az emberi test új korszakába lép, gyorsabb, erősebb lesz a sport, mindenki szará doppingolva megy. Ehhez képest a nagy csoda elmaradt.
3: Igen, hát ebből is látszik azért szerint, hogy a maga a csúcs teljesítményeknek a korlátai azért végcsek. És mondhatni, hogy nagyon sok sportágban a legnagyobb csúcsok már cirka 10 évvel ezelőtt is megdőltek, főleg amit naturál értek el, hogy így fogalmazzak.
2: De nem lehet, hogy csak gyávák?
0: Nem toltak eleget?
2: Azokat a kombinációkat, amik meghozzák az igazi sikert, tudod?
3: Nem feltétlenül a gyávaságom, hogy szerintem aki már be is vallja azt, hogy ő szed, ott már nincsenek felső határok, nincsenek korlátok.
0: Jó, de hát azért az élsport sem mindig tiszta. Tehát azért, ha megnézzük az atlétikát, megnézzük tényleg a Michael Johnson-t, ahogy fotót, nem tudom, Szöulba, meg Barcelona, a 92-ben, mindenki tudta, hogy szét van kokszolva, csak a sportpolitika egyszerűen nem akarta félreállítani, mert olyan nézettséget, meg olyan szponzorokat hozott. Nem, aztán persze a végén megbuktatták, de hát azért a Louis-éktől kezdve a rengetegen az atlétikában azért, tehát ott az sem teljesen tiszta mondhatni.
3: Hát teljesen igazatok van igazából, mert az atlétik egyik legszennyezettebb sport az anabolikáktól, függetlenül attól, hogy elismerik-e vagy sem, vagy szőnyeg alá söprik, vagy sem. Biztos, hogy vannak azért, tehát nem lehet manapság azt mondani, hogy minden egyes sport a doppingol, de nincs olyan sportág, ahol ismeretlen a doppingszer, tehát igazából, ha kimész strandröplabdát nézni, ott is lehet, hogy 80%-a tele van valamivel. Vagy egy hullám lovaglásnál használnak valamit célirányosan.
2: A sakkozók mit csinálnak?
3: Azért maximum ilyen bétablokkolót, hogy picit elasztáljanak. Régen a lövészek használták ugye a bétablokkolókat. Nyilván náluk kevésbé van erre nagy szükség, mint egyéb más teljesítménysportágokban. De igen, tehát az jelenlevő mindenkinek van a saját speciális kis kiegészítője.
0: Zsolt, gyere egy kicsit arrébb, nem jó a vonal. Picit gyere arrébb.
3: Bocsánat.
0: Vagy mozdulj meg, vagy gyere föl a pincéből.
2: A szarkofágból.
0: Most jó, igen.
3: Most jó. Na,

0: mozgok, oké. Jó, tehát ebből is látszik az, hogy nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amit speciálisan tudnak az adott sportágban használni, és valóban nincsen már úgy tiszta sport, ahogy mi szeretnénk, hogy legyen. Az atlétika tényleg nagyon erőteljesen szennyezett, de ettől függetlenül biztos van egy-egy olyan, 10 000-ből mondhatni egy olyan ember, aki ténylegesen tisztán ért el, de neki minden más háttér akkor adott volt
1: az a genetikától kezdve az edzési, igen. Van, jó, van. Na térjünk a lényegre. 3 éve gyúrok. Most úgy érzem, megálltam. Elértem a saját határaimat, amit ez kihozható ebből. Kreatinnal, meg BCA, meg ilyen szarokkal.
2: Béta blokkolót már nagyon régóta
3: szed. Szúrjon, vagy ne szúrjon.
1: Igen, növi, tesztó, egyszerre a kettő, van-e koktél, hánykor, hol?
2: Hatalmas csöcsöket szeretem.
1: Jó, hagyjuk a rizsát, ez csak egy bemelegítő beszélgetés volt. 50 éves leszek jövőre. Itt az ideje valami koktélt elfogyasztani.
3: Meg, kell,
1: nincs időm, Zsolt, nincs időm. Én már nem akarok szarakodni. 3 évet beletettem, belenyomok a 140-be, itt tartok most. Ez teljesen naturál. De nem akarok mindig így maradni. Aha. Mit ajánlasz? Aha. Van valami?
0: Hát így 50 évesen már azért nagyon-nagyon meggondolnám azt, hogy pont most kezdjél bele
1: no,
0: a dologba.
1: No, pici növi, pici tesztó. Most még csak
0: pici búztolom. A délután 6-kor, igen.
1: Jó, a keletinél a parkolóba átadod a cincot, de gyógyszertári legyen, nem valami román szar. Na pozi, mi legyen? Stromba?
0: Napozim már nem nagyon van forgalomban.
1: Tudom, hát nem divat. Szarok, perte, Zsolt, egyszer megálltam, vége van. Tehát, hogy az vagy, 50 éves leszek jövőre, elértem a csúcsot. Nem fejlődök. Nem, nincs vége van.
0: Hát, jó, figyelj, én azt mondanám erre, hogy nagyon sokan egyébként 50 évesen kezdenek el amiatt gondolkodni, nem mondom, hogy doppingszer használaton, hanem terápiás tesztoszteron kiegészítésen.
1: Amerikában csinálják.
0: Akkor mondanám. Ezt nem csak Amerikában, ezt most már Európa szerte és több helyen csinálják. Én azt gondolom, hogy ez nem egy nagyon rossz ötlet, hogyha valakinek valóban problémája van a hormonális egyensúlyával.
1: Ugye itt miről van szó? Orvosi labor eredmények mellett orvosi segítséggel kicsit megbúszolod a szervezetedet, semmi jött nem adsz neki, ami rossz, csak egy kicsit a tesztódat megnöveszted.
2: Évek óta alacsony a tesztom, hogy...
1: Viszont az ösztrogén ilyen nagyon durva.
2: Tudunk ezzel egy kicsit változtatni, egy kis ösztrogén dominanciát érzek magam.
1: De ezt tényleg csinálják Európában, fölírják már receptre, hogy és a férfiakat 50 év után jobban alszol, szebb a hajad, jobb a bőröd, jobbakat edzel, nagyobbakat pihensz, tehát ebben semmi illegális nincs.
2: Engedjük el Atomantit. Befoglalkozunk egy kicsit Ferivel. Hogy,
3: én tök jól vagyok, köszönöm.
2: Feri, hány pamatelt vegyem be? Hogy kicsit rendeződjön a helyzetem, mert...
1: Hagyjuk a csirke, most meg a rist. Mi van, ami keményebbet akarunk?
2: Így van.
1: Csak ez hogy vagy? Fölírja a doki Európában, és akkor megbúsztolja a tesztodat, úgyhogy közben nézik a véreredményedet, nem?
0: Így van, az a baj az hazai, hogy úgy mondjam, protokollban, hogy ugye van mondjuk egy skálád, legyen az egy 6-tól 30-as értéke a tesztoszteronnak, és Magyarországon nagyon úgy gondolkodnak az orvosok, csak ha beesel az adott érték alá, akkor ajánlja, és akkor is nagyon-nagyon körülményesen utánajárások után, hogy te mit használjál, milyen időközönként, annak a protokollja sem jó, hogy egyszerre szúrnak beléd 1000 mg-ot, majd menjél vissza 3 hónap múlva. Tehát ez kint másképp kezelik, kint ha már tünetileg jelentkezik a dolog, de lehet, hogy neked még 1-2%-kal abban az értékben van, hogy itthon még nem írnák föl, ezt kint Amerikában vagy Nyugat-Európában kezelik. Tehát nem az van, hogy egy férfi nem tud teljes életet élni azért, mert nem megfelelő a tesztoszteron szintje, mert azért tegyük hallod hozzá, hogy mondtad, nem csak a libidóra hat, nem csak a merevedésre hat, hanem a saját közérzetedre, a pozitivitásodra, jobb, gyorsabban hízol gyakorlatilag. Én kommunikáltam olyan emberrel, akinek már konkrétan öngyilkossági érzése volt, ami annyira beesett a tesztoszteron szintje.
1: Persze, ez nem ott kell elképzelni, hogy igen, fölírják, és akkor belenyomsz a 200-ba, jobban alszol, jobban nem. Gyógyulsz, jobban regenerálódsz a sport után.
0: Nem, ez csak egy szinten tartás, hogy az egészséges szintedet tudják visszahozni.
1: Jó?
3: Okay. Jó, magyar helyszínt tudsz mondani, mert érdekelné a fiatal embert.
1: Minden van, gyerekek. Minden van. 50 éves leszek, nekem ez az ajánlat.
2: Azt mondják, hogy te buró, lehet rendelni cuccokat. Ez
1: nem, az... csak gyógyszertári minőség.
2: Ennyi.
0: Igen, ez jó lenne ezt hallani, igen, hogy csak gyógyszertárit használnak az emberek, de nem.
1: Sajnos ez nem igaz. Na jó, akkor visszatérve erre az olimpiára, kuka. Nem? Szóval 100 nézővel, 500 nézővel, nagy szponzorokkal nem az lett, amit vártak. Itt azért olyan sok csúcs nem dőlt.
0: Biznisz volt, én azt gondolom, hogy csak biznisz volt, bár egy sportoló hozzá hozzátenném, amit a Felkomban említettetek is, hogy egy sportoló kijelentette, hogy ő itt elindul ugyan, de naturál fog indulni, tehát azért doping
2: nélkül,
0: hát hogy így történt-e vagy sem, ezt nyilván nem tudjuk már, de ő azt mondta, hogy azért indul el, mert éppen megszűnt azt hiszem, hogy a tavalyi évben a szponzorációja, és hogy itt összeszedi az arra való pénzt, hogy akkor tovább tudjon készülni a normál olimpiára. Nem tudom, hogy ezt így hagyták-e, hogy most, vagy hogy mi történt.
1: Hogy tudsz nélkül induljon. Igen. Zsolt, nagyon köszi. Érdekes azért ez a dolog. Köszi akkor délután négykor.
3: Tudod, kellett, hogy baloldal.
1: Tudod, a parkolomba. Nyisd a csomagtartó.
2: Nekem is hozzá valami finomságot.
1: Köszi, Zsolt. Csáó.
0: Köszönöm. Sziasztok. Legjobbak.
1: Csáó. Domonko Zsolt mesteredző. Köszönjük szépen. Volt testépítő.
2: Az új személyiséget, amikor elkezdett tesztozni.
1: Figyelj, Amerikában fia úgy csinálják, hogy fölírják neked, és ott olyan szinten adják, hát ezt állóan mindenki szedi, nem is ez a lényeg filmsztároknak, hogy kihozzák házhoz. Tehát, hogy megvan a koktél, mit ír fel a doki, olyan kultúrája van, hogy megkapod házhoz. Tehát ez nálunk egy ilyen bűnös szó, hogy tesztoszteron. Kijön, megkapod, megvan a forgalmazott, hogy kijön, házhoz adja, ampullákba, beszedett, megvan, és megvan. Fél nem véletlen néznek így ki 50-60, és semmit nem csinálsz, tehát, hogy nem ellustítod a szervezetedet, csak visszaemelsz bizonyos hormontermelést a normál szintre, ezáltal egy kicsit a hormonális egyensúlyot, ez nyilván nem anabolikus szteroid, nem túltolod, nem megy szét a vesét, nem búsztolja a rákos sejteket, tehát nem erről van szó, csak visszaépítik oda a hormonrendszeredet, ahogy 20 évesen működtél, és ezt csak megjavul a bőröd. Elkezd újra nőni a hajad, nőnek a körmeid, eltűnnek a ráncaid, tök potens vagy, jó edzel, jó gyógyulsz, jó a kajász, megjön a mélyalvásod. Brutál, hogy mit csinálnak egyébként. Iszonyatosan úgy nyúlnak már bele a kémiába, hogy semmi olyan dolog nem történik, ami neked roncsolja a szervezetedet, mert hogy ezek ilyen úgymond mikrodózisok, ahogy elkezdik ezt adagolni, orvosi felügyelet mellett, vérvétel mellett, folyamatos kontroll mellett, nem a keletibe a csomagtartóba benyomva valami szar.
2: Tesztoszteron.
3: Igen, Sebestyé Balázs 10 év múlva mégis hazudtak az amerikai orvosok.
1: Azt hiszem, kicsit túlment az ösztrogénem! Csöcsöm nőtt is, nagy a seggem!
2: Bosonyi magyarul így lesznek, ez egy dolog, de...
1: Összement a pöcsöm!
2: Nem a tesztótól lesznek idegesek az emberek? Ilyen türelmetlenek?
1: Nem! Szerinted igen?
2: Postán!
1: Menj már el! Takarodjál nyádba, írek jön! Két ivemény! Szaktanári! Gyónás gyerekek, Gyónás, jöhetnek a gyónások, induljunk, hajrá!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
5: Én darabolom neked a zenéket!
6: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
7: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
4: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
5: Nem? Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
12: olajcsere? Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
13: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a 10-szolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
14: Volkswagen.
15: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
16: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró róló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
15: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
17: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
18: Opel Service most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
19: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
20: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
21: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
19: Társadalmi célú reklám hangzott el.
22: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Reklám.
23: Hány óra?
24: Hajnal 2.
23: Megint nem alszol?
24: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
23: Próbáld ki te is a Sedakurt.
25: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
23: Alszol.
25: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
26: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
27: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
28: Carglass javít, Carglass cserél.
29: Kártevők otthon vagy a cégnél? Rovarok, rágcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!
30: Június 3-án országos patika nap a miskolci Szent Rókus gyógyszertárban. 9 és 13 óra között a szakemberek ingyenes szűrővizsgálatokkal várják Önöket a gyógyszertár előtti szűrőbusz állomáson. Vérnyomás, vércukor, koleszterin szint és csontsűrűségmérés, szájüregi és méhnyakszűrés, valamint gyógyszerészi tanácsadás várja a résztvevőket. Néhány perc odafigyelés akár életet is menthet. Szent Rókus gyógyszertár, Miskolc, Csabai kapu 11/A.
31: Tavaszi kapu automatizálás okosan. Kaputechnika Miskolc. CubeSmart telefonos vezérléssel 5 év garanciával. Részletek kaputechnikamiskolc.hu.

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A lovas terápiát is lehet támogatni, Lila Füred a legszebbek között, vadkendert termesztett, nem kellett volna. A mikrofonnál Kis Juditot hallják. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
3: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozás, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
2: A felajánlásokat május végéig várják. Nemzetközi elismerést kapott Miskolc Lila Füred, számolt be róla a minap. A Time Out utazási magazin a világ legszebb helyei közé választotta a miskolci turisztikai térséget, amely így rangos nemzetközi listára került fel. A cikk szerint a festői környezet, a hámorító, a palotaszálló és a természeti látványosságok együtt tették különlegessé a helyszínt a nemzetközi zsűri számára. Az elismerés újabb visszaigazolása annak, hogy Miskolc természeti értékei világszinten is kiemelkedőnek számítanak. Drogkertészetet számoltak fel a nyomozók Bogácson. A helybeli férfi a rendőrség jelentése szerint odahaza termesztette a tiltott szernek való növényeket, ráadásul egy olyan helységben, amelyet kifejezetten az indiai kender szaporítása miatt alakított ki. A cannabis magokat pedig egy online áruházból rendelte, minden bizonnyal ez vezette nyomra a Delta program egyenruhásait. A bűnözőt a Borsod-Zemplén vármegyei otthonában csípték nyakon. A 46 éves kábítószer termesztőnél vadkender töveket és 80 g zöld színű növényi örleményt is lefoglaltak. A drogkertészt elfogták, a férfi pedig mit tehetett volna mást, elismerte a tiltott üzletet. Országszerte sok napsütése és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik elénk, főként az ország északi felén erős északi-északnyugati széllel. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 és 35 fok között alakul. Miskolcon ma 33 fokig is felmelegedhet a levegő, élénk lesz a szél, de zavartalan a napsütés. Vigyázzanak a magas UV-sugárzás miatt. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az

0: Na, itt vagyunk 8 óra után, 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. M0-ás M7 elágazónában esett, 4 autó ment össze. Dödi, köszi szépen, hogy elküldted. És hát milyen jó, hogy vagytok nekünk, drága hallgatók. Valaki felhívta a figyelmüket, pedig már évek óta csináljuk, de hát május utolsó szerdája, gyerekek. Hát május utolsó szerdája, véget ért a május is. Ami pedig azt jelenti, hogy akkor nézzünk be, kopogtassunk be az emberek lelkiismeretének ajtaján, és nézzünk be lelkük legmélyebb bugyraiba. Mi fakad onnan elő belőle? Egy gennyesebb, egy gyönyörű tavi rózsa, egy lótuszvirág, egy fekély, egy kelés, egy furunkulus?
1: Egy furunkulus!
0: egy valamilyen köszvény, vagy mi van ott?
2: Én most ránéztem az SMS falra, az van.
0: Imádom. Amit wow. Minden van, gyerekek. Minden van, már dőlnek a gyónások. Cégvezetők, telekommunikációs cégektől írnak nekünk, férjek, feleségek, szeretők, megcsalók, csalfák, mindenki van, gyerekek, úgyhogy akkor osszuk az áldást, és hát kezdjük meg akkor a gyónást, hogy
3: nem
0: mi a helyzet. Nem
3: kiberesünk egy zenét ehhez?
0: Amit szeretnél, minden van. Orbit tudok adni.
3: Igen, jó lesz.
0: Egy orbitot tudok adni, szentmisét tudok neked, szentmise?
3: Jöhet.
0: Oké. Okay.
4: Lementél a seholba, lementél és a betegség szellemét, a halál szellemét, a leprebár, a fe, holy, holy, holy, holy, holy.

0: Uniti, Orbán Viktor is uram, és az egész parlament, és az egész...
1: Ez a segítségkérés nem jött be.
2: Nagyon szedőt a indulatkönyvben.
3: Nem feltétlen az átszellőmülésben segít ez a 25 másodperc, de mindenképpen.
2: Én érzem a dopingot. Nekem megjött. Nekem ennyi kellett.
3: Na, azt mondja, hogy nagy bűnök és kis bűnök. Minden van itt, kérem szépen, minden van. Egy éve reszelem a keresztanyám. Ez bűn, nem közvetlen rokon. Ő 51, én 30. Ki a keresztanyád, várjál?
1: Hát ő a fölkérés. Fölkérésre működik, ugye? A keresztelésnél a keresztszülő, a keresztanya. 51-30.
3: 51-30, feloldozzuk.
1: Hát minden esetre, ha nem rokon, akkor is furcsa.
2: Ez nagyon furcsa. És
3: igen. Több mint egy hónapja egyedül vagyok ki Németországban, mert a feleségem és a gyerek is otthon vannak. Az első pár nap nélkülük nagyon rossz volt, de most arra megszoktam az egyedüllétet. Még most is azt mondom nekik, hogy hiányoznak nagyon, pedig el vagyok, mint a befőt. Amikor beszélünk videóban, és hallom, hogy sír a gyerek, együtt érzek, ameddig vonalban vagyunk, de utána bontok egy sört, és élvezem, hogy egyedül vagyok. De szeretem, sajnálom, szeretem őket, de azért az egy hónapot hadd engedjem már meg magamnak. Ez őszinte. Ez tetszik, és ebben őszinte. Szembenézés van, felvállalás van, igen. És nincs maszkolás, nem az, hogy ó, tényleg hiányoznak, jaj, de az, nem, igen, hiányoznak, de tök jól áll
2: meg vagyok. Meglátod, ott van nyugalmad afelől, hogy az anyát, az anya, nem az anyát, hanem a feleséged, bocsánat, igen. Hogy ő ennyire rendes asszony, hogy tudod, hogy jó kezekben vannak a gyerekek. Na, ez az érzés, amit most érzel, amit a nők nagyon-nagyon-nagyon ritkán engedhetnek meg maguknak, általában 2-3 órára.
3: Igen. Azt mondja, hogy 12 éve tart a szeretői viszonyom, mindketten házasok vagyunk, baráti a kapcsolat két család között, az első pár évben nagyon aktívak voltunk, heti 2-3 alkalommal beszéltünk, van lehetőség. Ma is ösztönlényként egymásnak esünk, 54 vagyok, ő 52, oldozzatok fel.
1: És egyébként meg összejártok családilag, ebbe ez a legfurcsább számomra. Hogy a megcsalásra...
3: Baráti kapcsolat a két család között.
1: Tehát, hogy a megcsalásra azt csináljátok, ti így gondoljátok. De utána, hogy kedden ti lefeküdtetek egymással,
3: igen.
1: Csütörtökön a férjet fölhívja az ő feleség, vagy mit tudom én...
3: Akár... Úgy is megsül a grillkolbász, hát most miért bajod ezzel? Ki van kivel jobban? Várjál, tehát ha van két család, férj, feleség, ott a férj dug a másik nővel, és akkor a két pasi a barát? Mert akkor a barátod saját feleségét kufircolt. A két barátnő a barát?
1: És utána, miután megkufircoltad a feleségét, fölhívott, hogy gyertek már átgrillezni pénteken. És
2: nem látok benne kivetni valót.
3: Igen, és lecseszed, hogy nem sült át jól a grillkolbász. Milyen kaja volt, tesz Petikém. Tényleg ezzel a szarral vársz itt, érted?
2: Én nem értem, hogy hol van a
3: gond. Hol itt a probléma?
2: Szerintem meglepően sok ilyen házastársi barátságban van ilyen. Nem hiába a Hollywood elszabadult ezen a vonalon, szerintem ez tök sokszor van.
3: De nem a barát, annyi nő van, a barátod felesége legyen már szent, és aztán én nem vagyok álszent, meg nem hiszek az ilyen dogmákban, de ez a barátság nem fontosabb, hát a barátod.
1: Hogy nézel a szemébe?
3: 20-30 éve átéltetek dolgokat, jóban rosszban voltatok kacsikat. Az egyiket becsukolni, és sör van a kezedben. Aztán a másikat ilyet pedig, de most megpücskölöm az asszonyt.
2: De ezt úgy csinálni, ha ezt én csinálom, én azt csinálom, hogy közben még egy kicsit így oltogatnám is a nőt. Jaj, Peti, te jó behúztad ezt a nőt, jó behúztad, hát ezért neked csak könnyű, tudod.
3: Na, az már igazán gennyes, hogy még lovagolsz, és a barátod tetemén, és azt mondta, figyelj, hát egy ilyen házi sárkány, 5 perc szól meg a hátul a fészerbe, és ilyen keményen dózerolod.
2: Kiűzöd belül ő sátát, koci!
3: Gyere csak ide! Igen.
2: Hát figyelj,
3: ez kemény.
2: De most szerintem itt nem a srác a gáz, hanem az asszony a gáz, aki azt mondja, hogy jól is ne egy kis érzelmi és fizika együttlét.
1: De nem, a hapsi ugyanolyan gáz.
2: De ő nem él közösségben a sráccal, hanem ők... Hát,
3: igen, nehéz ez. Meg nem látjuk a teljes viszonyát, hogy egy nagyobb baráti társaság, nem feltétlen barátok, de nehéz.
2: Tehát nem csak vele van ilyen viszonya.
3: Igen. Borzasztóan utálom az asszony kutyáját. Nagyon fél a légycsapótól, állandóan azzal vegzálom, mikor az asszony nem figyel. Nem ütöm meg, nem vele meg, de elmondani nem tudom, mennyire gyűlölöm, állandóan nyalogatna, amitől a falra mászok, oldozzatok fel. Hetek óta csak a kolléganőm jár a fejemben, folyamatosan megy a flörtölés, csak időkérdés, és le fogok feküdni vele.
1: Hajrá!
3: Nagyon meg fogod kapni, Márti.
2: Jó, nagyon szeretem a Márti nevű nőket, nem tudom, hogy érzitek-e. Márti McFly. De hogy
3: Márti
2: azért,
3: McFly,
2: hogy,
3: igen. McFly.
2: Hogy a Mártik amúgy nem, vagy azokban van valami ilyen kis tüzesség? Nem?
3: Márti, igen. Oldozzatok fel, nagyon meg fogod kapni, Márti. Ez jó SMS. Azt mondja, hogy telekommunikációs cégnél dolgozom, várjál, hol van? Itt volt valahol, bejöltem, de minden meg lesz, az adathalmazban akar kárteni, mert hogy nem kapott fizetésemelést. Ó Isten, bocsáss meg, hogy az elmaradt szexel a nálunk térkövező, gyönyörű, fiatal, napballitott, izmos, jersey short típusú férfiakkal éltem meg 10-szer fejben. Azt se bántam volna, ha akkor kőműves kelemené lettem volna, és a térkőbe beleépítenek, beledöngölnek a mocskos, izzadt testükkel. Soha nem jártam ki annyit a kertbe, mint akkor. Az összes növényt, a lehető legkisebb locsolókannával locsoltam meg, legalább hadd legyenek. Lucskosak.
1: Nektek mocskosabb a fantáziátok, mint nekünk.
2: Igen, mi a több eszám?
1: A nőknek.
3: És semmi nem történt, csak kiment. Csak kiment.
2: Mi térkőre vágyó asszonyok?
1: Igen.
2: Ne térkövezzetek meg. De ez egyszerűen természetes reakció, hogyha az ember egy inger megunásos időszakot él.
1: Ez olyan, mint a gumicserés csávó, mi?
2: Ne vedd a szádra.
1: Jaj, bocsánat.
2: Ne vedd a szádra. A rakamazi kandúromat.
3: Oldozzatok fel néha, amikor egyedül vagyok otthon, levetkőzöm, mesztelenre bekenem a testem gépzsírral, és kúszok a padló, mint a csiga lennék. Várjál, nem írt smiley jelet.
2: Péter, kérdezett a nevédésemeseket.
3: Nem írt smiley jelet. Igen, te gépzsírral kúszik a padló, mint a csiga lenne. Adom.
2: Nem próbáljuk ki amúgy? Mondjuk egy padlószúnyeg, mert ez kicsit nehézkesít
3: ezt ide. Kicsit lehorzsolnám munkat. A feleségem 3 napja nyaggat, hogy vágjam le a füvet. Csak ott vágtam le, ahol látja. Nagyon sokat gondolkodom mostanában azon, hogy elváljak-e a feleségemtől. Borzalmas a házasságunk, és úgy látom, hogy sok feszültség, ami benne van, azt a kislányom fogja megsínleni sajnos. Pontból gondolom azt, hogy itt még konkrét döntés nincs, de gondolkodás legalább van.
2: Aha. Szerintem meg ne gondolkodj rajta, hanem fogjad magad, meg az asszonyt, ezt menjetek el egy pár terápiára. Na, ezt add össze.
1: Hát, ha már ideig azt... eljutottál, ugye, akkor...
2: Szerintem az jó dolgok tudnak kiderülni arról, hogy kit triggerel, meg hogy vannak a dolgok, meg egyáltalán, meg hogy miért csinálja ezt, meg egy... Tehát, ne, szerintem ne, egy, tehát az a baj, hogy a fejedben gond, tehát nem jössz ki a saját gondolatmenetedből, nem fogsz tudni megoldást találni, hanem segítség, be kell vonni valakit. Roncsa elő.
3: Igen, igen. Vigy elő a baj, kenjetek rá mindent. Igen. Azt mondja, hogy az anyám kórházba került a saját hanyagsága miatt. Nem tudom, hogy támogatom kellene és segíteni neki, de borzasztó gyerekkorom volt, soha nem számíthatom rá, ezért nagyon nehezen veszem rá magam, de megteszem, segítek neki, ez a kettőség feszít belülről, oldozzatok fel.
2: Haj, barátom, ne bántsad magad. Próbáld meg, én azt szoktam csinálni, hogyha ilyen dilemmáim vannak, hogy eltávolodok a problémától fejben, vagy lélekben, és azt mondom, hogy ez most egy gyakorlat. Tehát, hogy úgy is jelen lehet lenni, hogy nem halsz bele. Ezt kell valahogy kigyakorolni. Ne, bármilyen viszonyra igaz ez. Tehát egy munkahelyre, vagy bárhol. Tehát a Balázs is nagyon nehéz elviselni hétköznaponta. De hogy nekem is megy, mert már kigyakoroltam, hogy kell ezt csinálni. Tehát a lényeg az, hogy...
3: Ennyire jó, hogy mindig éljön, kiszarul a végén.
2: Megint sült bántsam. Nem, szóval, hogy vannak erre önvédelmi módszerek, és akkor megmarad a... Nem fog megölni a lelkiismeret furdalás, és közben helyet is tudsz állni, anélkül, hogy megdöglenél.
3: Igen, de ha kórházba van, szerintem akkor be kell menni.
2: Értem,
3: csak
2: be,
3: a túlélés kulcsát adtad meg neki, de be kell
2: de
3: menni,
2: ne halljon bele.
3: Nem kell belehalni, ott kell lenni végkecsén. Ráadásul nem tudod, hogy mit veszel a nyakadba, mint lelkiismert furdás, ha mondjuk meghal, és nem voltál ott, akkor még 10 évig cipeled, amit már letehettél volna. Menj be, csináld meg, legyél ott. De kellő érzelmi távolságtartással, persze.
2: Hát vagy úgy, hogy...
3: Hogy ebbe te már nem sérülsz.
2: Igen, igen. Tehát, hogy magadban, amikor kijössz, legyen egy kis szertartásod, amit a végén mindig elvégzel, tudod, hogy tudom én, kijössz, és akkor egy kőbányaival fejbe vered magad.
3: Igen.
2: És akkor tudod, hogy na, eddig tartott ez a program, és most már más fog történni.
3: Oldozzatok fel, feleségem van, de egy bizonyos oldalról, ahol random idegenekkel sorsolnak össze, rettenetesen gyászolok vadidegen nőkkel webkamerám. Kerülöm a magyarokat, így kicsit kisebb a bűntudat.
1: Fölmész egy oldalra.
3: Igen.
2: Laci nagyon sorolja azt, hogy ő ismeri ezt az oldalt. Hogy...
3: Itt egy ember van, aki tudja, hogy mi ez az oldal. Mi van?
2: Jó. Ez a chat roulette?
1: Felmegyek az oldalra.
3: Igen. Már ott fekszel messzül az ágyon. Egyszer csak pirosra vált a webkamerát, hogy Marika megérkezett a másik oldalról, éppen felmos.
1: De várja, be tudom állítani, hogy mi az ország?
3: Igen.
1: Jó, azt is,
3: és hogy, akkor?
1: Ki, és hogy kort is be tudok?
4: Nem, olyan nem tudsz, csak országot.
1: Országot?
4: Tehát vagy beütöm. Egész világ, vagy egy ország.
1: Ország.
3: Igen.
2: De ez a
4: lényeg, hogy random feldob embereket. És ha nem tetszik, akkor rögtön
3: és hogy mit csinálod? Fekszik az ágyon
1: hát,
3: ugyanúgy?
1: Amit tesz.
2: Szerintem nem mondani.
1: És halljuk is egymást?
3: Ez egy chat.
4: Igen, lehet beszélgetni.
1: Lehet beszélgetni.
3: Chat roulette? Ez a chat roulette?
4: Igen, igen.
3: Chat roulette, ez a neve?
2: Itt ismert meg a férjét, a legjobb barátnőm, csak mondom. De ne. Akkor még nem erre használták.
3: Lajos! Marika! Mi csinálsz itt?
2: De ez
3: elején, a közgyűlésen kéne lenned.
2: Az a durva, hogy ez nem így indult, ez úgy indult, hogy ilyen fiatalok összesorsoltak házi buliban, és akkor beszélgettetek, igen. És aztán hogy átvették a Laci félék az egésznek az
4: életesen. Két különböző az OME TV.
2: És nem, akkor nem, ez a csatrólat, amire én beszélek.
3: Ott fekszik Fülöp-szigetekről, nem tudom, Honki, Sam, 34
1: és
3: éves.
1: És nemet legalább be tudsz állítani? Vagy
4: be tudsz.
1: Az igen. Be tudsz.
3: Ja, be tud állítani a nem. Aha. Aha. És akkor összesorsolnak valakivel.
1: És ha tetszik, akkor maradsz, kérhetsz tőle valamit?
4: Persze, tudsz vele beszélgetni.
3: Tudsz vele beszélgetni. Ő azt mondja, hogy kerüli a magyarokat, így kisebb a bűntudat. Azért, ha szoktál hibázni, azért. Rosszul állított be a keresőt.
2: Ezt akartam, és honnan mondod meg, vagy kerül magyar, vagy pedig, tehát lehet egy külföldi.
3: Gondolom, be tud állítani, nem?
4: Vagy... Igen, és kérj, hogy mit tudom én Bács-Kiskun megyéből.
2: Szeretném elmondani nektek, hogy amikor a Margit-szigeteken Laci néha visszavonult a lakásába, akkor azért ne legyen mentek kétség azzal kapcsolatban, hogy ott milyen jellegű adatfelhasználás zajlik.
3: Nekem csak szóltak a resortban, hogy a 726-os elhasználta az éves keretet. Új kábeleket kell fektetni a reptér és a resort között.
2: Mert... pontosan milyen streaminggel foglalkoztak, de ez elég erős volt.
3: Hát, látod? Van még mit tanulunk itt, Feri? Van még mit.
1: Nem félsz, hogy fölvesznek?
2: Laci sem ütös.
1: Nem félsz, hogy fölvesznek?
2: De kinek, ki előtt hozzák Laci zavarba?
1: Mondjuk igen, hülye vagyok.
2: Ki az a kezdő, hogy jaj, Laci, ezt nem gondoltam róla. Ki lesz ez az ember? Jaj, igen.
3: Látnék Laciról egy ilyen videót, aztán mutassatok valami újat.
2: Igen.
3: Igen. A chatroulettes oldalt én is csinálom. Más országokról jelentkezem be. Azt írja valaki szintén gyónásképpen. Keservesen gyászolom magam. Ja, Istenem. 3 éve gyontam nektek arról, hogy magányos vagyok, és nem megy jól az élet. Azóta viszont minden megváltozott. Munkát váltottam, életmódot vettem, egy lakást, és idén a legcukibb nő lesz a feleségem. Utólag is köszönöm, hogy gyónás. De jó. 3 éve valamit kiírt, meggyont, fölismerte, elindult a gyógyulás útján, és itt tart. Milyen érdekes, nem? Nyilván nem a gyónás segítette, de talán ahogy kiírta magából a felismerés, egy az elindította valami más úton. Igen, sokszor a leírod, vagy kimondod, az már nyilván nem oldja meg, de valamilyen kis mini lépésben elindulsz, abszolút. Azt mondja, hogy én is chatrouletteztem, elindultunk egy másik vonalon, de 10-ből 6 férfi, SMS-em tudom beolvasni.
2: Igen. Ezért én is ezért hagytam abba. Egyetemisták voltunk, és amikor elkezdődött, amikor kitalálták, szuperül működött, mert mindig ment a háttér, és akkor házibuli volt nálunk, akkor közben ott más házibulik jöttek be, meg volt, aki karatézott, meg ilyen vicces dolgok voltak. És aztán egyszer csak eltette
1: a az láttál, amit nem akartál.
2: Egy más jellegű jelenlét, amit már nem tudtam nagyon élvezni.
1: Nagyon fontos kérdés jött a gépzsíros csávóhoz, hogy a végén mivel takarít fel, mert jól jön egy-két technika.
3: Aki kúszik a padlón.
2: Hidegzsírodó.
3: Igen, anyusom 1 hete halt meg, aminap elkezdtem pakolni a szobájában, sírva pakoltam a ruháit, és előkerült egy elrejtett pálinka a szekrényből. Nem merem a páromnak elmondani, nem akarom, hogy fájjon neki, én pedig nagyon mérges vagyok, pedig nem akarok így érezni. Nyilván lehúztam, oldozzatok föl.
1: Uh-huh. Ja, hogy ivott az anyósod? Már most emiatt...
2: Jó, hát azt most semmit előkerült... sem lehet csinálni.
3: Igen, nem teljesen, ezt én sem tudok erre úgy ráangolódni, nem teljesen értem, most kiderült, hogy alkoholista volt, vagy ivott, vagy csak rejtegetett egy pálinkát, lehet, hogy 10 éve őrzi ezt az üveget, és azt mondta egyszer, hogy jó lesz valamire, nem tudom, hogy ez most pontosan ivászatot jelent, vagy nem merem a páromnak elmondani, hogy előkerült egy pálinka. Hát, egyébként gyereke el lehet.
1: Meg nem mond, de vagy nem mond.
3: De egyébként nem, hozzá nem tesz, mindegy. Így van. Nyilván a párod pontosan tudta, hogy mi a helyzet, így van. Azt mondja, hogy Feri gyanúsan érdeklődsz az oldalira. Nem, igen, csak meglepődtünk, hogy mik vannak, hogy miket nem tudunk, igen.
1: El vagyunk maradva egy pár dologban, gyerekek, hát ez csak a világlátásunkat szélesítjük.
3: Abszolút, igen. A kormány beavató bulin úgy megalakultam, hogy ilyen hazamentem, ahol a barátnőm és a 17 éves húga aludtak egymás mellett. Jó ötletnek tűnt befeküdni melléjük mesztelenül. Mire észlelték, kiküldtek a kanapéra. Azóta egyébként szakított velem a csajom, oldozzatok fel, atyám, Zsolt. Ezt nagyon elrontottam. Hát, az nem egy jó ötlet. Bármennyire meg vagy alakulva, nem feltétlenül jó ötlet.
1: Emiatt rúgtak ki? Tehát hát, emiatt szakított a csaj, mert befeküdték közéjük részegen?
3: Nem volt egy erős kapcsolat. Az nem volt egy erős kapcsolat, nem?
1: Igen, nyilván lecsesznek érte, hogy részeg voltál, de...
3: Oldozzatok fel, mindenkinek azt mondom, hogy boldog vagyok, közben nem. Ennyi. Ez milyen szép, nem?
1: Hát leginkább magadat kezd el vizsgálni.
2: Igen, ugye? Meg ezt nem kell ám csinálni. Tehát ha van fölösleges dolog a világon, az az, hogy ilyesmiben megjátsz magad. Mert szerintem amúgy az emberek elviselik azt is, hogy éppen nem vagy boldog. Ugyanúgy fognak szeretni téged. Tehát ez szerintem nem egy szükségszerű dolog, de ha azt érzed, hogy ennek van stratégiai jelentősége, akkor keep up the good work, de szerintem csak simán keresd meg az okát, hogy miért nem vagy az.
3: Igen. 1400 euróért rendeltem az Amazonról egy objektívet a fényképezőgépemhez, kicseréltem egy másik olcsó objektívre, majd azt tervezem, hogy azt küldöm vissza, mondani, hogy nem tetszik a termék, oldozzatok fel.
1: Korrekt.
2: Kicsavú azt mondta, inkább ott ismerkedj, mint egy jeltyalánk.hu-n.
3: Igen, az lehet, hogy jobb azért. Gyertyalánk.hu. Jézus, a Isten.
2: Van ilyen online, ezt ismered? Van ilyen online gyertyagyújtó szolgáltatás. Csinálsz az elhunyt szeretednek egy profilt, és akkor fel lehet menni online gyertyagyújtó. Nem kell elmenni a temetőbe, hanem akkor ezek ilyen online égnek, és van nekem is ismerős, mert kell kicsit ráfüggött, mert ugye, ha nem elég gyertyagyújtó, akkor ezt szégyennek érzi. Úgyhogy ezért 6 e-mail címről regisztrálva.
1: És kell fizetni érte?
2: Nem, csak mindig másik e-mail címre kell hozzá.
1: Nagy a baj.
3: Igen. Valaki pedig csak ennyit írt, nagyon szeretjük befejezésnek. Oldozz fel... Befejezésnek ez is jó. Na jövő mindjárt 2 perc, mert pontosan 8:30, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
8: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok! Fetlengek itt a kapuba össze-vissza!
9: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
10: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 szolos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy 2 főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
11: Hú, ez szuper! Eddig nekem 10-0.
8: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
9: Na, boomerek.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Micsoda aroma?
14: Olyan, mint Olaszországban.
13: Ez az igazi kávé.
15: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
16: Shell. Go well.
17: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
18: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
19: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan 0. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
20: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most 2-től a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
21: Önnek a Protexin kell.
22: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
23: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
24: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
20: Reklámot hallottak.
25: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Reklám.
26: Kártevők, otthon vagy a cégnél? Rovarok, rágcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!
27: Carglass javít, Carglass cserél.
28: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
29: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak, pak, a szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkos autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
28: Hívja minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.

0: Minden héten a legfrissebb slágerekkel. Szombaton délelőtt 10-től és vasárnap délután 3-tól.
1: Csak a Rádió 1-en.
0: Rádió 1 Top 50. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságára.

0: Öveket bekapcsolni? Lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Tart az Agrárium 2026, új látványosság Kazincbarcikán, eredményes a Miskolci Egyesület. A mikrofonnál Kis Juditot hallják. Zajlik az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok. Ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
3: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlő termesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó, nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
2: Új turisztikai látványosság érkezhet Kazincbarcikára, számolt be róla a Bón. Egy új attrakció megvalósításán dolgoznak, amely tovább erősítheti Kazincbarcika idegenforgalmát és közösségi életét. A csónakázó tó egyik ikonikus hídját fejlesztik tovább, annak érdekében, hogy még vonzóbbá tegye a várost a helyiek és a látogatók számára is. Mint írták, olyan újdonság készül, amely különleges élményt kínálhat majd a jövőben. A városvezetés szerint az elmúlt időszak fejlesztései már most sokat javítottak Kazincbarcika arculatán, fogalmaztak. A szezon egyik legeredményesebb versenyét zárta a Miskolci Harc és Táncművészeti Sportegyesület, számolt be róla a minap. A klub sportolói több kategóriában is kiváló eredményeket értek el, így a verseny a szezon egyik legsikeresebb szereplésének számít az egyesület számára. A résztvevők technikai és művészeti kategóriákban is megmérettették magukat, és több dobogós helyezést is szereztek. A sportegyesület vezetése kiemelte, a verseny nem csak a sikerekről szól, hanem fontos tapasztalatokat is adott a fiatal sportolóknak. Országszerte sok napsütése és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik elénk, főként az ország északi felén erős északi-északnyugati széllel. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 és 35 fok között alakul. Miskolcon ma 33 fokig is felmelegedhet a levegő, élénk lesz a szél, de zavartalan a napsütés. Vigyázzanak a magas UV-sugárzás miatt. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hagyjál már csöndbe, te. 3.49 lesz pontosan. 3 perc, jó reggelt kívánunk mindenki. Szaktanári!
1: Szaktanári!
0: Hol az öreg?
1: Nem tudom, szerintem cigizik.
0: Ja, megkapta a tüdő CT-jének a leletét, most egy picit összeomlott. Úgy látom, sír. Nem tudom, átkozza a tüdejét. Gyere, dohányos! Hol vagy?
1: Nem tudom, mit csinál. Valami autózásokat intéz. Ezt el kell
0: engedni. Én sose hallottam, egyáltalán soha nem hallottam Feri telefonját csörögni.
1: Kedves hallgatókat szeretném beavatni ebbe a dologba, hogy képzeljétek el, hogy egyszer csak...
0: Csinál. Jó, háromszor csörgött a telefonja ma reggel.
1: De rendesen ilyen nagy hangos csörgő hang, hogy az SZTK-ba szokott az idősebbeknek, úgy csenget neki.
0: Igen.
1: És kiderült, hogy Feri egy olyan ember, aki nem rezgőn tartja a telefonját, mint a társadalom összes többi tagja, hanem rendesen lehet őt hívni.
0: A telefonjának a csörgése ugyanolyan váratlan, mint amikor viccet mond. Nagyon ritkán.
1: Vagyok eset, de hát ez már mindegy is.
0: Most már teljesen mindegy. De 15 év alatt nem szólalt meg a telefonja.
1: Igen.
0: És most megszólalt, realizáltam, hogy Feri, neked hangosan van állítva, és mondja, nem. Hanem, hogy néhány családtagnál ugye hangosan szól. Egyébként le van némítva. De hogy ez nagyon ritka, hogy a Ferit úgy hívják, hogy szól a telefonja. Megoldódod?
2: Rám hoztad a rontást. Te vagy a hibás
0: Végre, nem én.
2: Te vagy a hibás Ráskó Eszter. A rohadék nyestjeiddel.
0: Na?
2: A rohadék nyest.
1: Nyested lett?
2: Gyerekek, képzeljétek lett.
1: Nem mond, ezt is nem mondod komolyan.
2: De.
1: Egy álomval.
0: Ne szívass. Te is beszállsz ebbe.
2: Nem szállok be, én nem akartam. Én ott 10 éve élek Velencén, a tóparton, ahol nyestek, róka, mindenünk van, és semmi nem volt eddig. Pénteken mi elmentünk, ugye Prosecco országba, a haveromék autójával. A miénket...
1: Nem,
2: a miénket ott hagytuk, ez volt pénteken, és visszajöttünk hétfőn este, és be akartam indítani az autót, hogy elszaladjak a cigiboltba, és a autó nem indult. Hívom az emberemet, azt mondja, figyelj, asszisztans szolgáltatást, jönnek, megcsinálják, fő van az asszisztanszt, mondja az asszisztansz, hogy akkor ő indul, mondom, ne jöjjön már meg késő este, vagy jöjjön ma reggel. 8-kor odáll, a csávó bebikázza, elindul a kocsi, megállítják, soha többet nem indul. Megint bebikázza, megint nem indul. Na, és hát kiderült, hogy a kis rohadékok!
1: Ne!
0: Odavittél egyet? Odavittél egyet?
1: De még az enyém se jött meg. Hol van az én nyestem? Nekem miért lehet nyestem? Van a nyestem.
0: Szétrágott valami,
2: és zárlatos a kocsi, tehát hiába bikázza be az akkumulátort, ugye amíg megy, addig oké, ahogy lekapcsolod és újraindítanád az autót.
1: Jó, de miért lehet a hamarabb a felének nyestem, mint nekem?
2: Köszi, Eszter!
1: De valószínűleg az,
0: ugye Alfáról van szó, valószínűleg nagyon könnyen átrágta magát a papíron.
2: Nem
0: az, hogy alulról papír, ugye átrágta magát a papíron. Nagyon gyorsan átért, és odaért a rézkán.
1: Nem, az, hogy nagy esőzések voltak hétvégén.
0: Igen, látszott a kocsinak az alja.
2: Rohadjatok meg.
1: Figyelj, de biztos, hogy nyes volt. Nem lehet, hogy csak egy harcsa felmúszott, és aztán ennyi volt, mert
2: az átrágta. Lehet, hogy kijött egy csikló, és de, az csavarodott fel.
1: Figyelj már, de hogy a nyest, akkor most már nálatok kéne, hogy lakjon. Ott kéne vitt valamit a nyest, vagy csak rágott. Hozott valamit? Volt
2: semmi.
1: Tojás?
2: Nincs. De a kábel átrágás az van.
0: Azért nagyászok ez a nyest, nem csak szétrágja a kocsidat, de hogy földobja a csoportot, szembe jön veled, ha lehallgat a telefon, nyestek vannak, Facebook csoportok jönnek, fiam, nyest árban úszik az én rézem is, tehát hogy ez most már tényleg... Valaki csináljon valamit ezzel a nyesttel.
1: De én nem találkoztam, ez egy punk nyest, mert mindig azt mondtam, hogy azért be is szoktak oda

0: Igen, és honnan tudjuk, mit kell elrágni például? Miért nem a féket rágtál? Ahogy én csinálnám.
1: De rohadt jó lenne. Azért, mert a fékcső az kemény.
0: Aha.
1: Az a kis nyest fogakat nem bírja.
0: És akkor, de vagy és mi, hogy megrázta a nyestet, vagy jól van a nyest?
2: Az a nyestek túléli,
1: hát
2: persze.
1: Hát tudod, hogy várra nem érdekel a nyeste, de dögöljön meg.
2: Igen, de azt mondja, hogy a papundeklé nem akadály neki. Tehát, hogy... és akkor az történt, ami nagyon sokszor megtörténik, hogy megint trélerre került az Alfád?
1: Soha nem álltam trélerre, jó?
2: Emberek kijöttek lefotózni, viszik a Feri autóját trélerrel, mert hogy ezt szétrágta.
0: De figyelj már, mi van akkor, hogyha ez a nyest eddig is ott lakott, és annó az a székelési terror támadás, amit kaptál, hogy az is egy nyest volt.
1: Mi?
0: Az volt csak akkor, hogy rossz gazdag volt az étkezése, még rendes autókat rágott.
1: Egy nyestből nem jön ki annyi, mint amennyi ott
0: volt. Jó nagy
2: nyest. Az egy emberi nyest volt. Soha életben nem kerestem rá nyestes csoportra Facebookon, csak hallgatlak titeket, non-stop ezt a csoportot dobálja fel nekem a Facebook, de akkor tényleg most már annyit nyestezünk, valaki mondja meg, hogy mi az Isten találnak a kocsikba, de rendes állattani magyarázatot szeretnék. Én egyszer azt hallottam, hogy a kábeleknek az íze, tehát az a fémes sav, hogy azt szereti, és arra gerjed, imád kábeleket szétrágni. Mit csinál ő a kocsiban tulajdonképpen?
1: Honnan lenne meg a kábel íze a természetből? Vagy egyszer, ki volt az első nyest?
2: Igen, mi volt az első?
1: Igen, aki rápróbált a kábelre, és azt mondta, hogy megbökte a haverját, hogy te
2: gyere,
1: ezt próbált ki.
0: Ez egy evolúciós folyamat volt. Az volt, először akusavat ittak. Azt nem jött be nekik, arra leszoktak. Aztán volt egy kicsit kipufogó gázszagolgatás. Az se volt az igazi.
2: Vagy a kábelt kell elrágni. Az aksi kábelt, vagy a fék kábelt. De valami oka tényleg van, mert nálunk is.
0: Zárt tér, meleg van oda bent, nem?
1: De most egyébként is 35 fok van. Hova melegszik az a rohadnyes?
0: Hát este, amikor a bunda, már deres.
1: Nincs deres bunda. De 22 fok volt este is. Amin és tessék, állj le, Eszter, kezdődött a Facebook csoporttal, 3 napja már a tappancsok is megjelentek a kocsin. Állj le!
0: De mi van akkor, ha ez az egész egy nagy összeesküvés elmélet? Most amúgy, figyelj, őszintén én is valahogy bekerültem ebbe a csoportba, és nem azért, mert nyes támadás áldozata vagyok, hanem először csak feljött a csoport. És utána azóta pedig rohamosan terjed, mert most újságcikkek születnek erről, meg látom, hogy az egész média ezzel foglalkozik, hogy nem lehet, hogy ez egy összehangolt támadás?
2: Ők indultatak összehangolt támadást ellenünk.
0: Szovjet nyestek lepték el az országot, nem tudjuk, hogy mi történik.
2: Na igen, simán lehet, de tényleg, ha szabadban áll az autót, én egy csomószor csak mansnyomokat látok rajta. Uh-huh. Szélvédőre fölmegy, tetőn mászkál.
0: De az általad elgázott óvodásoknak.
2: Az idős nyugdíjas nénik, ahogy a járókelettel ugye benyomják a motorászetőt, amire nagyon mérges vagyok.
1: Na figyelj csak, igen? A beszerelést megkönnyítendő, ahogy húzzák be a kábelt, egy ilyen porral vonják be.
2: Aha.
1: A por hallisztet tartalmaz.
2: Érzik a szagát, ne csináld!
0: Ezt is nem mondod komolyan. Ezt is nem mondod komolyan. De akkor mi a végén kocsi nélkül fog maradni, mert az összes nyest, az összes hallisztet lefogja.
1: Igen, vagy egész addig, amíg az autógyártók rá nem jönnek, hogy nem hallisztet kell.
0: De akkor miért nem tesznek halat a kocsi tetejére, hogy ne menjen be csócsálni?
2: Igen, de ez Szabolcs is írja, és ugyanaz, hogy a kábel bevonata a meleg és a hőváltozás miatt egy szagot bocsát ki, ami vonza őket. Európai autógyártók használják a kábel bevonatára ezt az anyagot, és ez izgatja őket. Tehát akkor az van, amit te is mondasz, hogy van a kábelben valamilyen illat, amit egész egyszerűen szeret. Aha.
0: De akkor például miért nem lehet az, hogy veszel neki 3 méter kábelt, kirakod a motorháztetőre, az cső.
1: Azt rágogassad.
0: Jó éjszakát kívánok, így van.
1: Azért, mert ez egy rohadék, nem azt fogja elrágni, megnyugodhatsz.
0: Figyelj, én őszinte leszek, hetek óta benn vagyok a csoportban, mindent láttam. Nagyon sok volt a módszer, most sokan azzal próbálkoznak, hogy nejlonzacskókat felfújva rákötik a kocsi különböző pontjaira, hogy a hangtól megijedjen. Van, aki ugye ilyen arcokkal próbálja riogatni őket, aha, szagokkal, vécézisítővel.
1: Igen, ezt, hogy a 4 golyós vécéöblítő a jó, vagy pedig a kapszulás.
0: Azt a 4 golyósra esküsznek, azt szokták betenni, ezen kívül állatszőröket szoktak betenni, és van, aki a Puzsér Robertnek a hangját játsz egész éjszaka, aki dühösen magyaráz valamiről, teljes témától függetlenül jó, és ettől a nyestek olyan ideg állapotba kerülnek, ugye regresszióba szintén viszonylag gyerekkorukban, ezt nem, úgyhogy ezt nem. Ugye azt is mondják, hogy vannak olyan módszerek is, például, hogy nyestriasztógép, hogy hangokat ad ki, és akkor a nyest azt mondja, hogy
2: így nem el kell menni.
0: Igen, de nem működik állítólag a nyestriasztógép. Úgyhogy tulajdonképpen ami a szagokkal lehet operálni, meg a hangokkal.
2: Aztán a zacskót próbálták, semmit nem ér. Puskás stadion mellett laknak kis utcában, éjszaka szaladgál, a kocsi között bejön és elkerített udvarra is bemászik, nem tudod megakadályozni, hogy ne rágja szét a kocsidat. Nekünk egyszer megette a teljes belső borítást.
1: Persze, hagyjad már.
2: Ha már

0: a kocsinak a felét. Mire kimentem, csak egy fél kocsi volt, aztán kiderült, hogy csak
1: lopta. A bőrborítás volt nem. A kedvenc, azt elvitte takarónak.
0: Fölnyitod a Mercinek a csomag, a motorháztetét, és van egy ilyen, hát egy ilyen szivacsból igen, készült valami ilyen, nem tudom, azt hiszem a hangszigetelő.
2: Abba mellényt is rakott szoknyát.
0: Érted? Ott táncolt.
1: Megette?
0: Ott táncolt díszmagyarban, érted? Kimentem zsebből csinálni. És megzabálta a felét. Eltűnt a fele, és bevittük a szervizbe, nem ezért, hanem szervizelték a kocsit, és mondták, hogy ja, ez teljesen megszokott, azt a tömítőanyagot is kirágja, nagyon szereti. És azt, hogy nem pusztul el, nem tudom, de megette a kocsinak a felét, ez a szigetelő anyagot.
2: Szóval egy nyesteknél ez párkapcsolati szinten milyen státuszszimbólum amúgy, hogy találkoz egy nyest lánya, és így az egész arcod szaglik a
1: kábeltől. A kábeltől. Hát nyilván a nyest lány is.
2: Ó, honnan jöttél? Most adtad egy X5-öst. Gyere, vegyél nekem egy kólát, mindenedbe lesz.
0: Igen, ők tudják, hogy jó autót rágnak szét. Náluk is van egy ilyen státuszszimbólum, hogy hova mész? Alfa, hagyjad már, ezért, mit csinálsz?
1: Mindjárt, hagyjad már, ne!
0: BMW, BMW, nagyon kis finom kavagy.
1: Ott legalább az indexkábert nem tud elrágni, ugye, mert az nincsen.
0: Igen, de hővédő gyapot, köszönöm.
2: Egy csomóan visznek be a tetanyástak, utána elkezdek behordani cuccokat a kocsinak a motorház. Ez egy hosszú távú tervű, nem egy éjszakásban gondolkodik, tehát nem oda megy és szétrágja, hanem azt akarja, hogy legyen ott neki még egy kis kárásza, meg ez, meg az, meg... Hát ilyenek volt ebben, hogy rántott hal.
0: Persze, igen, ott grillezett a nyest, ment egy kis grillsütőn, ott sütögette a cuccot.
2: De nézd már a fejére, tudsz haragudni rá?
0: Egyébként nagyon cuki állat. Amíg nem a te kocsidat rágja szét, addig nagyon cuki állat.
1: Hát nézd meg azt a fogazatot ott a kábelnél. Hát egyáltalán nem cuki, rohadt dög.
0: Igen.
2: De meg lehet szeredíteni, például van, aki utána háziasította a nyestjét?
0: Nem tudsz vele mit csinálni. Nem tudsz vele mit csinálni. Parkoljatok garázsba, csóró magyarok.
2: Azt hiszed. Figyelj, képzeld el, hogy ilyenek is vannak, hogy a garázsban megtalált az egyetlen lyukat, ahol átpréseli magát, bemegy és ott is megcsinálja a barjét.
0: A nyest ellen a Balázs Pali zenét használjuk, az higgyétek el, nagyon-nagyon működik. Van, aki igen a Puzsért használja, nyestriasztó, náluk ez vált be, ugye itt a csoportban leírták, hogy van, akinek egyáltalán nem működik.
1: Tudom, úgyhogy persze, meg a műanyag flakon teletöltve vízzel,
0: azon valami megcsillan, erről is beszéltünk.
1: Meg látja magát a nyest, és megijed. Igen.
2: Valaki kirakott egy döglött nyestet a kocsijára, hogy hát az elriasztja.
0: Kicsit egy
2: kis kopányozás, ugye? Kopányozás, és azt mondta, hogy nem elriasztott, hanem nagyon csúnyán megbüntette.
0: Igen. Nekünk garázsunk volt, bement, és higgyétek el, ugyanúgy szétrág mindent. Valahogy bejutott a garázsba, szétrágta az autót alulról. Hát gyerekek, ez ilyen.
1: Persze, nekünk elvitte egy körre a kocsit.
0: Igen, ellopta a négy kereket, fellüstől együtt téglára tette a kocsit. Na jó, van gyerekek. Na,
2: de figyelj már ide, akkor most erre fizet a kaszkó?
1: Persze. Van, nekem külön van nyest kaszkom.
2: Este fes a pesti nyest. Ennyit szeretnék mondani. Hát,
0: azért velencen sem múlik el az élet, úgyhogy ne történjen. Hol oda szarnak a házad mellé, hol ellopják a szápodat, hol a nyest szétrágja a kocsit. Hát, nézd meg!
2: Ha velencén laksz, akkor egy dobban biztos lehetsz, hogy a természet mindenképp ellened dolgozik.
1: Így van. Nem ellened.
2: De igen, hát gondolj, az van, hogy most nincs tó, mert ugye az kizárat, és akkor helyette jöttek a nyestek. De majd akkor visszajönnek a tó, akkor majd jönnek a vidrák, azok majd oda izélni az izére, meg jönnek a szúnyogok, meg a békek, meg a mit tudom én.
1: Ez is szép az élet, érted? De van például vidránk, van.
2: És a vidra és a nyest, tehát a vidra az egy vízinyest.
0: Hasonló állat. Csak vízben él. Egyébként igen.
2: De most mi a különbség? Mondd meg, hogy mi a különbség.
1: Ugyan négy lába van és fogai, tök ugyanúgy néz ki.
2: Kicsit ilyen felvágósabb bundája van. Vízálló. Az ugyanaz.
0: Azek, hogy fészek építése holdja el a belső borítást. Tehát, hogy ő még valahol fészket is csinál a te autódból, ezt is jó tudni. Na jó, van nyestmentes időnk lesz, Ferenc, mondj valami vidámat így a tréleres történet után.
1: Napos nyestmentes.
0: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Évens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
0: Nálunk is így kezdődött Facebook csoport, amiben be se léptem, majd miután egyszer beszélt róla, elkezdtem nyesteket látni. Most veszek új autót, már előre rettegek, segítsetek, léci. Ez a rohadmányos nyest csoport, meg a nyest, ez mindenki megfertőzött. Mindenki már.
2: De azt mondják, hogy nem volt ekkora nyestjárás, hogy ez most egy ilyen extra nyestes időszak.
0: Jönnek be a városba is.
2: Erről kéne beszélnem, hogy a nyesteknek miért nőtt meg a populációja.
0: Hát valószínűleg élőhely, táplálkozás, egyre közelebb kell jönni, egyre kevesebb a kaja, egyre szemtelenebbek.
2: Tehát, azt akarod mondani, hogy mi csak vendégek vagyunk a nyestek világában?
0: Hát a vaddisznós egy megszokott dolog azért a János kórház környékén, nem? Tehát róka se sokszor szaladgál a Moszkva téren, de látod. Tehát, hogy azért ez így valamit jelent.
2: Hiszen vaddisznó csak az ügyeletet keresik. De
0: igen, mennek. Na jövő mindjárt gyerekek, egy játékunk is van, lehet jelentkezni? Egy jó kis dalfelismerős játék. Erre ezt is lehet pattintani. Úgyhogy, ha valaki játszana, akkor írjon nekünk. Ja, Stil, fűrész a nyereményünk. És egy dal részletet mutatunk majd, ezt kell felismerni. Hát nem egy túl nehéz játék. Szóval 30 másodperc lemegy a dalból, úgyhogy...
1: Igen, de és ráadásul nem a dal alatt van a fűrészelés, csak előtte és utána.
0: Így van.
1: Jó, megbonyolítottuk.
0: Semmiképpen nem egy túl elmés játék, nagyon bonyolult, de lehet jelentkezni, ha valaki nyerne egy jó kis
1: Szegény író. Van ma öcsém akkumulátoros stíl.
0: Minden nap más kerti eszköz.
1: Igen, holnap öltöztesd a szívedet, mert holnap van láncfűrész.
2: Azoknak üzenem, akik esetleg lepatkázták a felnőjüket a közelmúltba, hogy nyugodtan kenjetek a gyestre. Az volt, hogy odament.
1: Megkaparta a
2: kornyára. Nem, éjszaka megrágta anyja az alufelnőt, és akkor ebből lett a baj.
0: Jól van, gyerekek. Jövünk mindjárt 3 perc, pontosan 9 óra van közlekedés. Küldjétek, mi pedig itt vagyunk mindjárt.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem hajnalok hajnalán?
6: Hogy darabolom neked a zenéket?
7: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
3: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
6: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
5: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
11: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
12: Volkswagen.
13: A csirke szárnya legjobb a grillen.
14: Dehogy is, a csirke májnál nincs jobb.
13: Mondom, hogy a szárnya jó.
15: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
16: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, száddeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
17: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
18: Társadalmi célú reklám hangzott el.
19: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Reklám.
20: Tavaszi kapu automatizálás okosan. Kaputechnika Miskolc. CubeSmart telefonos vezérléssel 5 év garanciával. Részletek kaputechnikamiskolc.hu.
21: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osan.hu per matrica gyűjtés oldalon.
22: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
23: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
24: Carglass javít, Carglass cserél!
25: Június 3-án országos patikanap a Miskolci Szent Rókus gyógyszertárban. 9 és 13 óra között a szakemberek ingyenes szűrővizsgálatokkal várják Önöket a gyógyszertár előtti szűrőbusz állomáson. Vérnyomás, vércukor, koleszterin szint és csontsűrűségmérés, szájüregi és méhnyakszűrés, valamint gyógyszerészi tanácsadás várja a résztvevőket. Néhány perc odafigyelés akár életet is menthet. Szent Rókus gyógyszertár. Miskolc, Csabai kapu 11/A.
26: Ha több fronton kell helytállnod,
27: le kell adni a prezentációt.
26: Siess, mert elkésünk.
28: Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
29: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
30: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

jazz játszóknál Regan Lili, Medker Victoria, Jamina, Lossi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Zürbi, Antonio, Csauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A szülő felelhet gyermeket ettéért. Újra nyitott borospincék, vágány felújítás Miskolcot is érinti. Kis Juditot hallják. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha a kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélkül e-rollerrel okozott balesetet, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, ilyen esetekben a Mabisz ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
3: Érthető, hogy ez egy trendi dolog, érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdene gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
2: Júliusban újra benépesülnek a nyitott borospincék a Sajó völgyében, idén is megrendezik a Dubicsányi Pincegazdák napját, számoltak be róla a szervezők. Ezúttal is a helyi borkultúra, a vendégszeretet és a felhőtlen kikapcsolódás ünnepe lesz a fókuszban. A rendezvényen a látogatók közvetlenül a helyi gazdáktól kóstolhatják meg a környék legfinomabb nedűit, miközben hagyományos ételek és élőzenés programok gondoskodnak a fesztivál hangulatról. Nagyszabású vasúti felújításokat indít a MÁV, amelyek a Miskolc és Debrecen közötti vonalakat kiemelten érintik, számolt be róla Bon. A vasúttársaság két jelentős vágánykorszerűsítési projektet készít elő annak érdekében, hogy megbízhatóbbá és biztonságosabbá váljon a közlekedés az érintett szakaszokon. A munkák célja a pálya állapotának javítása és a menetidő kiszámíthatóbbá tétele. A felújítások idején egyes járatok közlekedése módosulhat, ezért az utasoknak a változásokra kell készülniük. A beruházások hosszabb távon hozzájárulhatnak ahhoz, hogy korszerűbb és stabilabb legyen a vasúti infrastruktúra a térségben. Először Rakamaz és Tokaj, valamint Szerencsés Nyíregyháza között indulnak a munkák. Országszerte sok napsütése és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-észak-nyugat felől egy hideg front érkezik elénk, főként az ország északi felén erős északi-észak-nyugati széllel. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 és 35 fok között alakul. Miskolcon ma 33 fokig is felmelegedhet a levegő, élénk lesz a szél, de zavartalan a napsütés. Vigyázzanak a magas UV-sugárzás miatt. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rás

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Éj, de sok minden van itt ma! Te kérem szépen, itt vagyunk, jó reggelt!
2: Szevasztok!
3: Nem, hello!
2: Megjött, fölkelt! Már fekült, de most újra fölkelt!
3: Jár!
1: Megjött a nap, SMS-e! Ennyit küldött, mi van? Ezt nem annyira, miért, ezt nem annyira értem. Aha, hogyan? Mit tetszik mondani? Nem, hát, mindegy.
4: Ez.
1: Jó, ez a nap SMS, de ez annyira nem. Holnap azért egy kicsit menjünk már erre a BL döntőre rá, gyerekek. Azért ti nem vagytok egy kicsit ilyen lázban? Vagy most nekem lett volna jegyem, és nem megyek, de hogy érzitek?
4: Most kezdett az izgulást, hogy milyen lett volna, ott vagyok.
1: Nem, azt gondolom, hogy azért ez egy menő dolog, hogy egy ilyet csinálunk. Egy jó dolog, én ezt szeretem, és itt most utánolvastam mindenféle adatnak. Figyelj, horribilis, hogy itt mi történik. Hogy ide nem 60-70 ezer turista jön, ám, na várját, erre majd holnap beszélgetünk ide. Hát nem csak azok jönnek, akik bemennek a stadionba. Az Arzenál szurkolók és az Arzenál foci klub felszólította a szurkolói klubot, hogy lehetőleg egy 150 ezeren azért még érkezzenek meg támogatni, a kivetítőkön nézni. Ugye itt 60-70 ezeres turistás tömegről beszéltek, ennyien jönnek majd. Nem, 300 ezer turista.
4: És majd várjál, ül a Margit szigeten és nézi a meccset.
1: Hát vagy a stadion körül, vagy a kivetítőkön, vagy a szurkolói központokban, amiket kialakítanak. Persze, hát szurkolói helyszínek lesznek, tehát itt ki vannak alakítva, hogy PSG szurkolói helyszín, Arzenál szurkolói helyszín. Egészen durva, hogy milyen mennyiségű embertömeg jön, hogy ez mekkora, ez a futball szuperbólja egyébként.
3: Nem tudom, hogy rendelkezésre áll megfelelő infrastruktúra, például hány nyestre lesz szükség, hogy ezt a kamerát tudjuk fedni.
4: Igen.
1: Az megvan nektek, amikor egyébként majd a fogarasi rendőrről se bevisznek 30-40 nagyon felbőszült Arzenál szurkolót, és tehát hova visz, honnan lesz ennyi rendőrünk? Ki biztos, hogy mi van, ha ezek 30 ezeren megindulnak szétverni az őrsvezérteret, érted? Nem gondolom, hogy ez lenne, de lehet, hogy az Arzenál elveszíti, és nem nyeri meg élet első BL kupáját, vagy BL trófáját.
3: Letapossák a palántot, hazafele menek majd.
4: Kicsípik a plakát, tartó oszlopot.
1: Igen. Most írja valaki, és igazából most kell Fornetit nyitni.
3: Most.
1: Meg vagyok, ebből a három napban visszahozzuk azt, amit a Fornetin elbuktam.
3: Figyelj, én arra adok tippet, hogy olyasmit kell forgalmazni most ezeknek az embereknek, mire szükségük lesz. Ezután is én az antibiotikumra gondolok.
1: Az antibiotikumra szóval szükség az lesz, igen. Szóval nagyon izgi a dolog, holnap akkor ennek után egy adatok szempontjából is baromit gondolom, hogy olvasok, oké, drágák a szállások, meg minden, de hogy milyen helyszínek vannak, milyen bevétele ez a fővárosnak, mekkora extra bevételt jelent ez nekünk, ugye, hogy az általános turisztikai bevételeken kívül ez egy egyszeri, ám de nagyon nagy indirekt bevétel, illetve van a direkt, meg az indirekt bevételek. Tehát, hogy baromi érdekes, 20-30 milliárd forintos összegről beszélnek. Itt nagyon szeretem.
3: Mennyi taxis kéne lesz szerintetek az utcákon?
1: Hát figyelj, itt minden lesz. Itt minden lesz.
3: El kell hagyni a várost. Mindenki, akinek kedves az élete, az menjen most
4: elvalva. Meneküljél!
1: Ja, el kell menni. Pénteken ki kell lőni, aki nem érdekelt a BL döntőbe, így gyerekek megkotlik minden majd. Most gondold el, hogy zárlatos lesz a trolli a 30 ezer Arzenál szurkolat, ahogy elfő majd a kis föld alatti, ahogy...
3: Jönnek ezek az idegen ajkúak.
1: Ezek az idegen ajkúak, aztán majd itt lefőzik a trollikat. Nagyon szeretem.
3: Állítólag amúgy ilyen a külföldiek számára, ilyen a magyar szót hallanak, megmutathatom? Hogy ők hogy hallják a magyar nyelvet? Mutathatom?
1: Na Muti, hogy hallják? Na. Hogy hallja a külföldi a magyar nyelvet? Tessék.
5: Meketeke, csekereke, bekete, olohomo csúcsú, kalamata, nikotiko, polotina, sziteleke, telemele, perketica, moko csuku csúcsú.
4: Tehát ha te egy angol foci drukker vagy, akkor ezt hallod.
3: És leszállod részéget, akkor jött már az a Zahér Gábor.
1: Még én azt mondtad, hogy 50 ezer. Ez a 4 kilométer? Ez a 4 kilométer 50 ezer? Ez a somlói 160 ezer, tényleg? Egy 500 ezeres szoba után, ahol csótányokra hangálok, és érted? Nejlon van az ágy, nem meg a zuhanyzó. De érted, 600 ezer forint?
3: Meketeke.
1: Tudod, mit gondolok? Fizessék ki. Gazdag burzsúj franciák,
4: ennyi.
1: Gazdag angolok, fizessék ki.
6: Van ott pénz.
4: Ha volt 500 ezer szobára, akkor egy somlóira is lesz.
6: Ne viccelje már.
3: Ha nagyon tetszik, kitaláltak a használtlányok.hu-t.
1: Használtlányok, igen. Igen. Négyezer rendőr lesz, hogy szóló külföldi is. Én nagyon látom, hogy az őrsvezértére bevezetnek majd 13 felbőszült azonára jogon. Te Józsi, te beszélsz azt mondják, hogy gyere majd egy kicsit.
4: How do
3: you do? How do
1: you do? How do you do? Ilyen a segéd, de aztán maradjál, mert ezek egy habzó szája verik szét az őrsöt éppen, érted? Szóval ezek megindulnak, ezek az angol szurkolók.
6: Hát meg olyan forgalomkorlátozások vannak már csütörtöktől egyébként, hogy nagyon érdemes ránézni, mert itt a Városligettől elkezdve a Csörcs utcán, hát minden le lesz zárva.
1: Gyerekek, azért ez zseniális, hogy ilyet megrendezünk, és a legzseniálisabb, hogy most jött meg a kedvem elmenni.
6: Hát látom, most jött meg a kedvem elmenni,
1: én hogy
3: most
1: nekem...
3: mondom, tudom, mi fog történni, hogy a Kodály köröndön két sörösre kezdem fog elnevitézni Dávid, és onnan fog kiabálni, villamos! Szállj fel a villamosra!
1: Igen. Azt éve, aki úristen, imádom az angol futball szurkolókat, szétüvöltik a torkukat, lemasírozzák a várost, mosószert raktak a szökők utamba. Gyerekek, ezek
4: de jó.
1: Egynek imádkozzunk, nyerjen az Arzenál. Ezek a PSG-sek egy kicsit kulturáltabbnak néznek ki.
3: Ez franciák a
1: talán, már nem, azért a franciák is tudnak komoly dolgokat.
4: Bizonyám.
1: Ezek így is úgyis szétverik a várost, teljesen mindegy.
3: A franciák állítólag bagetteket helyeznek el, nem kívánt testrészekben.
1: Akkor megyek.
3: No.
1: Most egy kicsit bánom, hogy lett volna jegyem, és
6: hát,
1: nem mentem.
6: Milyen vagy?
1: Most egy kicsit elkezdtem bánni.
4: Hát pedig ott volt a lehetőség.
6: Igen, hagytad elmenni.
1: Volt jegyem, te tudtad, hogy volt jegyem?
3: Honnan volt jegyed?
1: Kaptam.
3: És én miért nem kaptam?
4: Hát,
1: mert én azt mondtam, hogy te nem szeretnél elmenni, és elvettem a tiédet is.
3: És odaadtad az valakinek?
1: Eladtam a fekete piacon 4000 euróért.
3: Most elmehettünk volna, és onnan kiabáltuk volna a franciáknak.
1: Léci, ne nyújtsd az én kocsit, ne nyújtsd! Hát, mindegy. Hagyjál, mi azok?
3: Mindegy.
1: Léci, ne borogass be, apám Moszkvics. Mindegy, Boris, be, nem érek.
3: Apá!
4: Segítek!
1: Boris, vagyok ott a percen törődjével, hogy megkeressük itt Európában vasfüggöny mögött, mennyit dolgoztunk. Értem, hogy te fölgyújtott Párizs, de azért viselkedjél már normálisan. Jaj, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Felbőszült Arzenál és PSG szurkoló.
3: Én nem mondom neked, mi, na, mi lesz. Rengeteg vizelet az utcákon.
1: Az oké, de ez benne van. Ez azért ez most is van sok.
3: Az amúl aztán fog erjeszteni végül a nyestet.
6: Eddig semmi újat nem mondtál.
3: Dühös szurkolók, utána pedig ilyen bánatos szurkolók. És az kicsit amúgy durva szedem, akkor ücsörögnek így, tudod, a falnak álmaszkodva, és sajnálják egymást. Szóval ez lesz amúgy.
1: De hogy le lehet ezt hozni jól rendbontás nélkül?
3: Ki az esélyes csapat amúgy?
1: Hát a PSG címvédő, ennyit tudok. A PSG tavaly nyert, és az Arzenál még soha nem nyert BL-t. Tehát itt igazából egy címvédő találkozik egy nagyon éhes Arzenállal, aki egy nagyon jó Arzenál, és a PSG ugye hát hosszú ideig
3: akkor
1: nem nyert BL-t.
3: Akkor az Arzenál lesz a dühös és szomorú.
1: Most duplázásra készülnek.
6: Igen, jó idő lesz, sok sör fog fogyni.
1: Hát, én szeretem, hogy ez van. Legyen minél nagyobb razom a Ramazuri. Lángoljon a város! Nem, nyilván nem, de tök menő, hogy egy ilyet csinálok. Nem érzitek? Most nem kezdhetek el erre rázsinyegni kicsit?
4: Te képzeld, nem.
1: Nem?
6: Nem annyira. Nem, akkor... Engem az érdekel, hogy mennyire rendeztük ezt meg.
3: Jaj, na, Anna, mindig ez.
4: Igen,
3: mindig
4: ez.
1: Ez a jó, ez öreg kommunista vénát, hogy ez nem az,
6: nem
1: az. Mennyire rendeztük?
3: Mi alig van már két nap. Mikor rakjuk a Brexites plakátokat?
1: 20-30 milliárd extra bevétel. 20-30 milliárd extra bevétel. A szobafoglalástól kezdve, a kiskereskedelmen keresztül.
3: A turrudibos nyomnak még egy csomót, mert szükség lesz rá.
1: Most miért nem tudunk ennek csak úgy? Ki tudja, mennyi volt? Hát
6: ez biztos, hogy valahol tudják, hogy mennyi volt, mert szerintem ezt nem tudom, hány éve nyertük meg, 6, 8, 10. De ezeket nagyon előre kell, ugye?
1: Holnap találunk valakit. Hogy vagy, te ezt megnyered? Tehát azt mondod, itt van pályázni nekem a Puskás, csokkom, tessék megnézni, rendeztünk már egy csomó mindent, BL-t még nem rendeztünk, itt van a Puskás, nagyon szép a Puskás, és akkor mi ezt meg tudjuk csinálni, és erre mi hajlandóak vagyunk, ennyit fizetünk, licitálunk?
6: Hát nem, majd ingyen. Hát hogy nem?
4: Valami pénz licitva? Biztos,
6: hát valami pénz, ne vicceljél már. Tehát, hogy itt arra lennék kíváncsi tényleg, hogy akik kiszálltak mellőlünk, miért szálltak ki. De ez olyan, mint most, hogy ugye a sportjogokat ugye megversenyeztették, ugye az MTVA-nál volt, és most már az RTL például kiszállt, most már csak a Sport TV harcol. Hát ezek milliárdos tételek, tehát 100 milliárdos tételek, vagy nem tudom mennyi, de hát nyilván mi kaptuk meg, hát ennek volt azért kifizetés oldala, és nem csak a bevételi oldala.
1: Na jó. Jó, de most nem tudunk egy kicsit, de csak úgy 20 percig.
6: De én örülök, nagyon.
1: A nagy magyarátokat
3: megint lecsapnak. Azért érezzétek jól magatokat.
6: Ez nem áll.
3: Akkor jó meleg ágya tulajdonképpen. Ne érezz jól magad.
1: Most nem tudunk enélkül, az árnyoldal nélkül kicsit örülni.
6: De abszolút.
1: Ma ezen a hétvégén hazánk felkerül a futball térképre, és a futball szuperbolját itt 300 000 turistával lejátszuk, szobát bérelnek, fogyasztanak, zabálnak, esztek isznak, bemennek majd Feri étteremben megkóstolják a lebenslevest, szétverik az enteriőrt.
4: Tudod mikor?
6: Nem, én örülök neki. Vállalkozók, keressenek.
1: Lebontják a Zeneakadémiát, megtámadják az operát.
4: Ki lesz velük fizettetve, öcsém?
3: Én nagyon várom videókat ezekről az emberekről, plusz szeretném elmondani, hogy kéne egy ilyen stáb, aki csak azzal foglalkozik, hogy a Bukarestbe érkező.
4: Úgy hozzá át ide,
3: igen, foci szurkolók, akik megverték, nem is volt ott olyan drága semmi se. Abból biztos, hogy egy 100 emberre fixen tippelek, aki Bukarestbe fog menni.
1: Jó, holnap BL napozunk egy kicsit. Jó. De szerintem erre ad az UEFA is, tehát erre ad nekünk az UEFA is, nem?
6: Hát szinte ingyen volt. Na, nem tudom elképzelni, nem tudom, biztos adnak. A jegybevétel azt tudom, hogy az UEFA.
1: Az UEFA, az UEFA.
6: Az egy az egybe az ő zsebükbe megy. Nem tudom, nem értek hozzá, nem akarok okoskodni, de Jézus koporsóját se őrizték ingyen, szokták mondani.
1: Igen, de hát itt a Puskász, az már áll a Puskász, hát az már megvan. Tehát a Puskász készen van.
6: Így van.
1: Nem?
6: Így van.
3: Tehát akkor mi, ki kell porszívózni azért.
1: Jó, át kell porszívózni, meg kis porthanytást, ahol a papok táncolnak, ott kicsit torseprül, átseprik. De még befizetünk az UEFA-nak 50 milliárdot, persze, hogy utána mi ezt meg tudjuk rendelni.
6: Nyilván,
1: és kiszálltak valamennyi. Egy csomó nagyváros, kiszállt?
6: Hát biztos, hogy volt más pályázó Magyarország mellé, ezt a sporthoz nálam sokkal jobban értő emberek, én nem értek hozzá, csak a józan paraszt ésszel gondolkodom, hogy biztos voltak más pályázók is, akik szerettek volna BL döntőt rendezni. Tehát ennek biztos, hogy ára van. Nem értek hozzá mennyi, de tuti.
1: Jó, holnap.
3: Jó, lehet
1: holnap az... extra BL külön kiadás.
6: De most örüljünk.
3: De lehet extra BL kiadás, minden érdekel. Lehet most fogadni olyasmire, hogy valaki pucéren beszeled a pályára, nem tudom, van az ilyen, tudjátok, az a nálunk illegális sportfogadási oldal, ahol...
1: Igen, lehet, hogy lesz-e beszaladó,
3: mennyi
1: persze.
3: Mennyi esélye annak, hogy Sebestyén Balázs megjelenik egy nyest jelmezben a pályán? Mennyi ennek az esélye?
1: Egyébként meg kellett volna csinálni, nekem ugye volt egyem a BR-re. Engem kitiltanak, nem baj, mert soha többet nem akarunk, be kellett volna szaladnom. Csak tudod mi, hogy nem mutatnak. Nyomorultul letefernek valahol, de már nem mutatnak. Tehát nem az, de az ott nem a bali.
6: Hát
1: ez
6: neked.
1: Szalad a csár.
6: Úgy megérné.
4: Hidd el, hogy lenne telefon, ami fölveszi, körbe menne. Az...
1: Mit mondanátok, Zseni, ne?
6: Hogy ott mennél a TikTokon.
3: Te is tudod, hogy ott lennék veled, és én lennék az, aki átlök téged a kerítésen, tartanám neked a bakot.
1: Te milyen ember? Menjél már, ember!
3: Fasírtokkal dobálnálak. Imádnám.
6: Nagyon nagyot mennél.
3: Anya szült mesztelenül, csak így végigurulnál a fissemágot füvön.
1: És a végén egy nyomorultul letepernek, tudod, hogy összegyűrődik az arcom, és két ilyen Walton Security. De nem érnek utol egy ideig, kitartok.
3: A távolban forgulatsz pedig. Ez hülye.
1: Ezt mondtam. Hát én mondtam, hogy ne menjem. Na mindegy, ígyunk valamit. Ez tiszta hülye.
3: Hát ez hülye.
4: Most miért kell ez neki?
1: Ja, gyerekek, én ezt szeretem. Komolyan most kicsit bánom a jegyemet, de mindegy. Nem Kérd kell
3: vissza.
1: Mindig jól
3: biztos,
1: járni.
3: Hogy az illető még nem élte bele magát, akinek odaadtad.
1: Ez a legjobb. Figyelj, emlékszel, adtam neked egyet, felejtsd el.
3: Nem érzed rossz, hogy magad nem kapar a torkodni? Nagyon sokan lesznek oda. Tömeg, az nagyon nyomasztó. Gyere.
1: Igen. Zoli itt van velünk. Hello, Zoli, jó reggel. Ciao.
7: Jó reggelt, sziasztok.
1: Hello, Zoli. Izgat a BL úgy, mint minket? Egy kicsit itt ráhangolódva, vagy se Arzenál, se PSG, semmi?
7: Kicsit távol áll tőlem a foci, megmondom az őszintét. A magyarokat szoktam nézni, de úgy annyira nem.
4: Pont a magyarok.
7: Vagyok ebben. Pont, igen.
1: Nagyon jó, hát akkor nem vagy érdekelt ebben. De azért ez nagy dolog, nem? Hogy egy ilyet rendezünk, nem tudom, mennyibe került, most annak kicsit...
3: Kicsit elvette a kezünket az élettől, de ez
1: oda szart a torta közepébe. Kicsit elvette, de igaza van ennek, holnap után árunk, megnézzük, mennyi a kiadási oldal. Fölhívunk majd valakit a trollfocitól, de akkor téged ez annyira nem izgat.
7: Nem mozgat, így van.
1: Hát Zoli, nem a fogsz infartus kapni, jól van. Figyelj ide, akkor...
3: Tűz vagy, Zoli?
1: Igen, mutatjuk a dalt, jó? Figyelj ide.
7: Rendben.
1: Mennyit adtuk már ezt is? Na?
7: Még egyszer légy szíves.
1: Hát mi, ha még mit nem?
4: Hát jó, na!
3: Figyelj, van egy ilyen nagyon híres cowboy.
1: És játszott a Dallasban is.
7: Do you again? Megvan, úgy.
3: Jó, az jó volt, mondd el, mondjad.
1: Do you again? Azt mondta, do you again?
3: Do you again? How do you do in again?
1: Where are you from? Na most itt vagy? Most mi van, Zoli?
7: Itt vagyok, persze, csak még egyszer lejátszanátok, légy szíves.
1: Le lehet.
3: De most mondtad ki, jó, akkor miért nem mondtad?
4: Hát, én nem tudom, hogy le lehet.
1: Adjuk le neki még egyszer, figyeljé,
3: de
1: hallgassam.
4: újú idegen.
1: Te, ez a fűrész, ami nem hasonlít, valamilyen, tudod, amikor ilyen gőzborotvaként ülsz le a vécére, és ilyen, tehát, hogy mutatom a fűrész hangot, figyelj, de közben te gondolkozzál, nem ez volt? Hogy...
7: Gondolkozom, csak...
1: Jó, add be most, mutatom a fűrész hangot, tedd vissza, figyelj, hallgass.
7: Régalton.
1: Na most ezt kisugta meg neked.
7: Hát ki? Senki.
1: Magadtól így beugrott?
7: Igen. Jó, van. Igen.
1: Persze, hogy Ray Dalton. Ez a remek kis Ray Dalton. Ezzel a szuper. Fantasztikus a jó dallal.
7: Amúgy egy kicsit rosszul is hallak titeket, nem tudom miért.
4: Ne haragudj, ne haragudj.
3: Kicsit
4: imelgek,
3: de hát mit számít
1: ez? Igen, nekem most egy picit kezd migrénem lenni, de hát most mit csináljak, Zoli, ez van.
3: Az igaz, hogy a szép bitenet kezdte is érzed, igaz?
7: Még egyszer, bocsa, tényleg rosszul hallak.
3: Szépítened kell, tehát most akkor...
7: Ja, igen, így van.
3: Úgy tudsz szépíteni, mondom neked az instrukciókat.
7: Hogy rossz volt a vonal.
3: Igen, hogy azt szeretném, hogyha utánoznád úgy a fűrésznek a hangját, hogy véletlenül rámentél egy nyesnek a lábára vele kicsit. De nem lett nagy baj a nyesnek, csak egy kicsit.
1: Fűrészhez, és jön a nyes.
7: Teljesíteni.
1: Zoli, ne legyél már ilyen vérszegény, komolyan honnan jöttél a Kossuthról, vagy a Retróról, mindegy, utánozd a hangot, nyikancs egyet, te vagy a nyest, aztán ennyi, megmutatjuk, mit nyertél, tessék.
7: Miau, jó lesz.
3: Jó, kész, szabadulj meg Zolitól. Zoli,
4: örök.
8: Vége van. A nyereményed egy 4 fő részére szóló belépő a júniusi Stihl Timber Sports World Trophy világbajnokságra, és egy Stihl akkumulátoros szegényíró.
7: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nem érdemled meg ezt az ajándékot.
1: Tényleg nem.
7: Hát, nem baj.
1: Köszi.
7: Azért használt fogom neki venni.
1: Használt. Ciao, ciao. Köszi. Hello.
4: Se kertje, se semmilyen, majd eladja.
1: Zoli, vár a sakkúra. 100% az egyezés volt. Na jól van, holnap is van még ilyen kis stíljátékunk, még 2 napig lehet itt.
4: 4 jegy lesz holnap is, és holnap láncfűrést, akkumulátoros.
1: Wow, menő! Jó bizony. Cuccokat adunk, nagyon, jó kis stíl cuccok, jó kezek egyébként, abszolút így van. Na jövünk mindjárt 9:30, itt vagyunk a hírek után.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjaik,

0: Factory. És a Master Blaster. Valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikén, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkban.
0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
8: Ez itt Texas, drágám.
7: Új föld.
9: Jó lesz itt élni, nem igaz?
8: Majd teszünk róla.
7: Új ellenfelek.
9: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
7: Új szabályok.
10: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
11: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
9: A béke még odébb van.
7: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
12: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
13: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
14: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
2: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A lovasterápiát is lehet támogatni, Lila Füred a legszebbek között. Vadkendert termesztett, nem kellett volna. A mikrofonnál Kis Juditot hallják. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
2: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozás, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
1: A felajánlásokat május végéig várják. Nemzetközi elismerést kapott Miskolc Lila Füred, számolt be róla a minap. A Time Out utazási magazin a világ legszebb helyei közé választotta a miskolci turisztikai térséget, amely így rangos nemzetközi listára került fel. A cikk szerint a festői környezet, a hámorító, a palotaszálló és a természeti látványosságok együtt tették különlegessé a helyszínt a nemzetközi zsűri számára. Az elismerés újabb visszaigazolása annak, hogy Miskolc természeti értékei világszinten is kiemelkedőnek számítanak. Drogkertészetet számoltak fel a nyomozók Bogácson. A helybeli férfi a rendőrség jelentése szerint odahaza termesztette a tiltott szernek való növényeket, ráadásul egy olyan helyiségben, amelyet kifejezetten az indiai kender szaporítása miatt alakított ki. A cannabis magokat pedig egy online áruházból rendelte, minden bizonnyal ez vezette nyomra a Delta program egyenruhásait. A bűnözőt a Borsod-Zemplén vármegyei otthonában csípték nyakon. A 46 éves kábítószer termesztőnél vadkender töveket és 80 g zöld színű növényi örleményt is lefoglaltak. A drogkertészt elfogták, a férfi pedig, mit tehetett volna mást, elismerte a tiltott üzletet. Országszerte sok napsütése és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik elénk, főként az ország északi felén erős északi-északnyugati széllel. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 és 35 fok között alakul. Miskolcon ma 33 fokig is felmelegedhet a levegő, élénk lesz a szél, de zavartalan a napsütés. Vigyázzanak a magas UV-sugárzás miatt. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: 3-4-10 lesz pontosan 5 perc múlva. Mundzsáró, gyerekek, ez a Mundzsáró tegye ezt szöletek. A Mundzsáró jöjjön rátok. Beszéltünk ugye a továbbfejlesztett játékokról, ez az olimpia, dopping olimpia, így hívják, így vonul be a történelembe.
2: Dolimpia.
1: Dolimpia, mindenki annyit doppingol, kokszol, amennyit akar. Vegasban rendezték, Domonkos Zsolt mesteredzőt faggattuk egy ideig, aztán rátértünk a lényegre, hogy hol a tesztó. Kell a tesztó, kell a test, úgyhogy hozza a cuccot, erről beszélgetünk. Maga az olimpia egyébként, hát nem lett óriási siker, nem dőltek meg a világcsúcsok, de milyen durva, hogy
3: plusz
1: már ilyen is van.
3: Plusz nézőse volt, ugye?
1: Plusz nézőse volt, rengeteg szponzor, a Vegasban rendezték, ugye? És hát a hónap utolsó szerdája volt, úgyhogy gyóntunk, és erről nem is kell semmit mondani, mindenki kiöntötte a lelkét, és meggyóntta.
2: Minden Patrice.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
1: Nem dőlt meg sok világcsúcs, tehát én azt hallottam, hogy tényleg talán az 50 gyors, de ő is valamilyen spéci ruhában úszott. Ugye azt mondták, hogy itt világcsúcsok fognak megdőlni, az emberi test új korszakába lép, gyorsabb, erősebb lesz a sport.
4: Igen, hát ebből is látszik azért szerint, hogy a csúcs teljesítményeknek a korlátai azért végsek.
1: Jó, de hát azért az élsport sem mindig tiszta. Tehát azért, ha megnézzük az atlétikát, megnézzük tényleg a Michael Johnson-t, ahogy fotolt, nem tudom, Szöulba, meg Barcelona, 92-ben, mindenki tudta, hogy szét van kokszolva, csak a sportpolitika egyszer nem akarta félreállítani, mert olyan nézettséget, meg olyan szponzorokat hozott. Nem? Aztán persze a végén megbuktatták, de hát azért a Louis-éktől kezdve a rengetegen az atlétikában azért... Tehát ott az sem teljesen tiszta mondhatni.
4: Teljesen igazatok van igazából, mert az atlétika egyik legszennyezettebb sport az anabolikáktól, függetlenül attól, hogy elismerik-e vagy sem, vagy szőnyeg alá söprik, vagy sem. Biztos, hogy vannak azért, tehát nem lehet manapság azt mondani, hogy minden egyes sport a doppingol, de nincs olyan sportág, ahol ismeretlen a doppingszer.
1: Jó, na térjünk a lényegre. 3 éve gyúrok. Most úgy érzem, megálltam. Elértem a saját határaimat, amit ez kihozható ebből. Kreatinnal, meg BCA, meg ez szarokkal.
2: Béteblokkolót már nagyon régen.
3: Szúrjon, vagy ne szúrjon.
1: Igen, növi, tesztó, egyszerre a kettő, van-e koktél, hánykor, hol?
2: Hatalmas csöcsöket szeretem.
1: Jó, hagyjuk a rizsát. Ez csak egy bemelegítő beszélgetés volt. 50 éves leszek jövőre. Itt az ideje valami koktélt elfogyasztani. Nincs időm, Zsolt, nincs időm. Én már nem akarok szarakodni. 3 évet beletettem, belenyomok a 140-be, itt tartok most. Ez teljesen naturál. De nem akarok mindig így maradni. Mit ajánlasz? Van valami?
4: Hát így 50 évesen már azért nagyon-nagyon meggondolnám azt, hogy pont most kezdjél bele
1: no,
4: a dologba.
1: Pici növi, pici tesztó. Most még csak
4: picit búztolunk. A délután 6-kor, igen.
1: Jó, keletinél a parkolóba átadod a cincot, de gyógyszertári legyen, nem valami román szar. Na pozi, mi legyen? Stromba?
4: Napozin már nem nagyon van forgalomban.
1: Tudom, hát nem kivad. Szarok fel, Zsolt, egyszer megálltam, vége van. Tehát, hogy az vagy, 50 éves leszek jövőre, elértem a csúcsot, nem fejlődök.
4: Hát, jó, figyelj, én azt mondanám erre, hogy nagyon sokan egyébként 50 évesen kezdenek el amiatt gondolkodni, nem mondom, hogy doppingszer használaton, hanem terápiás tesztoszteron kiegészítésen.
1: Amerikában csinálják.
4: Mondanám, ezt nem csak Amerikában, ezt most már Európa szerte is több helyen csinálják. Nem egy nagyon rossz ötlet, hogyha valakinek valóban problémája van a hormonális egyensúlyával.
1: Ugye itt miről van szó? Orvosi labor eredmények mellett, orvosi segítséggel kicsit megbúszolod a szervezetedet, semmi jött nem adsz neki, ami rossz, csak egy kicsit a tesztódat megnöveszted.
2: Évek óta alacsony a tesztom, hogy...
1: Viszont az ösztrogénje nagyon durva.
2: Tudunk ezzel egy kicsit változtatni, mert egy kis ösztrogén dominanciát érzek magam.
1: Hogy... De ezt tényleg csinálják Európában, fölírják már receptre, hogy és a férfiakat 50 év után jobban alszol, szebb a hajad, jobb a bőröd, jobbakat edzel, nagyobbakat pihensz, tehát ebben semmi illegális nincs.
2: Jó, engedjük el Atomantit. Befoglalkozunk egy kicsit Ferivel. Hogy,
3: én tök jól vagyok,
2: hogy,
3: köszönöm.
2: Feri, hány pamatelt vegyem be? hogy kicsit rendeződjön a helyzetem, mert...
1: Hagyjuk a csirkepus meg a rizs, mi valami keményebbet akarunk.
2: Így van.
1: Csak ez hogy van, hogy fölírja a doki Európában, és akkor megbusztolja a tesztodat, úgyhogy közben nézik a véreredményedet, nem?
4: Így van, az a baj, az hazai, hogy úgy mondjam, protokollban, hogy ugye van mondjuk egy skálád, legyen az egy 6-tól 30-as értéke a tesztoszteronnak, és Magyarországon nagyon úgy gondolkodnak az orvosok, csak ha beesel az adott érték alá, akkor ajánlja, és akkor is nagyon-nagyon körülményesen utánajárások után, hogy te mit használjál, milyen időközönként, annak a protokollja sem jó, hogy egyszerre szúrnak beléd 1000 mg-ot, majd menjél vissza 3 hónap múlva, tehát ez kint másképp kezeli, kint ha már tünetileg jelentkezik a dolog, de lehet, hogy neked még 1-2%-kal abban az értékben van, hogy itthon még nem írnák föl, ezt kint Amerikában vagy Nyugat-Európában kezelik. Én kommunikáltam olyan emberrel, akinek már konkrétan öngyilkossági érzése volt, annyira beesett a teszoszteron szintje.
1: Persze, ez nem ott kell elképzelni. Igen, fölírják, és akkor belenyomsz a 200-ba, jobban alszol, jobban gyógyulsz, jobban regenerálódsz a sport után.
4: Ez csak egy szinten tartás, hogy az egészséges szintedet tudják visszahozni.
1: Kopogtassunk be az emberek lelkiismeretének ajtaján. Szent Mise?
2: Jöhet.
1: Oké. Okay.
5: Köszönöm, uram, hogy te lementél a seholba. Lementél és a betegség szellemét, a halál szellemét. A lepre bár, a fe... Oli, oli, oli, oli, oli, oli, oli, oli, oli, oli, oli, oli. Mert tölted, uram, csak te van lefegyverezted a betegség. A bűn és a betegség kérdése megoldódott. A le rajti krivá, le rajti krivá, a le krivá, és azt a ke, aki ezt a nevet segítségül hívja, a Jézus nevét, a le krivá. Kamara majd a szín, és a kormány is, uram, mit tud tenni? A legnagyobb bajtotó, ki tud segítségül hívni? Téged tud segítségül hívni, Orbán Viktor is, uram, és az egész parlament, és
1: az egész... Várnám
3: el. Ez a segítségkérés nem jött be.
2: Nagyon szeretem ezt a indulat.
1: Nem feltétlen az átszellőmülésben segít ez a 25 másodperc, de mindenképpen.
2: Én érzem a dopingot. Nekem megjött. Nekem ennyi kellett.
1: Több mint egy hónapja egyedül vagyok ki Németországban, mert a feleségem és a gyerek is otthon vannak. Az első pár nap nélkülük nagyon rossz volt, de most arra megszoktam az egyedüllétet. Még most is azt mondom nekik, hogy hiányoznak nagyon, pedig el vagyok, mint a befőtt. Amikor beszélünk videóban és hallom, hogy sír a gyerek, együtt érzek, ameddig vonalban vagyunk, de utána bontok egy sört, és élvezem, hogy egyedül vagyok. De szeretem, sajnálom, szeretem őket, de azért az egy hónapot hadd engedjem már meg magamnak. Ez őszinte. Azt mondja, hogy 12 éve tart a szeretői viszonyom, mindketten házasok vagyunk, baráti a kapcsolat két család között, az első pár évben nagyon aktívak voltunk, heti 2-3 alkalommal beszéltünk, van lehetőség. Ma is ösztönlényként egymásnak esünk, 54 vagyok, ő 52, oldozzatok
3: fel. És egyébként meg összejártok családilag, ebbe ez a legfurcsább számomra.
2: Szerintem meglepően sok ilyen házastársi barátságban van ilyen. Nem hiába a Hollywood elszabadult ezen a vonalon, szerintem ez tök sokszor van. De

0: zsebükbe beleépítenek, beledöngölnek a mocskos, izzadt testükkel. Soha nem jártam ki annyit a kertbe, mint akkor, az összes növényt a lehető legkisebb locsolókannával locsoltam meg, legalább hadd legyenek. Lucskosak.
1: Nektek mocskosabb a fantáziátok, mint nekünk.
2: Mi a több
1: eszem? A nőknek.
0: Semmi nem történt, csak kiment. Csak igen. Kiment.
2: Igen. Mi térkőre vágyó asszonyok?
1: Igen.
2: Ne térkövezzetek meg. De ez egyszerűen természetes reakció, hogyha az ember egy inger megunásos időszakot él.
0: Oldozzatok fel, feleségem van, de egy bizonyos oldalon, ahol random idegenekkel sorsolnak össze, rettenetesen gyászolok vadidegen nőkkel webkamerám. Kerülöm a magyarokat, így kicsit kisebb a bűntudat.
2: Laci nagyon magasolja azt, hogy ő ismeri ezt az oldalt. Hogy...
0: Itt egy ember van, aki tudja, hogy mi ez az oldal. Mi van?
2: Jó. Ez a chatroulette?
1: Felmegyek az oldalra.
0: Igen? Már ott fekszel messzül az ágyon. Egyszer csak pirosra vált a webkamerát, hogy Marika megérkezett a másik oldalról, éppen felmos.
1: De várja, be tudom állítani, hogy mi az ország?
0: Igen.
1: Jó, azt is, és hogy kort is be tudok?
3: Nem tudsz, csak országot.
1: Országot?
3: Vagy beütöm. Egész világ, vagy egy ország.
1: Ország.
0: Igen.
3: De ez a lényeg, hogy random feldob embereket. És ha nem tetszik, akkor
0: és hogy mit csinál, ott fekszik az ágyon,
3: hát
0: ugyanúgy?
1: Amit tesz.
2: Szerintem nem mondani.
1: És halljuk is egymást?
0: Ez egy cset.
3: Igen, lehet beszélgetni.
1: Lehet beszélgetni.
0: Chatroulette? Ez a chatroulette?
3: Igen, igen.
2: Itt ismer meg a férjét, a legjobb barátnőm, csak mondom. De akkor még nem erre használták.
0: Lajos! Marika! Mit csinálsz itt? Neked a közgyűlésen kéne lenned!
4: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Itt a raphallgatója már is patintjuk, közben Zócsemegét elfogadunk innen kívülről, ahogy látom megint állatbejárás
1: vagy
0: van.
1: Vagy enni hozzatok, vagy apró pénzt.
0: Igen, vagyatok jó, valami Zócsemegét, legyen. Vagy valamit.
2: Ez egy elrettentő példa a gyerekeknek.
0: Igen, én nézd. Itt vagyunk, hívjuk még gyorsan a nap hallgatóját, és a csörög akkor kap egy ajándékcsomagot. Illetve nem a csörög, hanem hogyha felveszi, és mondja, hogy Balázsik, addig még egy gyors közlekedés, elmegy Komárom, hogy lehajt a Győr felé. Pályázár, furgonos írta nekünk, ő így hívja magát.
1: Kicsit, hát jó név.
0: Kicsit talán szigorú vagy, de ha ezt írod, én ezt olvasom, nincs ezzel baj. És naphalia, így az adás vége felé még. Megnézzük, hogy mit mond, vagy mond-e valamit. Nem mond semmi, gyerekek,
1: hát
0: jó?
1: Akkor...
0: Nem mond semmit. Itt kora reggel volt ez a témánk, hogy kiben milyen ugye, hát gyerekként túlélési ösztönök, mechanizmusok alakultak ki. Én bármely napon is mentem, azzal tudtam, hogy verés lesz. Tettem is érte, rendesen írjátok a naphallgatója. Egyébként ez egy nagyon jó téma volt, szerettük, hogy ki hogyan élte túl egy kicsit a saját gyerekkorát, ami talán nem is volt azért annyira szörnyű. Akkor te neked már boldog hétvégét.
2: Posztromás stressz pillanatokat kívánok mindenkinek.
1: Azért aki holnap jön, annak hozok nyestet.
0: Azért szemtelen, hogy ő szerdán azt mondja, hogy jó hétvégét.
2: Nem én hozom a szabályokat.
1: Az élet írja.
2: Nem tehetek. És miért amúgy rajtam köszörülködtök, amikor Júlia most érkezett meg, napban itt van Szardíniáról.
0: Az is nagyon szemtelen, hogy meg csütörtökön azt mondja, sziasztok, szép hétkezdést.
2: Igen.
0: Hát a pofám leszakad.
2: Ugye?
1: Nincs itt valami jól.
0: Nincs itt valami jól kitalálva.
2: Engem behívtak holnap meg Makóra. Ott látta az UFO-t a Denis, csak mondom hazafelé. Ha hazafelé nem lesz UFO, vagy nyest, nagyon csalódott.
0: Mit csinálsz Makón, fellépsz?
2: Fellépek. Az az utolsó vidéki helyszínen. Jön a nyári szünet. Nyári szünet. A tesztosztalom megütött egy kicsit a fontális lebenyedet.
0: Na jó van, gyerekek, holnap jövünk, akkor Julival érkezünk. Puszi mindenkinek. Sziasztok! Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden

0: stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy kétfőre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Ne, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
7: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: A friss lazac most nagy fogás. A Metro heti bajnok ajánlatában a friss lazac filé kilója bruttó 4990 forint, 5 kg vásárlásakor pedig csak bruttó 4690 forint, május 26-a és 31-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
10: Micsoda aroma?
11: Olyan, mint Olaszországban.
10: Ez az igazi kávé.
12: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
13: Shell. Go well.
14: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
15: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
16: Önnek a Protexin kell.
17: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
18: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
19: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Miskolcon a Futó utca 87 szám alatt. Részletek nivo.hu.
20: Június 3-án országos patika nap a Miskolci Szent Rókus gyógyszertárban. 9 és 13 óra között a szakemberek ingyenes szűrővizsgálatokkal várják Önöket a gyógyszertár előtti szűrőbusz állomáson. Vérnyomás, vércukor, koleszterin szint és csontsűrűségmérés, szájüregi és méhnyakszűrés, valamint gyógyszerészi tanácsadás várja a résztvevőket. Néhány perc odafigyelés akár életet is menthet. Szent Rókus gyógyszertár, Miskolc, Csabai kapu 11/A.
1: Na, ez volt az utolsó idegszálon.
7: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedaqur Fortét. A Sedaqur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
21: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu/matricagyűjtés oldalon.
23: Modern, energiatakarékos és esztétikus árnyékolás technikai megoldásokat keres otthonába? Pergola, terasz fedés, gávai árnyékolás, teraszárnyékolók, fix és tolható üvegfal, aluredőny, zsalúzia, nyílászáró, gávai árnyékolás. Jöjjön be hozzánk! Miskolc, Pesti út 48, gávaiárnyékolás.hu.
0: Minden hétköznap a Hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szól.

0: akkori stádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

igen változatos lesz a program, ami az időjárást illeti. Délelőtt nyár, délután hideg front. Igen, a nap második felében érkeznek majd gomoly felhők, és a Dunántúlon, északkeleten hozhatnak is majd záporokat, zivatarokat. Ezt

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Remélem átjön a nyár feeling. A következő fél órában is átfog. BB Rex, a New Religion, Dua Lipa, Don't Start Now, vagy éppen a Wonderful Life bekészítve.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg Szori!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és most jön egy olyan, amitől mindenki hangosítani fog. New Religion, érkezik B.B. Rexha, a horror királynő. Ezt ő mondta magáról, imádja a műfajt a szabadnapjain, amiből elég kevés van neki, simán rendez egy brutál horror maratonozást. Nyáron sok fellépése lesz, szóval erre most nem nagyon lesz ideje. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1-esek egyik friss kedvence, B.B. Rexha, New Religion.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy az újabb zenei órában is. Györke Attila vagyok, a hangulatfelelős, és mutatom, hogy mivel kezdek. Hát, ezt imádni fogja mindenki. Lady Gaga, Abracadabra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 szolos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.

0: Eddi, nekem 10-0.
1: Menjünk már vissza, a sárbort jobban ment.
2: Na, boomerek.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Olajcsere, kezdje a párti autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a pártiautó.hu oldalon.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbé jégkrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy maga biztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu
8: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű. Drive your ambition.
6: Mitsubishi Motors. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 g-os kiszerelésben is.
10: J-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
3: Reklámot hallottak.
11: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak így.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: Rádió egy ilyen csak igazimai sláger megy. Az előbb mondtam, hogy Elstartól 5 nap múlva hivatalosan a nyár. Hát írt Miki a büfés, At is. 5 nap múlva nálam már tegnap elromlott a jéggép, elfogyott az összes sör, és csak mondom, a Rádió egyen már április óta nyárra vagyok hangolva. Mikikém, akkor ma egy kis váltás, ideiglenes, jön a hideg front, holnap már csak 25-27 fok lesz a csúcsországosan, aztán újra megindulunk majd felfelé, úgyhogy csak érdekességként mondom, a Balaton jelen pillanatban 22, a Velencei tó 23 fokos, amit most ez a hideg front picit el is ront majd.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fogd meg, szoríts!
3: Feri, vigyázz!
4: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: mint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikén, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs, közöttük egy kis party hard, egy munkaidőben. Martin Garrix-el folytatom, aki Rádió 1-es DJ lesz, hölgyeim és uraim, szombat este. A World is My Radio Show guest mixét Martin Garrix-nek köszönhetjük majd. Szombaton este tehát. Ez most tőle a Butterfly.

opál és a holdkő megjelenését próbálja utánozni. Na hát természetesen ez a dal is egy szimbólum Taylor Swiftnél. Tessék úgy értelmezni, hogy a boldogság nem mindig jön természetesen, néha az embernek saját magának kell létrehoznia. Opalite, itt van Taylor Swift-től a friss kedvenc.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-tér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy

0: bajnokság július 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
6: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
7: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
11: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 km kombinált hatótávval, fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
12: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
14: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
15: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
16: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
17: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
18: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
19: Nagyszabású vasúti felújításokat indít a MÁV, amelyek a Miskolc és Debrecen közötti vonalakat kiemelten érintik, számolt be róla Bon. A vasúttársaság két jelentős vágánykorszerűsítési projektet készít elő annak érdekében, hogy megbízhatóbbá és biztonságosabbá váljon a közlekedés az érintett szakaszokon. Júliusban újra benépesülnek a nyitott borospincék a Sajóvölgyében, idén is megrendezik a Dubicsányi Pincegazdák napját, számoltak be róla a szervezők. A szezon egyik legeredményesebb versenyét zárta a Miskolci Harc és Táncművészeti Sportegyesület, számolt be róla a minap. A klub sportolói több kategóriában is kiváló eredményeket értek el. Miskolcon és környékén délután is marad az élénk nyugati szél, 33 fokig melegszik fel a levegő, estére érkezett a borongósabb időjárás. A mikrofonnál Késüditot hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai slágermek.

Ez itt a 963 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely egy kellemes szerdát kívánok mindenkinek. A stúdióban a keverőpult és a mikrofon mögött már Kis Gábor, a rádió egy déli mixe pedig már dübörög. A 12 és 13 óra közötti szakaszban a pop, illetve dance dalokat pörgetem egymás után. Egy érkezik is Rihannától és Calvin Harris-től rögtön. Ez már a We Found Love című track.

ez itt a 963 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Egy frontot tapasztalhatunk meg, emögött pedig friss levegő érkezik hozzánk, holnap erre számíthatunk. Korra reggel 7 és 17, napközben 22 és 27 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Egyébként sok napsütésre lesz kilátás, esetleg némi gomoly felhőzet megjelenhet az égen, csapadékra viszont nem kell számítani. Szem feljön most a Daily Mixben a Heart Like Mine-nal.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy nem lep meg bennünket, Rafival ezúttal is találkozhatunk, akár a Csaba vezéren, óvatosan arra felét Miskolcon belül, a 3-ason Emődnél és Szikszónál, a 37-esen pedig a Szerencsés Gesztei körforgalom közötti szakaszon.
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: A Daily Mixben egy Ozone remake-kel jön David Guetta is, a One Republic, itt van az I Don't Wanna Wait.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Május 27-e van, és el ne feledkezzünk azokról, akik a mai nap folyamán ünnepelnek. Névnapot a Hellák tartanak, ritka név tulajdonosa, Isten éltese valamennyiüket, a születésnaposokat is természetesen. Nekik is jár az, hogy gondoljunk rájuk, sok-sok boldogságot, hosszú életet. Egy sirennel folytatjuk tovább a Rádió egy déli mixét, az Ázi Zemot énekli el nekünk azonnal.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely egy újabb nagy kedvencek, ezek jönnek egymás után a következő zenei órában. Miskolcon és környékünkön tuti flottabbul megy majd a munkaidő. Egy hörcs slágerrel indulunk. Purple Disco Machine készítette el ezt az újabb változatot a Wonderful Life-ból, nem sokára ezzel kezdünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kövesd nyaralódban is kedvenc műsoraidat a Ván Műholdas TV-vel. Most akár beszerelési díj nélkül, már havi 5990 forinttól egy évre ípekkel. Az ajánlat 2026. június 30-áig érvényes éves díjkorrekció lehetőségével. A szolgáltatás elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
4: Ha több fronton kell helytállnod,
5: le kell adni a prezentációt.
4: Siess, mert elkésünk.
6: Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
7: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igazi mai

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai slágermegy. Mindenkinek nagyon kellemes szerdát, mi ezt kívánjuk, és itt is vagyunk ketten a stúdióban. Srefko Judit a másik mikrofonnál, lennél Kis Gábor. Jucus, mit hoztál nekünk már? Szia!
1: Szia Gábor, köszöntöm a Rádió egy hallgatóit. Mozogjunk egy kicsit, hiszen ma van a Challenge Day, vagyis a kihívás napja, amit Magyarország 1991-ben vett át Kanadától, mert hogy ott indult az egész, és tavaly a második helyen végeztünk. Legyen most Miskolc az első, úgyhogy mozogjunk együtt egy kicsit, már korán reggel lehetett az önkormányzat előtt, de akár lehet futni is 15 percet a Steel Runners csapatával. Ők a Fuss 15 percet közösségi futóprogrammal várnak mindenkit a Népkerti futókörnél. Egészen 21 óráig lehet regisztrálni, jelentkezni, 15 percet vesz csak igénybe, tehát ez is, illetve ma még egy közös mozgásra várják a résztvevőket a Szent István téren, ahol bárki csatlakozhat Miskolc nagy közös tornájához, és ezzel is hozzásegíthetjük tehát városunkat az első helyhez. Mozogjunk együtt, mozogjunk minél többet, mert nagyon fontos, és nyerjük meg a kihívás napját.
0: Legyen így, nagyon köszönöm, hogy elmondtad, egy újabb dal már érkezik is, a Faithless féle Insomnia teljesen új köntösben, Bibi Rexának köszönhetően, szól a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez itt a 963 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy úton lévők, óvatosan hajtsunk, a hármason például, Szikszónál, Emődnél összefutatunk radarral, a 37-esen, a Szerencs Gesztei körforgalom közötti szakaszon, és ugye nem mindenhol 110 a sebességhatár, a 35-ösen Tiszói városnál, illetve itt Miskolcon belül is nálunk a Csaba vezérem.
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: A főszerep Joel Corey, a brit DJ-től a Head and Heart-ot hallgatjuk meg.

0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
2: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Miskolcon a Futó utca 87 szám alatt. Részletek nívó.hu.
4: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elreped, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert holnap frissebb levegőre számíthatunk majd. Egyébként sok napsütésre, bár gomoly felhők megjelenhetnek az égen, igazából nem kell számítani esőre, némi északi-északnyugati szélre, annál inkább az élénkebb erősebb lökésekkel lesz jelen a napunkban. Kora reggel 7 és 17, napközben 22 és 27 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Egy nagy EDM kedvenc szólal meg most itt a Rádió 1-en, a This Is What You Came For, egyenesen Calvin Harris-től és Rihanna-tól.

93.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift igényes darabokat akkor is készített már, amikor nagyon-nagyon régen a country műfajában tevékenykedett, utána váltott át a pop világába, és akkor is a rádiók, a zenecsatornák, és hát persze a közönség imádta a dalait. Sokat fejlődött zeneileg, a közelmúltban jelent meg a lemeze, erről a Fate of Ophelia című dalt veszük most elő. Ez jön még itt a Rádió egyen, aztán váltunk Györke Attilája a terep majd 14 óra után. Találkozunk holnap ismét, Kis Gábort hallották. Nagyon kellemes szerdát kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
2: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
1: Ébredjen!
2: Doktor úr, ez mit jelent?
1: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
2: Honnan tudja?
1: Én is imádom, ezek állati jó színek, leyer.hu.
3: A csirke szárnya legjobb a grillen.
4: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
3: Mondom, hogy a szárnya jó.
5: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
8: A friss lazac most nagy fogás. A Metro heti bajnok ajánlatában a friss lazac filé kilója bruttó 4990 forint, 5 kg vásárlásakor pedig csak bruttó 4690 forint. Május 26-a és 31-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
9: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Egy hideg front a folytatásban átrobog majd felettünk, ami miatt holnap 25-27 fok lesz maximum, de a csütörtökünk már egyébként gyengén felhős, többnyire derült lesz nulla csapadékkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
0: Annyira nyárfeeling van egyébként, hogy a medence építők is készülnek. Sziasztok, hallgatunk benneteket, mi is medence gyártók és építők. Csak benneteket hallgatunk, üvölt a rádió egy, csak így tovább. Küldjétek a pörgős zenéket, hogy idén is sok embert tehessünk boldoggá medencéinkkel. Sziasztok, Zsolt és Zoli! Direkt nem olvastam be, hogy hol dolgoztok. Ne legyen reklám, de a pörgős zenéket azokat megérdemlitek. Lesz itt a folytatás.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbé jégkrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
9: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy. Csak igazi

Az Opel Light a folytatásban hatalmas sikereket ért már el vele. Egyszerre tarolta a streaminget, a digitális letöltéseket és a fizikai eladásokat. Amerikában a 14. lista vezető helyét szerezte meg vele a Hot 100-ban, Angliában is number one lett. Ráadásul Angliában akkora volt az őrület a legutóbbi Taylor Swift album megjelenésekor, hogy a hivatalos slágerlista első három helyén is az ő dala állt. A The Fate of Ophelia, az Elizabeth Taylor és az Opel Light. Ez következik most a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és biztosra játszom. Csak olyan zenéket hozok a következő zenei órában is, amit a Rádió 1 hallgatók ismernek, szeretnek, és amiért mindenki hangosan hallgatja majd végig a következő zenei órát is. Kezdek Accent-tel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
7: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
8: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
11: Ez itt Texas, drágám.
10: Új föld.
12: Jó lesz itt élni, nem igaz?
11: Majd teszünk róla.
10: Új ellenfelek.
12: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
10: Új szabályok.
13: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
11: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
12: A béke még odébb van.
10: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
14: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
15: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
14: Mondom, hogy a szárnya jó.
16: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek...

0: kis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
1: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
2: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítmény, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
3: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
4: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: a Rádió 1, csak igaz, hogy ma is láger megy, május utolsó napjaiban is, a hivatalos nyár előtt egy icipicivel, mondjuk a nyár hangulat nálunk már dübörög, hello mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Ilyenkor ugye mindenki számol, a diákok például azt, hogy hány nap van még a nyári szünetig, sokan a szabad napjaikat számolgatják, hogy mennyit tudnak idén kivenni, én és a sorstársaim meg a kalóriákat. Szerintem a nyári test idén is bukó lesz. Ugye, kedves Alex Warren?
1: This

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak. It's gonna be okay.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Mondtam az előbb ugye, hogy a nyári testfelejtős. Zsófi kezd helyen hallgatja a műsort, dobott egy SMS-t. Nyári test? Én már ott tartok, hogy legyen nyári kedvem. A többit majd eltakarja a törölköző. Sanyi meg ezt írta. Imádom ezt az éves hagyományt. Május végén mindenki megfogadja, hogy na most formába lendülök, aztán júniusban jön a hack, meg a fröccs. És anyikám, hát azért álmodozni még lehet. Főleg, hogy ma délután este szünetet tart a kánikula, egy hideg front miatt. Holnap 26-27 fokok lesznek, de nem lesz alapvetően rossz idő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: További jó műsorozást, nagyon királyok vagytok. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most egy-két információ érkezik, például Balázsék jövő heti játékáról, meg arról, hogy napközben mit lehet majd Juhász Gerinél vagy nálam nyerni. Aztán olyan zenékkel készülök, mint Ed Sheeran, Azizam, David Guetta, When We Were Young, és Lady Gaga frissen díjazott dala is jön, az Abrakadabra, ami pár napja egy újabb szobrot jelentett neki.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
4: Boomerek.
5: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: mint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: tenni, el kellett vinnie édesapját a kereskedelmi kamarába regisztrációra. Túl fiatal volt. Hölgyeim és uraim, itt van Sam Felt!
1: Hi, I'm Sam Felt, and this is my song, Now on Radio 1.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Öttől a stúdióban Juhász Geri és Lotfi Begi. Ma is lesz Rádió Egy Live Mix. Addig Györke Attila szolgáltatja a zenét, és az én lennék. Üdvözlet mindenkinek. Egy olasz DJ kezdi a következő órát. Hypaton!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál! Figyelj a műsor!

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Indul a Mind megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte.

0: és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mind megetteétteremnapok.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Június 3-án országos patika nap a Miskolci Szent Rókus gyógyszertárban. 9 és 13 óra között a szakemberek ingyenes szűrővizsgálatokkal várják Önöket a gyógyszertár előtti szűrőbusz állomáson. Vérnyomás, vércukor, koleszterin szint és csontsűrűségmérés, szájüregi és méhnyakszűrés, valamint gyógyszerészi tanácsadás várja a résztvevőket. Néhány perc odafigyelés akár életet is menthet. Szent Rókus gyógyszertár, Miskolc, Csabai kapu 11/A.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak pak, a szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
4: Hívja minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Hány óra?
7: Hajnal 2.
6: Megint nem alszol?
7: Nem, jár az agyam. Feszült vagyok.
6: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
8: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Alszol.
8: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gerivel, az Önök kívánságaival és az igazságával.

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Drogkertészetet számoltak fel a nyomozók Bogácson. A helybeli férfi a rendőrség jelentése szerint odahaza termesztette a tiltott szernek való növényeket, ráadásul egy olyan helységben, amelyet kifejezetten az indiai kender szaporítása miatt alakított ki. Nemzetközi elismerést kapott Miskolc Lila Füred, számolt be róla a minap. A Time Out utazási magazin a világ legszebb helyei közé választotta a miskolci turisztikai térséget, amely így rangos nemzetközi listára került fel. Új turisztikai látványosság érkezhet Kazincbacikára, számolt be róla a Bón. Egy új attrakció megvalósításán dolgoznak, amely tovább erősítheti Kazincbacika idegenforgalmát és közösségi életét. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Mérséklődik a kánikula, délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország!

0: munka.
1: Ez a Rádió 1, 7 perccel járunk 4 után. Közlekedési infókat kaptam. Zsolt üzente, az M2-esen a Vác elkerülőn áll a forgalom a 38-as kilométernél, mert kiégett egy kocsi. Vic szólt, hogy volt egy baleset Budapesten a Vörösvári úton, nem sokkal a Flórián téri aluljáró után, és Szabótól tudtam meg, szintén baleset volt Budapesten, a hegyalja alján, a Döbrentei térnél a híthoz közel. Akinek van még híre, szóljon, SMS, telefon, Viber, 23111111. Most pedig egy olyan DJ-vel folytatom, aki szombaton a World Is My Radio Show guest mixét prezentálja majd nekünk. A Rádió 1-es DJ-k mixe után érkezik ő, már

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Tessék hangerőt csavarni most, mert jön egy friss kedvencünk BB Rexától a New Religion. Az énekesnő vezette már a pop listákat, vezette már a dance listákat és a country listákat is. Egy korábbi dala, a Meant to Be, rekordot döntött Amerikában, elképesztően hosszú ideig vezette a country pop listákat, és ez azért volt nagy szó, mert pop énekesként robbant be a country világába, általában ez fordítva szokott megtörténni arra felé. BB Rexától ez az aktuális kedvencünk, a New Religion.

0: Ennek elő a vasárnapi emlékek a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról. Ezt a dalt is nagyon szerettük tőle. Ed Sheeran felkérésére készítette a hivatalos remixet. Ez a Camera.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai,

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
5: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
6: Ez itt Texas, drágám.
5: Új föld.
7: Jó lesz itt élni, nem igaz?
6: Majd teszünk róla.
5: Új ellenfelek.
7: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
5: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
6: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
7: A béke még odébb van.
5: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
9: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
10: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl. Igazán megéri.
12: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1, 16 óra 42 perc, közlekedési információk. Torlódik az M0-ás, az M3-as felé haladva az M5-ös csomópontjánál. Flamingo írta az SMS-t. Nemrég mondtam, hogy az M2-esen is torlódás van, a Váci elkerülőn oda és vissza, de az M3-ason sem egyszerű, Bag és 60 között, ezt Csokitól tudtam meg. Baleset volt ugye Budapesten a Vörösvári úton, nem sokkal a Flórián téli aluljáró után, ez ezért lassú, és szintén Budapesten a Hegyalja után baleseteztek a Döbrentei térnél a Hídhoz közel. Ha van még info, jöhet Gerinek és Beginek, velük indul 5-től a Rádió 1 Live Mix, a forradalom 20-as 311-111.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai slágermeccs. Öttől a Live Mixben, Gerivel és Begivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Ne, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
12: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
13: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
15: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
10: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
16: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
17: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Miskolcon a Futó utca 87 szám alatt. Részletek nívó.hu.
18: Modern, energiatakarékos és esztétikus árnyékolás technikai megoldásokat keres otthonába? Pergola, terasz fedés, gávai árnyékolás, teraszárnyékolók, fix és tolható üvegfal, aluredőny, zsalúzia, nyílászáró, gávai árnyékolás. Jöjjön be hozzánk! Miskolc, Pesti út 48, gávaiárnyékolás.hu.
10: Balázsék ma sem szomorkodtak, íme a legjobb reggeli pillanatok.
19: Soha többet tanga, vagy soha többet magas sarkú.
3: Dárvadékok vagytok.
19: Szemüveges leszel, vagy elhízott?
20: Ez nagyon fáj.
3: Hát így rátok
19: nézve. Magam is vagyok benne a dologban, tehát nem éreztem, hogy ezzel bárkit is megsértenék.
3: Szemüveges. Fornetti üzletet újra megnyithatnám, mert

0: Metrómegállóba vagy Wundersen, kérdezi Sanyika. Fú, nem, Wundersen soha többet, akkor inkább bevállalom, hogy még egyszer bukok a Fornetivel. Tessék,
1: mi
0: minden.
1: Nem értették, ez nagyon előre mutató volt.
0: Nem volt még felkészülve rá a tévénéző közönség a Wundersen és Szuperszexire. Nem, akkor inkább az, hogy még egyszer nyissunk egy nem létező üzletet, egy nem létező metró megállóban. Abszolút.
2: Azt kérdezik, hogy sörhas vagy vízfej?
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: Nagyszabású vasúti felújításokat indít a MÁV, amelyek a Miskolc és Debrecen közötti vonalakat kiemelten érintik, számolt be róla Bon. A vasúttársaság két jelentős vágánykorszerűsítési projektet készít elő annak érdekében, hogy megbízhatóbbá és biztonságosabbá váljon a közlekedés az érintett szakaszokon. Júliusban újra benépesülnek a nyitott borospincék a Sajóvölgyében, idén is megrendezik a Dubicsányi Pincegazdák napját, számoltak be róla a szervezők. A szezon egyik legeredményesebb versenyét zárta a Miskolci Harc és Táncművészeti Sportegyesület, számolt be róla a minap. A klub sportolói több kategóriában is kiváló eredményeket értek el. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Mérséklődik a kánikula, délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
6: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől szokás szerint két lemezjátszóról szól nálunk az élő adás. Mellettem a Lotfi Begit a Rádió 1 Live Mixben.
7: És szól?
6: Még nem, de majd
7: elbeszélgettem az időtként, Geri, mindig ez van. Mindig megkérdezem, hogy hány perc.
6: És akkor a sztoriban vagyunk.
7: Mindig megkérdezem, hány perc, és 20 másodperc.
6: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Nem pihentük még ki ezt a vasárnapot.
7: Elképesztő volt, elképesztő jó buli volt. Tényleg csodálatos volt az időjárás, csodálatos volt a közönség, és hát szerintem minden fellépő oda tette magát, ahogy kell, úgyhogy emlékezetes volt a Rádió 1 születésnapi fesztiválja Budapest Parkba. Én ugye 5:30-tól játszottam 6-ig az első etapban, és utána 11-től éjfélig nem tudnám eldönteni, hogy melyik volt a jobb. Mind a kettőnek megvolt a pozitívuma, úgyhogy elképesztően jól éreztem magam. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki ott volt.
6: Óriási buli volt, óriási közönséggel, tényleg hála, köszönet mindenkinek, aki részt vett a bulin, aki nézte, hallgatta az élő közvetítést, és hát hamarosan folytatjuk közösen veletek a fesztiválozást, majd erről dumálunk, később induljunk el.
7: Az első dal ebben az órában az a Tóth Abigail, aki szintén föllépett a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és hát én összefutottam vele a backstage-be, és de inkább ezt nem is mondom.
6: Imádjuk Abigailt!
7: Érkezik a Sugar Daddy, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 6 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Nagyon-nagyon-nagyon jó zenék érkeznek mostanában, nagyon jó új zenék, ilyen volt ez is az Another és a Talk to You a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Mellettem a Lotfi Begi élőben a lemezjátszói mögött. Két nagyon fontos közlekedési információ. Baleset az M0-áson a keleti szektorban, az M5-ös felé az M5-ös autópálya csomópontja után az M3-as felé vezet oldalon a 33-as kilométernél 5 kilométeres már a dugó, tehát még egyszer elmondom, az M0-áson mindez az M5-ös csomópontja után az M3-as felé, és összeütközött két autó a fővárosban is az Etele úton, a Hadak útjánál. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! SMS-ek, sziasztok, ma is ti vagytok a legjobbak, mint mindig a legszuperebb műsorvezető, valamint a legtehetségesebb Rádió 1-es DJ, és Beginek üzenem, hogy továbbra is hajrá, Fradi! Üdvözlete, Évi!
1: Köszi, Évi, természetesen hajrá, Fradi, és köszönjük a dicsérő szavakat.
0: Begi, mi volt a harmadik dal? Csak a végét kaptam el, imádtam. Hát ez az új Ultra Né track volt, aminek baromi érdekes a sztoria.
1: Igen, hát tényleg érdekes a sztori, mert hogy egy hobbi zenekészítő hölgy Angliában csinált egy alapot, és aztán ezt megjelentette, amit aztán valahogy a Facebook vagy a TikTok Hugel elé csodort, és aztán annyira megtetszett neki, hogy felajánlotta neki, hogy akkor ő kiadná, és behívná a dalba Ultra Nét énekesnőnek, és hát aki készítette az eredeti dalt, az is ott van az előadók között, tehát hogy ez egy sikersztori.
0: Elképesztő. Hát ilyen világot élünk 2026-ban, most pedig jön egy régi nagy klasszikus új kabátban.
1: Így van, a Mojo Lady-ét Oliver Heldens értelmezte újra, és ezt játszom nektek itt a Rádió 1-en, a Live Mixben, egészen 6 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Na ilyen zenék is csak nálunk szólnak, a Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix, veletem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, néhány üzenet, mert hogy rengeteg érkezik. Sziasztok, szuper zenéket adtok, táncolva főzök. Köszönöm az élményt, Judit.
1: Én pedig táncolva zenérek. Köszönöm az élményt, Judit.
0: Na jó gyerekek, Mojo Lady, ez számomra a top, top, top, és hogy itt hallom a Live Mixben, ez óriási. Királyok vagytok amúgy is, de ma kivált kép üzeni Viktor, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük, köszönjük. Valaki valami vízpartról küldött képet, nem?
0: Igen, ő az Viktor, aki ezt a képet küldte, meg ezt az SMS-t írta. Hát Viktor, így szépek könnyű a lábkörmeid.
1: Ások ahol? Sehol?
0: Gyönyörű helyen van, Viktor, élvez a napsütést és a vizet, megyünk közben tovább.
1: Egy újdonsággal megyünk tovább, érkezik Teddy Swims és a vadonatúj kislemeze, aminek a címe Mr. Know It All, itt a Rádió 1-en a Live Mixben, egészen 6 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Lotfi Begit és Juhász Gerit halljátok.

0: Taylor Swift vadonatúj slágere az Opelite, egy különleges Castra remixben a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live mixben. Sziasztok, nagyon jók voltak a zenék ma is, a bulitok a vasárnapi örök emlék marad. Nagyon szépen köszönöm még egyszer nektek, ezt Csillától kaptuk, mi köszönjük.
1: Köszönjük Csilla, hogy írtál és hogy ott voltál velünk.
0: Most szombaton ne feledjétek, BL döntő Budapesten a Puskásban, ez egy óriási dolog, és lesz egy csomó ahhoz kapcsolódó rendezvény, meg buli, ahol érintett vagy te is, Begin.
1: Így van, pénteken fogok zenélni Aleph Arben előtt a Vajdahunyad várában, ez is egy,
0: wow,
1: egy BL-hez kötődő rendezvény, illetve szombaton a meccset megelőzően nagyjából délután 4 órától lépek a színpadra a Hősök terén, úgyhogy focilázban fog égni nem csak Budapest, hanem az egész világ is.
0: Yeah, úgyhogy mindenkinek jó szórakozás, Begi, neked nagyon köszi, mi még a BL döntő előtt találkozunk egyszer itt a stúdióban, a World is My Radio Show-ban pénteken.
1: Így van, ti pedig nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kívánság műsor Gerivel, én pedig leléptem, szavaztok.
0: Azonnal élek el, kamrád! Innentől tehát ti válogatjátok a dalokat a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
2: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timbersport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timbersport World Trophy támogatásával.
4: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött, részletek ford.hu.
8: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
11: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
10: Próbálja ki a Maxen Tiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxen Tiszt!
12: A csirke szárnya legjobb a grillen.
13: Dehogy is! A csirke málnél nincs jobb.
14: Mondom, hogy a szárnya jó.
15: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
16: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
17: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
18: Van. Micsoda aroma!
19: Olyan, mint Olaszországban. ez az igazi kávé.
20: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
21: Shell. Go well.
22: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
23: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grill légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garancia.

0: akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Június 3-án országos patikanap a Miskolci Szentrópus gyógyszertárban. 9 és 13 óra között a szakemberek ingyenes szűrővizsgálatokkal várják Önöket a gyógyszertár előtti szűrőbusz állomáson. Vérnyomás, vércukor, koleszterin szint és csontsűrűségmérés, szájüregi és méhnyakszűrés, valamint gyógyszerészi tanácsadás várja a résztvevőket. Néhány perc odafigyelés akár életet is menthet. Szentrópus gyógyszertár. Miskolc, Csabai kapu 11/A.
6: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
7: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél!
9: Modern, energiatakarékos és esztétikus árnyékolás technikai megoldásokat keres otthonába? Pergola, terasz fedés, gávai árnyékolás, teraszárnyékolók, fix és tolható üvegfal, aluredőny, zsalúzia, nyílászáró, gávai árnyékolás. Jöjjön be hozzánk! Miskolc, Pesti út 48. gávaiárnyékolás.hu.
10: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
5: Miért hallgatják egyre többen a rá?

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Drogkertészetet számoltak fel a nyomozók Bogácson. A helybeli férfi a rendőrség jelentése szerint odahaza termesztette a tiltott szernek való növényeket, ráadásul egy olyan helyiségben, amelyet kifejezetten az indiai kender szaporítása miatt alakított ki. Nemzetközi elismerést kapott Miskolc Lila Füred, számolt be róla a minap. A Time Out utazási magazin a világ legszebb helyei közé választotta a miskolci turisztikai térséget, amely így rangos nemzetközi listára került fel. Új turisztikai látványosság érkezhet Kazincbacikára, számolt be róla a Bón. Egy új attrakció megvalósításán dolgoznak, amely tovább erősítheti Kazincbacika idegenforgalmát és közösségi életét. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Mérséklődik a kánikula, délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi Maris Láger.

0: Egy hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Ha szeretnétek valakinek egy dalt, egy üzenetet vagy egy meglepetés hívást, szokás szerint ma is számíthattok rám. Halló, halló!
1: Szia, Messi vagyok. Azért telefonáltam, mert Szemfeldet szeretném kérni.
0: Hello, Messi! És Szemfeld ugye fellépett a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Ott voltál?
1: Igen. A Szemfelden nem voltam, viszont a Szilvére már odaértünk, sőt, regálni is láttam.
0: Na és hogy érezted magad? Milyen volt a buli?
1: Nagyon jó volt, nagyon szelgeteges volt, iszonyatos, nagyon sokan voltunk, el is kevertük egymást. Csatlakoztam így egy négy tagú lánycsapathoz, mondták, hogy ne áldogáljak ott egyedül. Nagyon jó volt.
0: De jó fejek! És akkor kinek menjen Szemfeld?
1: Ezeknek a barátnőknek, hát meg mindenki, aki ott volt a buli, nektek, meg duplán, meg neked.
0: De drága vagy, Messi, nagyon szépen köszönjük, jön akkor Szemfeld itt a Rádió 1-en. Heart Like Mine.

0: A Rádió Egyet halljátok, vannak friss közlekedési információim, két baleset is történt a fővárosban nemrég, az egyik az Erzsébet hídon Budáról Pestre, a másik a Róbert Károly körúton a Honvéd kórházhoz közel, a Lehel utca felé, és erős a forgalom a koraesti csúcsban, az M0-as autóúton Pécelnél, a Megyeri hídon a 11-es főút irányában, illetve az M2-esen, Vác elkerülő szakaszán a 2-es főút felé. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Ibolya, adásban vagyunk, parancsolj!
1: Jókaitól kérnék egy számot.
0: Oké, és kinek menjen?
1: Küldeném a lányomnak és a fiamnak, aki jelenleg Koriban van.
0: Üzensz nekik valamit?
1: Mi nagyon szeretem őket, és várom haza a fiamat, mert a lányom velem van.
0: Joe Cory, Stay a Little Longer, ez ma este akkor a tiétek itt a Rádió Egyen. Szuper nyarat kívánok!
1: Köszönöm!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, szuper rövid hetet kívánok mindenkinek, holnap egy kicsit visszavesz a kánikula, 28 fok lesz a csúcs, esni nem fog.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon, a használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.
2: Laura vagyok, és egy szeretném kérni az Azizamot.
0: Hello Laura, kinek menjem?
2: Zitának és Mórinak.
0: És ők kicsodák, barátnők, kollégák?
2: Barátaim éppen körmeznek.
0: Jó munkát kívánunk nekik, Ed Sheeran és az Azizam, hamarosan tehát a tiétek. Előtte pedig megmutatom, hogy a jövő héten milyen játék lesz itt nálam adásban, figyeljetek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió Egy bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárja.

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
4: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással. Csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
5: Újra Buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között Buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbé jégkrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. You shot me.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak

0: Csak igazi mai slágermegy, és hú! Egy mély levegő, mert ez most egy nagyon-nagyon fontos hívás lesz.
1: Halló!
0: Szia! Juhász Geri vagyok a Rádió 1-től. Anna Marit keresném egy nagyon fontos ügyben. Megtaláltam?
1: Igen, tessék.
0: Megbízásból hívlak. Normál esetben ilyenkor úgy szokott történni, hogy valaki küld nekem SMS-ben pár sort, hogy azt olvassam fel az illetőnek. A te esetedben most egészen máshogy működik, mert hogy valaki más is van még itt a vonalban. Halló!
2: Szia, Gábor vagyok. Szia, Anna Mari.
1: Na, szia.
2: Mondhatom is a mondókámat, vagy akarsz még valamit mondani?
0: Gábor, csak azt tisztázzuk, hogy ti egy pár vagytok.
2: Igen, egy pár vagyunk, okay. Már 2 éve.
0: Nagyon jó. Gábor, innentől akkor átadlak Anna Marinak.
2: Anna Mari, drága szerelmem, én csak annyit szerettem volna neked mondani, hogy már 2 éve elviseled minden hülyeségemet, mert már nagyon sok mindennek keresztül mentünk, és amiről már beszéltünk is, szeretném, hogy a feleségem legyél, és szeretném megkérni a kezed.
1: Jó Istenem, mit mondjak én erre?
2: Hát egy igen, vagy egy nemet.
0: Anna Mari, mi a válasz?
1: Még gondolkodni szeretnék rajta.
2: Egy igen, vagy egy nem?
1: Legyen igen.
0: Yeah! Az ifjú pár!
2: Köszönjük szépen!
0: Anna Mari, hát azért egy kicsit átgondoltad.
1: Igen.
0: De biztos vagy a dolgodban, nyugtass meg minket.
1: Biztos.
0: De szuper, mit üzensz vissza Gábornak?
1: Az, hogy legyen jó, legyen hűséges, legyen őszinte hozzám, legyen kedves, mindig, mint amilyen szokott lenni, és akkor nem lesz semmi gond.
0: Nagy Bogi, Dels és a Jól leszek újra a Metzger Victoria remixében nektek szól most itt a Rádió 1-en. Nagyon örültem, hogy beszéltünk, gratulálok a lánykéréshez, és nagyon sok boldogságot kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló.
1: Szia, Robi vagyok, szeretném a sáuszt.
0: Hello, Robi, akkor megkapod a sáuszt. Kinek menjen?
1: Menjen a feleségemnek, és

0: szeretném kérni az Abrakadabra című számot, és szeretném küldeni a férjemnek, aki most éppen focizni van, hogy rúgjon gólt.
1: De jó, barátokkal fociznak?
0: Igen, ez ilyen kis pályás, barátságos.
1: Megtámogatjuk őket mindjárt Lady Gagával és az Abrakadabrával. És közben a további kéréseket is várom, a telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
6: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
3: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
4: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
5: Na, boomerek.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
8: Micsoda aroma?
9: Olyan, mint Olaszországban.
8: Ez az igazi kávé.
10: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
11: Shell. Go well.
12: Visszatért a Best for You a KFC-be. Négy termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
13: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
15: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
16: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
2: Reklámot hallottak.
6: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Mert a három.

kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Nagyszabású vasúti felújításokat indít a MÁV, amelyek a Miskolc és Debrecen közötti vonalakat kiemelten érintik, számolt be róla Bon. A vasúttársaság két jelentős vágánykorszerűsítési projektet készít elő annak érdekében, hogy megbízhatóbbá és biztonságosabbá váljon a közlekedés az érintett szakaszokon. Júliusban újra benépesülnek a nyitott borospincék a Sajóvölgyében. Idén is megrendezik a Dubicsányi Pincegazdák napját, számoltak be róla a szervezők. A szezon egyik legeredményesebb versenyét zárta a Miskolci Harc és Táncművészeti Sportegyesület, számolt be róla a minap. A klub sportolói több kategóriában is kiváló eredményeket értek el. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Mérséklődik a kánikula, délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió
1: Egy indul a Rádió Egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Rádió Egy kívánság műsor. Hello, hello.
1: Tini vagyok, a Kámrádot szeretném.
0: Hello Tini, és kinek menjen Kámrád?
1: Kislányomnak.
0: Hogy hívják őt?
1: Fanni.
0: Hát akkor egy nagy-nagy ölelést küldünk mind a kettőtöknek. Jön a Hug Yourself Kámrától itt a Rádió Egyen. Szuper nyarat kívánok.
1: Neked is.

0: megy, és ma is nagyon sokan hívtok itt a Rádió egy kívánság műsorban. Halló!
1: Szia, Geri Andi vagyok.
0: Hello, a barna teljes kávé hangú Andi.
1: Igen, csak tőke vagyok.
0: Mondták már ezt, hogy ilyen kávébarna a hangod?
1: Szeretik általában, nagyon sokan szeretik is hallgatni.
0: Megértem.
1: Beszélgetni is, úgyhogy nagyon örülök.
0: Milyen dalt szeretnél, Andi?
1: A Bambolét szeretném kérni.
0: Alex Kenji Bambolé, még soha nem szólalt meg itt nálam a Rádió egy kívánság műsorban. Nem, hát a legnagyobb volt. Örömmel készítem elő, de Alex Kenji...
1: Ready, the world is mine show-ban, sokszor van.
0: Bizonyám, hát a DJ-ink hosszú-hosszú hónapok óta játszák. Alex Kenji egy olasz DJ egyébként, 46 éves idén, egy időben nagyon sokat járt Magyarországra fellépni, és most visszatért egy elképesztően jó dallal, nagyon rádiós, nagyon nyári és nagyon egyszerű, ezt a szó legjobb értelmében mondom. Kinek menjem?
1: Hát majdnem mondtam valamit.
0: Csak nem a tiltott mondatot.
1: Volna, de...
0: Örülök, hogy ez nem jött ki belőled. Kinek küldjük
1: aki
0: tehát?
1: Aki ott volt veletek bulizni. És nektek küldöm szeretettel, és imádlak titeket nagyon.
0: Mi is téged. Nagyon köszi, Andi. Figyeljetek, ez is óriási sláger lesz idén nyáron. Alex Kenji jön tehát itt a Rádió 1-en. És a Bambolé.

0: a Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Kitartást kívánok mindenkinek, akik ebben a melegben dolgoznak. Üzeni nekünk SMS-ben Judit. Holnap ekkora kánikula már nem lesz. A Balatonnál csütörtökön maximum 28 fok várható, szikrázó napsütéssel, eső nélkül.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Szia, Lili vagyok, és Accent-től szeretnék kérni egy zenét.
0: Szia, Lili! Jön akkor Accent! Fantasztikus volt a Rádió Egy születésnapi fesztiválján múlt vasárnap. Kinek menjem?
2: Menjen a páromnak, és azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem.
0: Na ez akkor hamarosan nektek szól! A további kérések pedig jöhetnek még este 8-ig SMS-ben, telefonon vagy Viberen 0620-3111-111.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
4: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válassz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
7: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos, mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason, május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most!

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Zsuzsi, kitől kérsz dalt?
1: A Faithless-től.
0: Faithless, úristen de jó, érkezett most egy új változat az egyik legnagyobb 1995-ös klasszikusukhoz. Kinek menjem?
1: A páromnak, Martinnak.
0: És mit üzensz neki?
1: Csak szimplán, hogy szeretem.
0: Nagyon sok boldogságot kívánok nektek, és azt is mondhatnám erre a dalra, hogy Insomniák 2026. Jön tehát a Faithless, Bibi Rexával itt a Rádió Egyen. Ez a New Religion.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia, Misi!
1: Szia, a Martin Garrix-től kérnék valamit a páromnak.
0: Hogy hívják őt?
1: Bianca.
0: Na, akkor már hozom is nektek Martin Garrix első nagy átütő slágerét, ez az Animals, és ne feledjétek, Martin Garrix játssza a guest mixünket a World Is Mine Radio Show-ban, most szombaton éjféltől.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Lassan átadom a stúdiót a diszkósítnak, aztán pedig jövök vissza. 9-től egy csomó friss zene vár rátok Jaminával és Pure Beat-tel a World is Mine Radio Show-ban. Akkor találkozunk újra, Juhász Geri kijelentkezik. Várlak titeket 1 óra múlva. Jó pihenést, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
2: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Skoda.
0: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world.

0: Radio 1. On Radio 1. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a rádió egyen.
3: Drogkertészetet számoltak fel a nyomozók Bogácson. A helybeli férfi a rendőrség jelentése szerint odahaza termesztette a tiltott szernek való növényeket, ráadásul egy olyan helyiségben, amelyet kifejezetten az indiai kender szaporítása miatt alakított ki. Nemzetközi elismerést kapott Miskolc Lila Füred, számolt be róla a minap. A Time Out utazási magazin a világ legszebb helyei közé választotta a miskolci turisztikai térséget, amely így rangos nemzetközi listára került fel. Új turisztikai látványosság érkezhet Kazincbacikára, számolt be róla a Bón. Egy új attrakció megvalósításán dolgoznak, amely tovább erősítheti Kazincbacika idegenforgalmát és közösségi életét. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Mérséklődik a kánikula, délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Disco!
4: Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco!

0: Mert vagyunk DJ Junior, Hawaii Pichi és Bárány Attila. Indul a Diszkosit Radio Show.
1: Neccesen szoktuk átvenni, de ilyen necces még nem volt. Egy biztos, hogy ladies and gentlemen, my dame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt negyedelmű publikum. Jó magam, Hawaii Pichi vagyok, és itt leszek este 9-ig, és lesz egy exkluzív extra vendégünk. Egy hölgy, amely aki AI-jal kreál dalokat, és egészen valószínű, hogy hát létrehozta a párjával egyetemben egyébként Magyarország első világslágerét.
0: Én pedig DJ Junior vagyok, köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és vasárnap pizzakóstoló a Diszkosittel. Pátyon találkozhatunk, úgyhogy erről is fogunk ma este beszélni meg. Lesz új Diszkosit dal is, amelyet innentől kezdve folyamatosan gőzerővel játszunk a Rádió 1-en.
2: Most pedig kezdünk még hozzá Ed Sheeran dalával, a kamerával köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, be is kapcsoltuk, mindjárt jön egyébként a TikTok is, úgyhogy jó szórakozást mindenkinek!

0: hírűek voltunk, legalábbis szombaton délután mindenféleképpen este 6-tól fél hétig, mert ott voltunk a rádió egy nagy színpadán, bemutattuk a Sorry című dalunkat, amely nem sokára lesz majd itt a rádió, egyen pörgeti majd Bárány Attila, és ez a videó kikerült a szettünk 28 perc, a Diszkósít adások YouTube csatornájára, nézzétek meg!
1: Gyerekek, én leugrottam, levetettem igen, magam a magasból.
0: Az durva, de tudod mi meg a durva? Mondok még
1: hogy
0: egy durva. Igen, az is durva, de van egy durva, hogy azt írták komment alá, hogy ki volt kapcsolva teljesen a pult, és mi csak báboztunk, de semmi nem volt, semmi
1: hát
0: nem volt.
1: Ez egyébként a ti esetekben lehet, hogy
0: teljesen
1: igaz.
0: Így de nem a pult áram, nem volt áram a pultban, azt mondják, hogy igen, ők ezt látták.

100%-os akumagas BPM tartalom adrenzinő diszkosít a rádió egyen, 3D-ben vagyunk, tehát mindenki itt van, itt a Hanvai, itt a Bárányaki Mixer, én pedig DJ Junior vagyok, és vasárnap is ott leszünk mind a hárman mai Pátyon, ahol világbajnoki második helyezett pizza készítő elkészített a diszkosít pizzáját, egészen különleges lesz, délután 3-kor kezdünk, és egészen este 7-ig ott leszünk, meet and greet and eat, ez annyit jelent, hogy meg is kóstolhatjátok a pizzát, bulizhatok velünk, mert hogy zenélünk is. Hamarosan hívom

0: saját magának lélekgyógyászati célokra egy dalt, és hát a világ egyik leghíresebb lemezosztása, Hugh Girl, kiadta ezt veletek közösen. Mi volt az első, amikor Hugh Girl rátok írt? Mit gondoltatok? Tudtátok, hogy ő kicsoda?
1: Nem tudtunk róla egyébként igazából semmit. Ugye éltük a hétköznapi életünket, és hát amikor utána néztünk, hogy ő kicsoda valójában, hát akkor ért minket a legnagyobb meglepetés, és hát nagyon-nagyon örülünk, hogy az ő kezek alá került a mi zenénk.
2: Én annyit szeretnék csak kérdezni, ez hihetetlen egyébként, hogy mikor készült ez a dal, és mire készült ez a dal valójában?
1: Igazából ez a dal, képzétek el, március 25-e körül, ha jól emlékszem, március 25-e volt az a nap, amikor ez elkészült, és mi manifestálásra, igazából először úgy saját magunknak gondoltuk, hogy hát a zenén keresztül akkor bemanifestáljuk azt, amit mi szeretnénk, és hát ezért készült.
0: És
1: ezért
0: egyébként készült, ugye azért...
1: Igen.
0: És ezeket azért mondod többes számot, mert ugye Gyula párod, akivel már 10 éve vagytok együtt, és kint éltek Angliába, egy városkába, Fábián Gyula, közösen csináljátok ezeket a projekteket.
1: Abszolút, abszolút. Mi így vagyunk egy egész, és mi így tudunk nagyon-nagyon jól összedolgozni, és hát igen, jó dolgokat csinálni, és ezt szeretnénk eljutatni mindenkinek a világon, akinek csak tudjuk.
3: Bernadett, figyelj ide!
1: Arra, hogy ők csodák.
3: Hagyd mondjak neked valamit. Mielőtt az egész csoda megtörtént volna Hugh Girl-le kapcsolatosan, nekem 5 különböző ismerősöm, név szerint tudom mondani, elsőként Gereben is Emese a fodrászom, aztán a Wallace Misi, előtte azt hiszem a Stuka, és aztán a Hajda, egymás után csörgött a telefon, hogy figyelj, Ati, csinálj már ebből a dalból egy verziót, mert egyébként én mindig sokkal erősebb zenét csinálok és játszom a bulikban, mint amilyenek azok általában, de hogy annyira tetszett az embereknek a dalotok, hogy folyamatosan engem csesztettek, hogy nyúljak már hozzá.
2: Egyébként nagyon sokunknak írtak szerintem kapcsolatban.
3: Várja, és mondom a lényeget, kint voltam Barcelonában múlt héten. A repülőtéren ültem, amikor megcsináltuk ezt a verziót, és amikor elindítottam a laptopon, amikor már készen volt, akkor holland turisták, fiatalok jöttek velünk szembe a folyosón, és magasba emelték a kezüket, és üvöltöttek, mint az állat.
2: Magyarán, amit csináltatok, az világsláger, ha Hugh Girl, ha Ultranete, és van egy jó írem, egyébként nem tudom, hogy a világ legnagyobb DJ letöltő oldalán Beatporton jelen pillanatban a második helyen vagytok, és szerintem leszek number one, gratulálunk!
3: Embertelen!
2: Ez komolyan! Kirázott a ideg, amikor ezt kimondtam.
3: Engem is kivételesen!
0: Én a legjobban ahhoz gratulálok, hogy az az érzés, amit beleteszel ebbe az egészbe, ez most teret hódít, és tényleg meg tudom mutatni, hogy mennyire fontos, hogy bármiben is érzés legyen. Egyébként ugye bármi, a Bernadettel beszélgettünk egy 3 órát a héten TikTokon, amiről készült videófelvétel, és ez ki fog kerülni majd a YouTube csatornámra, csak ugye majd elküldöm a Bernadettéknek, hogy hallgassák végig, hogy mindenki mehet, mert nagyon-nagyon durva dolgokat meséltek a történetről, meg az egész életük sztoriáról, és akkor tényleg még egyszer gratulálunk neked.
3: Egy pillanat még, szeretném megkérdezni, hogy kell kiejteni a nevet? Imael Angel?
1: Imael Angel.
3: Jó, akkor most figyelj, mindenképpen hallgasd az adást, ugyanis ez a múlt héten csütörtökön a barcelonai reptéren elkészült Bissensiel Mix a dalból, amit ti csináltatok egyébként eredetileg.

0: És ezen a héten még csütörtökön és vasárnap itt a Rádió Egyen 8 és 9 között a Diszkosítben. Ezzel búcsúzom, DJ Junior voltam, szevasztok!
1: Én köszönöm szépen, hogy Bernadett fölvette nekünk, és tudtunk beszélgetni az I'm an Angel produkcióról. Hogyha valaki szeretné meghallgatni a dalt, hogy hogyan szólt a Rádió születésnapi fesztiválján, akkor nézze meg a TikTok csatornámon, ugye én ezzel kezdtem. És hát ezzel a dallal megyünk tovább, illetve én azt mondom ezzel a dallal kapcsolatos, hogy tényleg legyen az, hogy mindenki ezt ossza, lájkolja, és mindenkit rávesz arra, hogy hallgassa meg és szeresse. Én

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: Bocs, már data range.
1: Új szabályok.
2: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
3: Ne hajszold a békét, csak éld meg.
0: A béke még odébb van.
1: Daton birtok. Streamed most, csak a Sky Showtime-on. Reklámot hallottak.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Lesz egy csomó friss megjelenés, amit elsőként mi mutatunk be nektek. Készültünk zenehírekkel is, Jamina pedig már itt van mellettem a Rádió 1 stúdiójában. A lemezjátszóknál kezdjük el.
1: Kezdjük a mai két órát, tehát itt vagyunk a World is Mine Radio Show-ban. Hello lányok, fiúk, én Jamina vagyok. Remélem ti is felkészültetek. Ez pedig Sam Felt és a World is Mine Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a Third Is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen. 11-ig Jamina, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött. Mind a ketten szenzációsak voltak múlt vasárnap a rádió egy születésnapi fesztiválján, és ugye ezt az iménti dalt, a Holograms-t élőben is meghallgathattuk veletek együtt. Szofi élőben énekelt el. Most viszont lentülünk tovább, jön egy vadi új megjelenés a Medúzától.
1: Így van, Medúzától szerintem megszokhattuk már ezt a hangzásvilágot, és én most sem csalódtam. Medúza is egy az olyan sok előadó közül, akiről meg lehet mondani, ha nem is tudod ki az előadó, hogy ez biztos, hogy Medúzának van hozzá köze. Úgyhogy ez a dal is szerintem ilyen lett, ez a Don't Wanna Go Home, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, és benne minden, ami elektronikus zene, Jamina a lemezjátszói mögött. 1995-öt írtunk, amikor megjelent a most érkező dal eredeti változata. Hát érett már nagyon ez a feldolgozás.
1: Így van, szerintem ennek a dalnak mindenképp köztudatba kellett kerülnie. Ez egy annyira jó átgondolás lett, és az, hogy ehhez Bibi Rexa nyúlt hozzá, aki a mostani tini lányok atya úristene, tehát hogy ez egy olyan kettősség, egy olyan dolog állt itt össze ebben a dalban és az előadóval karöltve, hogy ennek a dalnak szerintem mindenképpen teret kellett adni itt a rádióban is, úgyhogy jön Bibi Rexa és a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Jamina a lemezjátszói mögött, Gordó jön a Loco Locóval, ott van mindenhol a slágerlistákon, a rádióban, és persze az online térben.
1: Szóval igen, Gordó és a Loco Locó, amit minden Insta story-ba, TikTok videók alatt, tehát mindenhol ez a dal szól. Én kérdeztem is talán Geritől, hogy ő neki miért tetszik ez a dal, és miért jó ez a dal. Ebben van tényleg valami sejtelmesség, egy ilyen becsukod a szemed, és nyár van, és most erezd el a hajad.

0: Nálatok a rádió és szól is benne a World is Mine Radio Show. Jamina a lemezjátszói mögött, 10 után pedig vadi új David Guetta és vadi új Speech Disco zene is lesz. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: este 10, hello mindenkinek, gyertek, gyertek, indítjuk a mai második szettet teli energiával és isteni zenékkel, hajrá, Jami!
1: Kezdünk egy Ed Sheeran Camera Cyril remixel, és ezzel indulunk itt a Word is Mine Radio Show-ban.
2: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Word is Mine Radio Show.

0: Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show szerda este Yamina lemezjátszói mögött egy fantasztikus közös dal David Guettától és Jennifer Lopeztől. Ideje volt már, hogy kollaboráljanak.
1: Hát amúgy igen, egyrészt korba vannak, mind a ketten tök jól egymáshoz illenek, jó viccen kívül.
0: De egyébként ez igaz.
1: Igen, és amúgy egyébként a koruknak ez egy óriási ilyen elismerője, hogy ennyi idősen és még ott vannak, és újat tudnak csinálni, összeállnak, dolgoznak, tisztelik egymást, mint férfinő, tehát ezt boncolgathatjuk szerintem, hogy mennyire tökéletes ez a duó, úgyhogy köszönjük szépen, hogy jóban vannak, és egy ilyen csodálatos dal csináltak.
0: És most jön egy másik fantasztikus duó.
1: Hát ez még fantasztikusabb. Igen, tehát a legújabb saját dalomról van szó, amit Tolvaj Renivel közösen készítettünk, ez pedig ugye a Feel the Fire, köszönöm, ha szeretitek, köszönöm, ha megnézitek a videoklipet, úgyhogy jön a dal, Feel the Fire, Yamina és Tolvaj Reni, ezen megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a Word is Mine rádiósót hallgatjátok a rádió 1-11-ig Jamina, aztán 11-től szokás szerint Pure Beat a lemezjátszói mögött, ilyenkor szerdánként mindig ők az állandó rezidenseink. Még egyszer egy óriási köszönet mindenkinek, aki velünk bulizott múlt vasárnap a rádió egy születésnapi fesztiválján. Én azt gondolom, mindegyik fellépő kitett magáért. Itt van közülük az ausztrál nagyágyú Cyril, akit ugye már másodjára láttunk vendégül.
1: Tavaly is itt volt Cyril, és nagyon-nagyon szerettétek, nagyon szerettük mi is, és elképesztő, hogy mint egy barát kávé jön vissza hozzánk a rádió egy családjához. Úgyhogy Cyril remixel megyünk tovább, ez pedig Sonny Fodera és a Think About Us. Folytatódik a Word is Mine Radio Show.

0: Slágere a Heal Me, Jamila is előszeretettel pörgeti a rádió egyen a Fergie's Mind Radio Show-ban. Gyors helycsere a lemezjátszóknál is, jön Pure Beat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Vigy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Elmúlt este 11, megyünk tovább full élőben. Itt mellettem immár Pure Beat a lemezjátszói mögött. Szevasz, Pure Beat.
1: Csoki, szavattos játszok. Hello, Gerikém, szép estét mindenkinek.
0: Na, milyen volt a múlt hét vasárnap? Hogy érezted magad a születésnapi fesztiválunkon?
1: Fú, gyerekek, hát nem tudom, ez hanyadik születésnapi fesztivál volt. Hanyadik volt az,
0: Gerik? Ötödik
1: volt. Hát nekem ez volt az eddigi legkomolyabb rádió születésnapi fesztivál, ahol felléphettem. És még egyszer köszönöm a rádiónak is, és a kedves közönségnek is, mert ilyen hangulatot, amit ott hajnal kettőkor produkáltak, hát ez valami fantasztikus. Minden zenére sikítás, fönn a kéz, tényleg esküszöm, hogy én ugye mindig zárni szoktam, 3-tól szoktam lenni, általában, és most ugye 1 órával hamarabb zenéltem, hát az 1 óra, ez nagyon sokat számít egyébként. Tehát azt kell mondjam, hogy itt 2 óra, akkor még fejem pörgés volt.
0: De komoly, sztorizunk majd erről még mindenféleképpen. Tudtok nézni is minket, élőben megyünk a YouTube csatornánkon, azt beszéltük meg Pure Beat-en, nagyjából 5-6-7 perc múlva egy TikTok live-ot is elindítunk, kezdjük el.
1: Így van, hát kezdjünk is bele, slágergyárosokkal kezdünk, érkezik Robin Schulz és Szigála közöse, ez nem más, mint az AM2PM, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: World is Mine Radio Show.

0: with Hungary. World is Mine Radio Show.
1: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Élőben mellettem immár Pure Beat a lemezjátszói mögött. Full élőben megyünk a Rádió

0: erről igazán nagyon autentikusan tud nyilatkozni, de az pontosan Pure Beat.
1: Így van, ahogy mondtam itt az adás elején, én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megvártatok, és hát, hogy ilyen fantasztikus közönség vagytok. Ugye hajnal 2-kor kezdtem, most egy olyan különleges, tényleg hype övezte az egész fellépésemet, egy sikitozás, minden zenére tényleg megőrülés volt. Én azt gondolom, hogy talán tényleg kijött most az, hogy ez a Pure Beat stíl, ez ott akkor hajnal 2-kor tényleg nagyot robbant, azt kell mondjam.
0: És végig fantasztikus volt a közönség, nagyon korán már nagyon-nagyon sokan voltunk, már ezerrel vágjuk az After Movie-t, képzeljétek el, úgyhogy hamarosan viszont láthatjátok magatokat egy nagy képgalériában, meg az After Movie-ban.
1: Na, hát azt nagyon várjuk.
0: És természetesen az egész nyarat végig fogjuk veletek együtt fesztiválozni, ezzel kapcsolatban majd jönnek a részletek hamarosan. 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Hát egy különlegességgel megyünk tovább, mondhatom, hogy megérkezett a Dance világ egyik legizgalmasabb új kollabja. Faithless és Bebe Rexha közösen hozták ki az új dalt, aminek a címe New Religion, és hát a track különlegessége, ugye nem kell szerintem bemutatni senkinek, mindenki fel fogja ismerni. A legendás 1995-ben megjelent Insomnia hangzás hozza vissza ugye a Faithless-től, és hát azt kell mondjam, hogy a dalt már most tényleg nagyon komoly klub és rádiós hype övezi, és az eredeti ikonikus bassline is megmaradt a dalban, és az a híres I Can't Get No Sleep vokál részlet is visszaköszön majd a dalba. Szóval ez egy teli találati nyáras, srácok, már is mutatom, ezzel megyünk tovább, itt a Varizmán Radio Show-ban, a Rádió Egyen. At the turntables now.

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show élőben mellettem a lemezjátszói mögött Pure Beat, mint mindig, ilyenkor szerdánként 1 órában 11 és éjfél között. Szevasz Pure Beat még egyszer.
1: Csak én szevasztok srácok, hello Gerikém.
0: Atya úristen, mi volt ez a track? Kérdezi tőlünk a TikTokon Hajdúsztik. Hát képzeljétek el, ez Wilcox kollégánk, jó barátunk egyik friss megjelenése volt, az Empty Streets. Neked hogy tetszik Pure Beat?
1: Zseniális, nagyon különleges, tehát én ezeket a hangzásokat hiányolom egyébként mostanában, tényleg így, amiket kapok promókba dalokat, tehát hogy ez egy különleges dal, nem lehet hasonlítani semmihez, tök egyedi az egész groove, tökre előremutató, szóval le a kalappal Wilcox előtt, ez nagyon betalált.
0: Valóban, tehát még egyszer, ez Wilcox volt és az Empty Streets. Istenem, azok az arany kezek, üzeni Roxika.
1: Szia Roxika, köszönjük.
0: A Rádió egy hivatalos TikTok csatornáján nézni is tudjátok élőben a Word is Mine Radio Show-t, egészen éjfélig szokás szerint. Megyünk tovább.
1: Hát amúgy még mindig nagyon aktuális, szóval nem hagyhattam ki ezt a mai mixből. Érkezik a pop királyot, tudjátok, ha én itt vagyok, én mindig találok új Jacko verziót, meg kapok új Jacko verziót, szóval hozom a legfrissebbet. Most egy ikonikus dal, a Blood on the Dance Floor érkezik, az eredeti ugye 97-ben jelent meg, a History in the Mix album címadó dala volt, és hát ez egy különleges kiadvány volt, mert ugye öt új Michael Jackson dal szerepelt a kiadványba, és hát egyébként ez a Blood on the Dance Floor track, ez több országban is lista vezető lett, és sokan egyébként Michael Jacksonnak a legundergroundabb dalának mondják, valószínűleg ugye az egész stílje miatt, a hangzása miatt, az ének miatt, és hát én hoztam belőle most egy nagyon jó kis klubátiratot, méghozzá Danny remixében, szóval jön a Blood on the Dance Floor, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól és benne a World is Mine Radio Show élőben. Mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött, és ez volt az a dal, amiről a fél DJ szakma beszél itthon mostanában.
1: Igen, Imál Angel, azaz Fábián Gyula, egyébként polgári nevén. Ugye a dal érdekessége, hogy az egész vokált egyébként IA-jal, meg a dalt is IA-jal készítette, és ugye Hugellel közösen ugye most kihozták a dalt, hogy annyi változás történt, hogy ugye újra lett énekelve a dal az Ultranate-nek köszönhetően, de hát azt gondolom, hogy ez egy mérföldkő, hogy ilyet valaki, én csak úgy szoktam mondani, és bocsánat a kifejezés, hogy a kis szobában megcsinál valaki egy ilyen dalt, és utána egy világsztár egyszerűen így megveszi a dalt, és közösbe kihozzák. Én nem is találok erre. Nem is tudom, hogy volt-e ilyen így a történelemben, így a, vagy nem, lehet, hogy volt, de nem mostanában az biztos.
0: Igen, én először azt hittem, ez egy átverés.
1: Én is. És képzeld el, hogy a TikTokon egy csomó nagy zenei portál így hozza le, hogy Magyarországon, tehát hogy egyszerűen ez hihetetlen.
0: Tök
1: tehát,
0: jó.
1: Hihetetlen.
0: A sztori az óriási.
1: Igen.
0: Pure Beatnek mi a véleménye arról, hogy Drake megvette Michael Jackson kesztyűjét, kérdezi tőlünk a TikTokon Kevin. Ha valaki nem tudná, miről van szó, Drake-nek megjelent az új albuma, Iceman, ez a címe pont 2 hete jött ki, és Michael Jackson kesztyűjét viseli ennek a lemeznek a borítóján, és 120 000 forintért vásárolta meg ezt a Michael Jackson kesztyűt, ami átszámítva nagyjából 37 millió forint.
1: Na hát ezzel azt akartam, a véleményem az, hogy Drake-nek akkor azért sok pénze van.
0: Nyilván.
1: Ez biztos. Hát nyilván egyébként, hogyha nekem ennyi pénzem lenne, biztos, hogy én is vennék egy-két ilyen erekét, szóval ez számomra, szerintem ez felbecsülhetetlen, ez még ennél is többet ér. Nyilván, ha valakinek erre van affinitása, anyagi lehetősége, akkor hát figyelj, mondom, én ugyanúgy ezt tettem volna, nem tudom. Te kinek a valamiért vennéd meg, hogyha tehetnéd, de ez egy nagyon nagy dolog. Tehát az, hogy tényleg egy Jackpotnak a kesztye ott van rajta, ez
0: óriási.
1: Óriási dolog.
0: 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Lendülünk tovább, és ez már a mai finálé. Jön az utolsó jó feszes 10 perc.
1: Így van, ismét hozom a magyar DJ producerek újdonságait, most két kollégám, az elkövető méghozzá az After szekcióból, Ramit és Gold Sound érkezik. És hát a dal érdekessége, hogy Gold Sound nem csak a produceri munkába vett részt ebben a dalban, hanem ő énekel, tehát sokan nem tudják, igen, hogy Gold Soundnak remek hangja van, régen még egyébként egy együttesben is énekelt a 2000-es évek elején, és hát a dal címe pedig Love Song, szóval egy igazi afteros, hát ez egy igazi after bomba, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a rádió, egy Never Is My Radio Show-ban.

0: írtam, hogy ugye ez Ramittal közösen idén hoztuk ki ezt a tracket, ez a Loser, és pont arról is beszélgettünk itt adásban, hogy egy kicsit megújulni, megfrissülni egy hangzásba, és ez a dal például abszolút az a track idén, ami magunktól a személyes kedvencem, egy különleges, nem lehet hasonlítani semmi, ez tök jó a vokál, kicsit más az egésznek a felépítése, szóval remélem, hogy tudunk összehozni ilyen dalokat még idén.
1: Perfekt, tényleg. Hol lesznek még Pure Beat bulik a héten?
0: Hát péntek szombat lesznek a fellépések, pénteken Nagykanizsán leszek megtalálható, utána pedig Budapesten, szombaton pedig Ózdon, és utána megint Budapesten.
1: Szép menet lesz azért még a héten. Pure Beat, nagyon köszi ezt a ma estét, isteni volt, jövő héten találkozunk.
0: Köszönöm szépen, hogy itt lettem, jövő héten találkozunk, csoki, sziasztok!
1: Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap csütörtökön jövünk megint élőben 9-től. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
3: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Sört a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igaz

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Sláger megy most pedig egy olyan zene, ami 15 évvel korábbról hibernálódott állapotban felengedett és katapultált a sláger listák és a streaming listák élére. Hát a közösségi média teljesen átírta, és az algoritmusok a játékszabályokat, hogyha arról van szó, hogy miből is lesz sláger. Történt ugyanis, hogy 2010-ben elkészült ez a dal, Kero és

Kédo egyébként nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy egyszerre volt elképesztő jó érzés ez neki, a hirtelen jött Rivalda fény, közben azt érezte, hogy megérdemlem én ezt. Már rég elvégeztem ezt a munkát, 15 évvel ezelőtt, de el is felejtettem ezt a dalt. Turn the lights off, Kédo.

0: sad.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
3: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.
4: Hi, I'm Joel Curry, and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most a 14-szeres Grammy-díjas szupersztár Taylor Swift. Ha valaki azt mondja, hogy a tökéletes rádiózene nem létezik, akkor Taylor Swift azt mondja, hogy fogd meg a mikrofonom, és megmutatja, hogy igenis. A szívemnek nagyon kedves lett egyébként a hozzá készült videoklip, mert több személyes kedvenc hírességem is feltűnik benne. Például Louis Capaldi, Cillian Murphy, Graham Norton, ír humorista, Taylor Swift volt egyébként a rendező. Ez az Uplight.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágernek.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Most az a Sam Fett Hollandiából, a Star DJ producer, aki megtáncoltatta a pünkös vasárnap a Budapest padon a Rádió 1-eseket. A születésnapi fesztiválunkon is beszélgettünk természetesen egy kicsit vele a backstage-ben, Cyrillel is, a Switch Discoval is, Accent-tel is, és ezeket a beszélgetéseket most hétvégén lehet majd hallani a Top 50-es listánkban. Szombaton délelőtt 10 és dél között, vasárnap pedig 3 órától lesz majd az ismétlés. Jön Sam Fett!
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ray például a brit énekesnő, dalszerző, producer, és a Where is my husband egy teátrális, mindenki által átélhető könyörgés az univerzumhoz, amiben hát egy férjet rendel magának. Még azt a kikötést is elmondja, hogy gyémántgyűrűt szeretne, ha házasságra kerül a sor. Tehát picit előre szaladt Ray, így a manifestációban, de reméljük, hogy összejön neki az álomfér. 7 Brit Award díj már összejött, 2 Ivor novelló, és ez még, ahogy mondani szokás, csak a kezdet. Jön már is Ray!